ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán.

0: Laki egy rádió. Helyben vagyunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közösség, élmény, hagyomány.
3: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
2: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
3: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
2: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
3: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
2: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
3: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd pizza zárja az estét.
2: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
3: Az első Miklósi Városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
2: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
3: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
2: Első Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
1: Ez reklám volt. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.

Gyönyörű szép a természet, amikor az ember bemegy egy erdőbe, akkor érzi, ahogy töltődnek az elemei, legalábbis én így gondolom, hogy a saját elemeim töltődnek a vízen, a természetben járva, bár bennem ez egy ilyen kettős dolog, mert amikor erdőben járok, akkor imádom a fákat, a madárcsiripelést és hasonlókat, nem a telefonom csiripelését, de hogy mellett állandóan be vagyok tojva, hogy jön majd egy vaddisznó, vagy egy farkas, vagy valami, szóval azért annyira egyszerű velem a túrázás egy erdőben, minden esetre most a 100 évesnél idősebb fákkal foglalkozunk. A korábban gondoltnál ugyanis sokkal jobban segítenek a felmelegedés elleni küzdelemben. Magyar kutatók is részt vettek annak az egyedülálló összeurópai tanulmánynak az elkészítésében, amely kimutatta, hogy Európa erdői akár évi 309 megatonna széndioxidot is meg tudnának kötni, ha hagynánk azokat visszavadulni. Ezzel elméletben az európai személyautók széndioxid kibocsátásának jelentős részét semmissé lehetné tenni. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség becslései szerint 2022-ben az Európai Unióban mintegy 800 megatonnányi széndioxidot pöfögtek ki a járművek. Ebből a személyautók nagyjából 480 megatonnával részesedtek. Különösen ennek az adatnak a fényében érdekes az a publikáció, amelynek megállapítása szerint a kutatók eddig alábecsülték az európai őserdők, öregerdők szénmegkötési képességét. Sajnos a földhasználat Európában és globálisan is hosszú évszázadokon át erdőírtó jellegű volt, gondoljunk csak a középkori hajók építéséhez kivágott hatalmas mennyiségű fára, vagy az ipari forradalom nyersanyag igényére. Az 1800-as években egyre többen kezdtek rádöbbenni az igazi ős erdők gyors eltűnésének problémájára, ám védelmük csak akkor vált igazán fontossá, amikor már alig maradt belőlük. Az őserdők különleges és ritka élővilágának, az önszabályozó rendszerének, dinamikájának megismerése a kutatók számára ma már különösen fontos. Ezen belül is kiemelt kérdés, hogy mennyi szenet köt meg tartósan egy természetes erdőállomány. Ezt mondta a Hunrend portálnak a tanulmány elkészítésében résztvevő Horváth Ferenc, a Hunrend Ökológiai Kutatóközpont Erdő Ökológiai Kutatócsoportjának munkatársa. Az említett cikk előzmény, hogy 2018-ban megjelent egy tanulmány, amely először szedte lajstromba, hogy Európában mennyi maradt még az ős erdőkből. E fogalom alatt azokat a nagy kiterjedésű erdőket értik, amelyeket egyáltalán nem, vagy csak minimális mértékben módosított az emberi tevékenység. Nos, ilyen erdő nagyon-nagyon kevés maradt a kontinensemán, olyan öreg erdőkből akad még néhány, amelyekben kismértékű emberi tevékenység zajlott mondjuk 50-60 évvel ezelőtt, de azóta őket hagyták visszavadulni. Amint Horváth Ferenc kiemelte, Magyarországon csak ilyen öreg erdők vannak, nagy kiterjedésű őserdő nincs. A legöregebb, legtermészetesebb állomány a kékes északi letörésén húzódó, legalább 3000 éve háborítatlan ős bükkös, a kékes erdőrezervátum ős erdő maradványa. A trianoni döntés követően Magyarország alig 12%-a volt erdővel borított, ez az arány a telepítéseknek köszönhetően ma már 21% körül van. A tanulmány szerzői 27 ország közel 8000 területén több mint 288000 fát vizsgáltak meg, és a kapott adatokból kiszámították a föld feletti, a föld alatt és a hold biomasszában tárolt szénmennyiségeket. Így erdőtípusonként és ökológiai zónánként is külön referenciaértékhez jutottak, amelyek alapján látható például, hogy az északi területek havasi nyíresei kötik meg a legkevesebb, a balkáni jegenyefenyves lucos bükkösök pedig a legtöbb széndioxidot. Ezen adatok segítségével sikerült azt is kiszámolni, hogy a kontinens erdői akár évi 309 megatonna széndioxid megkötésére is képesek lehetnének 150 éven keresztül, ha ezeket az erdőket békén hagynánk, nem használnánk tovább, hagynánk azokat maguktól növekedni, visszavadulni. A magyar kutatók Horváth Ferenc vezetésével a kontinentális zónára vonatkozó adatok összegyűjtésében végeztek fontos munkát. Az alföldi területek 130-170 éves állományaitól kezdve a már említett kékes 160-200 éves fáin át egészen a kárpátaljai hatalmas kocsányos tölgyesekig közel 600 mintavételi területet mértek fel. Fontos megállapítás, hogy a 60 cm-nél vastagabb törzsű fák hatványozottan több szenet tárolnak, mint a kisebb társaik, miközben az erdőgazdálkodók gyakorlata az, hogy a már az ennél vékonyabb állományokat rendszerint
kivágják. A tanulmány nem titkolt célja, hogy ráirányítsa az európai döntéshozók figyelmét. Ha nem vágjuk ki a fákat életidejük felénél, hanem hagyjuk őket terebélyesedni, akkor eddig nem gondolt mennyiségű szén megkötésével segíthetik az emberiséget, hogy leküzdje a klímaváltozást, vagy harcoljon ellene. Így legyen.

aggasztó, amikor az ember elkezdi fésülni a haját, és azt látja, hogy tele van a fésű a hajával. De hát mennyi a normális, mikor kell megijedni, mi a helyzet a hajhullással? Hát kérem szépen, kiderítjük ezt, most körbejárjuk egy picit a témán. Remélem sokakat meg is fogok nyugtatni. Nos, a hajunk sokkal többet árul el rólunk, mint ezt gondolnánk. Ugye nem csak a külső megjelenésünk része, hanem a szervezetünk állapotának egyik tükre is. A hajhullás egy teljesen természetes jelenség, naponta 50-100 hajszál elvesztése teljesen normális. Azonban, ha ennél jóval többet tapasztalunk, vagy a hajunk látványosan ritkul, az már figyelmeztető jel lehet. A hajhagymák nagyon érzékenyen reagálnak a szervezet belső változásaira. A túlzott hajhullás hátterében gyakran állhat stressz, hormonális változás, vitamin és ásványi anyag hiány, krónikus betegség, vagy akár gyógyszer mellékhatás is. Nőknél gyakori a hajhullás szülés után, a menopauza idején, vagy hormonális fogamzásgátlók elhagyásakor. A férfiaknál jellemzőbb az androgén alopécia, vagyis a hormonális eredetű kopaszodás, ami főként a homloktájékon és a fejtetőn jelentkezik. Ez többnyire genetikai hajlamra vezethető vissza, és nem is feltétlenül jelez betegséget. A tápanyag hiány azonban mindkét nemnél gyakori ok. A hajhagymák egészséges működéséhez szükség van vasra, cinkre, B-vitaminokra, D-vitaminra, fehérjére. Ha az étrendünk nem elég változatos, vagy felszívódási problémáink vannak, akkor a hajunk ezt hamar jelzi. Bizonyos betegségek is okozhatják azt, hogy hullik a hajunk, pajzsmirigy problémák, autoimmun betegségek, cukorbetegség, vagy a fejbőr gombás fertőzései. Ilyenkor a hajvesztés gyakran egyéb tünetekkel is társul, fáradtsággal, bőrszárassággal, körömgyengeséggel. A stressz hatása sem elhanyagolható, nem azért, mert stresszesek vagyunk és tépjük a hajunkat, hanem azért, mert hogy a tartós idegi feszültség egész egyszerűen megzavarhatja a haj növekedési ciklusát, és a haj egyszerre nagy mennyiségben léphet ki a növekedési fázisból a nyugalmi fázisba. Ennek következtében a hajhullás sokszor a stresszes időszak lezárulta után pár hónappal jelentkezik. A fontos kérdés pedig az, mit tehetünk? Tehát először is nagyon fontos kideríteni, hogy mitől hullik a hajunk, ugye? Ha a hajhullás hirtelen és nagymértékű, vagy kopasz foltok jelennek meg a fejünkön, mindenképpen orvoshoz kell menni, jöhet a vérvizsgálat, és akkor ebből ellenőrzik a vitamin és hormon szintünket, meg hogy van ez gyulladás a szervezetünkben. A haj egészségét támogathatjuk kiegyensúlyozott étrenddel, elegendő fehérjebevitellel, vitaminpótlással, a fejbőr kíméletes ápolásával, és persze azzal, ha csökkentjük a stresszt. Léteznek külső kezelések is, például koffeines samponok, fejbőrmasszázs, imádom, mezoterápia, ezek fokozhatják a hajhagymák vérellátását. A hajhullás tehát nem csupán esztétikai kérdés, hanem sokszor testjelzése arról, hogy valami nincs teljesen rendben. Ha figyelünk ezekre a tünetekre, időben reagálunk, akkor sokszor visszafordítható vagy lassítható is ez a folyamat.

0: Tápihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Várjatok még őszi rózsák címen nóta és operett délután lesz Dunavarsányban. Az Idősek Világnapja alkalmából szervezett program október 4-én vasárnap délután 3 órakor kezdődik a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. A résztvevőket cigányzenekari kíséret és szeretett vendégség várja majd, az idén kerek évfordulót ünneplő házaspárok pedig különleges köszöntésre számíthatnak. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a művelő ház hivatalos e-mail címén és telefonszámán keresztül lehet. További információk az intézmény Facebook oldalán az esemény leírásban érhetők el. A negyedik évadát kezdi október 9-én a Halász-Telki Mentál Higiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne Merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül: a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, amelyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.

Rengeteget hallottunk már arról, hogy a munkahelyi stressz tulajdonképpen mit is tesz a szervezetünkkel. Nos, most van jó hírem, a munkahelyi stressz és feszültség ugyan letaglózza az embert, de a legújabb kutatás szerint nem növeli bennünk a rák kockázatát. A munkahelyi stressz és a rákos megbetegedések közötti összefüggést mutató korábbi kutatásokkal ellentétben a legújabb nemzetközi vizsgálatból most az derült ki, hogy a munkahelyi stressz nincs kapcsolatban a vastag és végbélrákkal, a tüdőrákkal, az emlőrákkal és a prostatarákkal sem. Eredményeink azt mutatják, nyilatkozta a kutatás vezetője Katrina Heikla, a Finn Munkaegészségügyi Intézet munkatársa, hogy a munkahelyi stressz nem számít jelentős kockázati tényezőnek a rákos megbetegedéseket illetően. Bár a munkahelyi stressz visszaszorításával javítani lehetne a dolgozók lelki és testi jólétét, a rákos megbetegedésekre valószínűleg nem gyakorolna jelentős hatást, ezt mondta tehát. Egyébként a kutatócsoport 116.017 és 70 év közötti finn, francia, holland, svéd, dán és brit férfi és nő adatait elemezte. A 12 kutatás egyikében résztvevő alanyokat munkahelyi stresszük mértékéről kérdezték. A kutatók több különböző típusú munkahelyi stresszt azonosítottak, magas stressz szintű munkát, ahol magasak a követelmények és alacsony a szabályozottság, aktív munkát, ahol magasak a követelmények és magas a szabályozottság, passzív munkát, ahol alacsonyak a követelmények és alacsony a szabályozottság, és alacsony stressz szintű munkát, ahol alacsonyak a követelmények és alacsony a szabályozottság is. A kutatók ezután a rákos halálozások jegyzékét nézték át, és a kutatást az életkor, a nem, a társadalmi gazdasági tényezők, a dohányzás és az alkoholfogyasztást beleszámítva még tovább befinomították. A 12 éves utánkövetés alatt több mint 5700 emberben alakult ki rákos megbetegedés. A kutatók azonban nem mutattak ki összefüggést a rák és a munkahelyi stressz között. A finn szakértők azt is hozzátették, hogy a korábbi kutatások, amelyek összefüggést mutattak a rák és a munkahelyi stressz között, valószínűleg véletlenül találták az összefüggést, vagy más, a munkán túlmutató okok lehettek a háttérben. Itt tehát a jó hír, letaglóz minket a munkahelyi stressz, de a legújabb finn kutatási eredmények arról számolnak be, hogy a rák kockázatát a munkahelyi stressz nem növeli.

Dió az agynak, paradicsom a szívnek, halljuk ezt sokszor. Igaz? Vagy csak mítosz a régi elmélet szerint? Igen, a tudomány szerint azonban azért ennél árnyaltabb a kép. A dió valóban egy kis agyra emlékeztet, mindig a Támad a Mars című film jut róla eszembe, hogy sétáltak ezek a guztustalan izék, ufók, és akkor a fejükön tényleg ott volt az agy, ami úgy nézett ki, mint egy dió, na mindegy. Szóval az agyra emlékeztet tényleg a dió, a félbevágott paradicsom pedig akár egy szívet is idézhet. A sárgarépa keresztmetszete sokak szerint a haszemünkre hasonlít, és hát évszázadok óta tartja magát ez a nézet, hogy azok az élelmiszerek, amelyek alakjukban egy-egy emberi szervre emlékeztetnek, éppen annak a működését támogatják, de mit mond erről a tudomány? Nos, az elképzelés a középkori eredetű szignatúr elméletből származik, eszerint a növények külsejükön keresztül jelzik az embereknek, hogy milyen betegségek vagy szervek kezelésére alkalmasak. A tudomány ma már nem fogadja el ezt az elméletet, ugyanakkor érdekes módon több olyan élelmiszer is létezik, amely valóban tartalmaz az adott szerv számára hasznos tápanyagot. Ha megnézzük a paradicsomot, akkor azt mondhatjuk, hogy ha kettévágjuk, akkor ugye több kamrán emlékeztethet minket a szívre. A zöldség egyik legfontosabb hatóanyaga a likopin, ez egy nagyon erős antioxidáns, és segíthet semlegesíteni a szervezetben keletkező káros szabad gyököket. Kutatások szerint a nagyobb likopin bevitel összefüggésbe hozható a szív- és érrendszeri betegségek alacsonyabb kockázatával. A szakértők úgy vélik, hogy a likopin hozzájárulhat az erek védelméhez és a gyulladásos folyamatok csökkentéséhez. A sárgarépáról szinte mindenkinek az jut eszébe, hogy megtanul tőle fütyülni, nem jött be nálam, de hogy jót tesz a látásnak, és hát ebben is van egy kis igazság, mert hogy a répa jelentős mennyiségű bétakarotén tartalmaz, amelyből a szervezet A-vitamint állít elő, ez meg kell a szemünknek. Emellett luteint is tartalmaz, illetve zeaxantint, na ezek pedig a szem védelmét szolgálják, az éles látásért felelnek. Fontos azonban, hogy aki elegendő A-vitamint fogyasztanak, a plusz sárgarépa nem fogja látványosan javítani a látását. Tehát nincs olyan, hogy ötös a szemüvegem, kilószámra eszem a répát, aztán nem lesz a szemüvegem, már csak egyes. Egyébként kevés élelmiszer hasonlít annyira az emberi szervre, mint a dió az agyra. Táplálkozási szempontból tényleg értékes a dió, jelentős mennyiségű omega-3 zsírsavat, E-vitamint és rengeteg antioxidáns tartalmaz. Több kutatás ezeket az összetevőket a memóriára, koncentrációra, szellemi funkciókra vetítve tartják jótékonynak. Ugyanakkor arra egyelőre nincs egyértelmű bizonyíték, hogy a dió fogyasztása megakadályozná például a demencia vagy az Alzheimer kor kialakulását. Itt a gyömbér is sokan szintén a szignatúr elmélet egyik példájaként emlegetik, azt mondják, hogy a gyomorra emlékeztet a gyömbér. Na ebben az esetben a népi megfigyelés közelebb áll a valósághoz, mert hogy a gyömbérben ott van a gingerol, amely bizonyítottan segíti például a hányinger enyhítését, hát hány kismama eszi ugye a gyömbérből készült cuccokat, amikor émelyeg. Egyes vizsgálatok szerint a gyomor ürülését is gyorsíthatja, csökkentheti a teltségérzetet, emésztési panaszokat. A kutatók szerint viszont nincs bizonyíték arra, hogy egy élelmiszer azért lenne hasznos egy adott szerv számára, mert hasonlít rá, szóval a szignatúr elmélet tudományosan nem igazolt.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Furgon, kisáru szállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Laki egy rádió hallgatónak. Én Bredek Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: A kameráink folyamatosan egyébként élőben közvetítik a beszélgetéseket, mert hogy egymásnak adják át a széket vendégeink. Szeretettel köszöntjük Lázár Gergőt, a Sziget Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Jelzigazgatóját. Szia!
4: Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Csak nem a városnapokról is fogunk beszélgetni. Hát mégiscsak az első miklósi városnapok.
3: Jövő héten kezdődik.
2: Igen.
4: Nem fenyegetésként, de igen, valóban, ez lenne a fő cél.
2: Meg egyébként képzeld el, Gergő, hogy szinte akár kijön hozzánk Sziget-Szent Miklósról, valamilyen programról beszélni, mondja, hogy kapcsolódik ő is a városnapokhoz. Hiszen ugye van is egy ilyen része is.
4: Cél volt, igen, úgyhogy nagyon szerettük volna, hogyha minden hírcsatornán, mindenféle kommunikációban állandóan mindig az kerül elő, hogy Miklósi Városnapok, Miklósi Városnapok, úgyhogy ez egy cél volt, és hát...
2: Sikerült akkor ezt megvalósítani.
4: Na nézzük, élő kommunikációnál kevés dolog, ami jobb.
2: Egyébként igen, így szájról szájra terjed. Ugye tegnap volt vendégünk Berényi Anita, de lehet, hogy tegnap előtt azt tudom, milyen nap van, és hogy ugye neki is vannak alkalmai a Nemzedékek Házában, és mondta, hogy neki is lesz olyan program, ami kapcsolódik ilyen-olyan formában a városnapokhoz, úgyhogy tényleg mindenhol ott lesz ez a városnapok rendezvény, de mi is ez tulajdonképpen?
4: Hát magának az elvi részéről, mert azt gondolom, hogy már beszéltünk első alkalommal Miklósi Városnapok, aminek most egy apropója, de nem a végcél, tehát nem emiatt van a Városnapok, hogy idén 40 éve avatták várossá a településünket, hiszen jövőre is szeretnénk Miklósi Városnapokat, és utána is ebből az alkalomból egy programsorozattal készültünk, aminek a kísérő programjait is nézzük, akkor két héten át fog tartani, október 5-e és október 18-a közötti időszakban. Rögtön a jövő héten az Országos Könyvtári Napok, amely egyébként egy része egyébként régebb óta az intézményünk program kínálatának, az is becsatlakozik a Miklósi Városnapok eseménysorozatba, olyan specifikumokkal, hogy hirdettünk egy vers és novellaíró pályázatot, amire több mint egy tucatnyian jelentkeztek. Ezeket a verseket és a novellákat a jövő hét folyamán, vagy jövő héttől kezdve mind a két könyvtári helységünkbe kinyomtatott formába, mint pedig a Városi Könyvtárnak a Facebook oldalán meg lehet majd találni, naponta fogjuk ezeket adagolni. Ez ugye egy nem verseny volt, hanem úgymond egy olyan jellegű pályázat, hogy minden ilyen művet megjelentettünk ilyen formában. Ugyanúgy az Országos Könyvtári Napok hetében a Bukkanyráv könyvkereső játék is jelentkezik annyi specifikummal, hogy most helytörténeti kiadványokat is lehet majd megtalálni a csomagokban a szerencsés nyerteseknek. A jövő hét folyamán lesz még a Benedekelek mesemondó versenyünk két napon keresztül, illetve természetesen október 6-án az aradi vértanúkra is megemlékezünk, mint minden évben itt Sziget-Szent Miklóson. A konkrétan újdonságként, új programként október 8-ával kezdődik el a városnapoknak a szűk négy napos időszaka, ami igazán a városnap. Október 8-án este 6 órakor 40 év 40 történet címmel egy új dokumentumfilmet fogunk levetíteni a Nádasdy Filmszínházban, mely idén ünnepli egyébként a 90. születésnapját.
2: Na, ez új információ, nem is tudtam.
4: Említsek, és ezt a filmet idén készítette a Duna Média Televízió, és a nevéből adódóan 40 Sziget-Szent Miklóson élő, dolgozó, aktív, vagy már éppen nyugdíjaskorú személy mondja el gondolatait a várossá válás 40. évfordulója alkalmából. Egy nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy sok szempontból személyes dokumentumfilm lesz, aminek ez lesz tulajdonképpen a premier vetítése. Természetesen a film szereplőit meghívtuk, de ezen kívül ez egy teljesen nyilvános esemény, tehát bárkit nagy szeretettel várunk a moziba október 8-án este 6-ra. Itt nem szükséges a regisztráció, sem, csak jönni kell. Október 9-én pénteken sok-sok program lesz, városjáró ifjúsági vetélkedő lesz a délelőtt folyamán, amelyre zártan, meghívottan általános iskolás 7.-8. osztályosokat vártunk. Sokkal többen jelentkeztek, mint ahány csapatot tudunk fogadni, ez egy nagyon jó hír, és jövő évre ez azt jelenti, hogy egy másfajta versenyt kell kitalálnunk, hiszen sokkal több diák szeretne jönni, de így is 11-12 csapatunk lesz. akikkel városszerte végeztetünk el bizonyos feladatokat, majd ennek az eredmény hirdetése este lesz a Kéktó Szabadidő Parkban. A délután folyamán az Ádám Jenő Általános Iskola és AMI hangversenytermében lesz egy ünnepi testületülés, ami szintén nyilvános. Ennek a testületülésnek a legfontosabb eleme az, hogy a városi kitüntető díjakat az idei évtől kezdve itt ezen az eseményen adjuk át, és idén is lesz 11 kitüntetettje a városnak. Hamarosan egyébként majd ezeknek a kitüntetetteknek a neve, a személye nyilvános lesz.
2: Jó, hogy még nem.
4: Fölkerül
2: még nem
4: az. Az internetre is, és ahogy mondom, bárki számára nyitott ez az esemény is. Pénteken délután 3 órakor nagy szeretettel várunk ide is mindenkit, a különféle díjátadókat helyi kötődésű művészeknek a műsorai fogják megszakítani. Itt lesz velünk Angler Balázs, Bordás Barbara, Felsőci László, Béke Fifiki és Párja Fengjau, a Székely Miklós Városi Kórus, úgyhogy egy nagyon-nagyon szép program lesz.
2: Akik közül egyébként többen Sziget-Szent Miklós, csak hogy emeljük.
4: Persze, tehát természetesen, ugye, illetve hát ők a városi kórusunk. Aztán még nincs vége a napnak, hiszen este 6 órától a Kéktó Szabadidő Parkban gyakorlatilag koncertekkel várunk mindenkit, illetve ahogy említettem, itt majd sor kerül a városjáró vetélkedő eredmény hirdetésére, illetve polgármester úr tart majd itt egy köszöntőt. Az esti koncerten itt az Orevoár zenekar fog fellépni, majd őket DJ-k fogják követni, 23 óráig tart itt a program. Aztán van egy szombati napunk is természetesen, ahol egyrészt lesz újra a szüreti lovas felvonulás, amely 9 órakor indul a Kossuth-Lajos utcából, és különféle felületeken már meghirdettük az útvonalat, hogy hol fog megállni. 3 megállója lesz, végül a 4. megálló a Kéktó Szabadidőpark, oda fognak megérkezni ezek a lovasok. Közben halászléfőző verseny zajlik a Kéktó Szabadidőparkban, ahova a jelentkezést már lezártuk. Körülbelül 50 csapat jelentkezett az idei évben a halászléfőző versenyre, nagyon nagy örömünkre, illetve lesz természetesen most is lehetőség arra, hogy halászlét vásároljon az, akinek nincsen ott lent ismerős csapata. A dolgozók Sziget-Szent Miklósi Horgász Egyesület, a Sziget-Szent Miklósi Gazdák Vadásztársasága, illetve a bajai halászléfőzők vállalták, hogy halászlevet készítenek számunkra, amit árusítani tudunk. Lesz akasztói halászlé is idén, amit szintén ott meg lehet vásárolni, illetve egy helyi kifőzde jóvoltából sült pontyot is lehet most kapni, úgyhogy bőségesen lehet halebédet fogyasztani, hogyha valaki ezt szeretne.
3: Aki nem megy főzni, enni ehet.
4: Így van, az nyugodtan jöhet, és 12 órától árusítjuk a jegyeket, és lehet is őket beváltani. A délután folyamán egy festészetnapi programunk lesz majd a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti téren, illetve az épületben. Kicsit ez ugye az időjárástól is függ. Itt nagyon sok olyan elem lesz, azon kívül, hogy festőművészek alkotnak, amit lehet nézni és lehet velük beszélgetni, ahol maguk a mondjuk úgy, hogy az egyszerű hétköznapi emberek, a nem profi festőművészek is bekapcsolódhatnak. Lesz élményfestés, lesz karikatúra rajzolás, és nagyon sok olyan művészeti programot megtekinteni, illetve részt venni lehet benne. Ide is nagy szeretettel várunk mindenkit szombaton délután 2 órától. És az estét megint egy koncerttel fogjuk majd befejezni 6 órától, ahol a Rocksziget egyik külön díjas zenekara, a Foglalt Zenekar ad majd egy koncertet 6 órától, majd pedig 7 órától a 4 Street zenekar szórakoztatja a kedves jelenlévőket, és őket is DJ-k fogják majd követni. Itt is 23 óráig tart a terveink szerint a program. És így kanyarodunk rá természetesen a vasárnapi napra, ahol két dolgot emelnék ki. Az egyik a Városnapi Zsibongó elnevezésű gyermekprogramunk, ami vasárnap délután 1 órakor kezdődik. Itt egyrészt lesz egy városjáró kis vonat, ilyenre emlékezhetnek azok, akik régebben is részt vettek a gyermeknapi programunkon, ez a kis dottó vonat, talán sokan így ismerik, ami Tatán vagy a Margit szigeten is szokott közlekedni. Ez egy 50 fős vonat, erre a helyszínen ingyenes jegyeket lehet igényelni, 20 percenként fog indulni a vonat. Ezen kívül lesz 2 színpadi programunk gyermekek számára, illetve lesz egy űrlabirintus játszóházunk az épületen belül vagy kívül, ez szintén az időjárástól függ, és még több minden más kis apró programelem, tehát ez igazán a gyerekeknek szól ez a vasárnap délután. Míg el nem érkezünk 5 órához, amikor a gyermekprogram véget ér, viszont 5 órakor elkezdődik az Ádám Jenő Általános Iskola és ami hangverseny termében ismét, tehát visszatérünk az Ádám Jenő 130 elnevezési koncert, hiszen Ádám Jenő 130 éve született, városunk leghíresebb szülötte, és az ő emlékére Ádám Jenő művek, illetve kortársak művei fognak elhangozni, lesz több megszólalónk, több előadás, több köszöntő is, egy nagyon érdekes, nagyon tartalmas, ismeretterjesztő és befogadható formájú koncert lesz, erre is nagy szeretettel várunk mindenkit. Nagyjából, ahogy elsoroltam, lehetett hallani, hogy minden programunk ingyenes, gyakorlatilag a halászlé jegyekért kell fizetni, de azon kívül minden ingyenes itt a hétvége keretében, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit minden programra, és ahogy az előzőekben is elhangzott, rengeteg partnerünknek vannak különféle programjai, különféle helyszíneken, végig sorolni se tudnám mindet, de ezek mind-mind a Közösségi Háznak a Facebook oldalán megtalálhatók, a partnerek programjai is. Nagyon-nagyon változatosak, saját szervezési programok, szolgáltatási kedvezmények, akciók, nagyon sok minden lesz elérhető.
2: Közben ránéztem az órára, te jó ég, milyen gyorsan repül az idő, de még az talán belefér, meg mindig ámulok, hogy így én itt lestem mindegyik programot, te meg fejből tudod én a dátumot, a délelőtt, délután, ez elképesztő.
4: Nekem ez a dolgom.
2: De tényleg nagyon durva. Én meg azt se tudom, amit reggeliztem egy órája, na mindegy.
4: Nem csak a tiédet, az enyémet sem.
2: Jó, oké, az más. Igen, a magánjellegű dolgunkat nem, de munkában nagyon flottul működünk. Idősek napja október 1, azt még mondjuk el.
4: Igen, az október 1-je az itt van előttünk. 5 óra, október 1-én csütörtökön, Ádám Jenő Általános Iskola és ami hangversenytermet, gyakori vendégek vagyunk ott. Itt lesz a Városi Idősek Napja, ahol a szokásoknak megfelelően a helyi nyugdíjas klubok művészeti csoportjai szórakoztatják egymást, illetve elhangzik majd egy köszöntő Nagy János polgármester úrtól, illetve egy ünnepi beszéd Fürtös Hajnalkától, aki a Vadgesztenye Szociális Intézménynek a vezetője, és természetesen az esemény végén mindenkit egy kis ajándékkal is szeretnénk meglepni. És ha még megengedtek nekem egy mondatot még a városnapokról, ami nem program és már jelen pillanatban is zajlik és elérhető, zajlik a Szent Miklós adománygyűjtő akció egészen október 18-ig a Bíró Lajos Általános Iskola felújítására, karbantartására, eszközbeszerzésére gyűjtünk, illetve bocsánat, azon belül a bíróiskolának a Petőfi utcai épületéről van szó. Lehet utalni, illetve több helyen vannak adománygyűjtő dobozok kihelyező, meg majd lesznek is még sokfelé, úgyhogy kérek mindenkit, hogy éljenek a lehetőséggel, ha jónak tartják ezt a célt.
2: Képzeld el, hogy ez a cél Bettit is megihlette. Mert ja, hogy a Szigetszeletben holnap
3: kis beharangozó, igen, holnap este 8 óra után a Szigetszeletben lehet hallgatni azt az interjút, amit az iskola igazgatóval, Noszeda Tiborral készítettem.
2: A helyszínen.
3: Kint a helyszínen. Végignéztük tényleg a mászókáktól kezdve, ugye az egész épület állapotát, mindenről beszélgettünk. Elég hosszan, úgyhogy akit érdekel, akkor a Szigetszeletet is meg tudja hallgatni.
4: Érdemes lesz meghallgatni.
2: Igen, meg hát ugye neked is talán van videód, meg polgármester úrral is van egy videó, ahol ott voltatok. Lázár Gergőnek, a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házigazgatójának nagyon szépen köszönjük. Két hét múlva újra beszélgetünk majd, nézem itt, akkor is még tudunk egyébként majd ott a hétvégi programokról beszélni. Igen. Köszönjük szépen.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Közösség, élmény, hagyomány.
2: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
1: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
2: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
1: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
2: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
1: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
2: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
1: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A Városnapi Zsibongó vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
2: Az első Miklósi Városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
1: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
2: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
1: Első Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás. Zöld kert.
4: Nézze csak, főnök úr, a Fontos Dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
5: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
4: Szaladok is, főnök úr.
6: Fotós Dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
7: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Nagy az érdeklődés a lakossági fogadóórák iránt Sziget-Szent Miklóson is. Az elmúlt hetekben Pest megye 10-es választókerületének országgyűlési képviselője Pertichné Kácsor Andrea mind a négy településen, Dunaharasztin, Halásztelken, Szigethalmon és Sziget-Szent Miklóson is fogadóórát tartott. A térség országgyűlési képviselője rádiónak elmondta, az alkalmak tapasztalatai alapján egyértelműen látszik, hogy a lakosság részéről jelentős igény van a személyes egyeztetésekre. Mint mondta, korábban kevés lehetőség nyílt arra, hogy a helyiek közvetlenül jelezzék problémáikat, illetve kérdéseiket személyesen tegyék fel. A fogadóórákon ugyanakkor számos ügyben keresték meg a képviselőt. Pertichné Kácsor Andrea kiemelte, a megkeresések között sok önkormányzati kérdés is szerepelt, emellett több lakó érdeklődött a Bucka városrész buszjáratainak kimaradása miatt is. Hangsúlyozta, a problémával kapcsolatban már megkezdte a tárgyalásokat.
10: Amint hallottunk a nehézségről, azonnal felvettem a kapcsolatot a Volánnal. Most is megyek hozzájuk a héten további egyeztetésekre. Ami nehéz, hogy tényleg nincsen ilyen jármű, nem tudják pótolni olyannal, amit közlekedni tud ezeken az utcákon. Szegedről hoztak fel buszokat, azokat a fehér buszokat lehet látni az utakon, de tisztában vagyunk vele, hogy jelenleg ez még nem a teljes megoldás, úgyhogy igyekszünk segíteni a lakosságnak, és elnézést kérünk a nehézségekért.
9: Továbbra is a Szigeti Vízművek végzi az út- és járdafenntartási feladatokat. Jövőre is a Szigeti Vízművek látja el az út- és járdakarbantartási, valamint a közútkezelési és útellenőri feladatokat Sziget-Szent Miklóson. A képviselőtestület elfogadta a gazdaság Gazdasági Bizottság javaslatát, amely szerint 2027-ben is a társaság végzi ezeket a feladatokat. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a két kapcsolódó napirendi pontnál azért tartózkodott, mert véleménye szerint ezeknek a feladatoknak továbbra is a polgármesteri hivatalnál lenne a helyük, ahogyan az korábban is volt.
11: Saját tapasztalatot tudok mondani, és ezt az Egységben a Városért frakció, tehát a frakció csoport társaim is így vélekednek, hogy mindaddig, amíg a hivatalnál volt ez a tevékenység, sokkal gördülékenyebben működött az út- és járdakarbantartási feladat. Ezt annak idején a képviselőtestület többsége áttette a Szigeti Vízművek NKFT-hez. Én egyébként, ahogyan a tavalyi évben is, az idei évben is azt a javaslatot tettem, hogy kerüljön vissza a hivatalhoz. Én sokkal működőképesebbnek láttam úgy a helyzetet, ezeket a feladatokat.
9: Ideiglenes forgalmi rendváltozásra kell számítani Sziget-Szentmiklóson. Október 21-ig ideiglenes forgalmi rend lépett életbe a Sziget-Szentmiklósi Szent Erzsébet téren a folyamatban lévő víziközmű munkálatok miatt. A Bajcsy-Zsilinszky utcában szeptember közepén kezdődött meg a vízvezeték rekonstrukciója, a Szent Erzsébet téren pedig szeptember végén indult el a csatornaépítés következő üteme. A Bajcsy-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza továbbra is egyirányú marad a Losonci utca irányába. Az Akácfa, a Móra Ferenc és a Madács Imre utca továbbra is Zsák utca, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsy-Zsilinszky utcára. A Szent Erzsébet tér a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Tököli út között egyirányú a Tököli út felé. A közlekedőket arra kérik, hogy számoljanak hosszabb menetidővel és fokozottan figyeljék a kihelyezett közlekedési jelzéseket.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Októberben is várják a családokat keddenként a Sziget-Szentmiklósi Baba Mama Klubba. Október 13-án Anna Bábos mesekuckója jelentkezik, 20-án pedig a szülés utáni rehabilitációról, alakformálásról és izomtónus javításról tart előadást Becz Lídia, terapeuta. Az eseményeket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban tartják, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Sziget-Szentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki, Norvég erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. Mozgásfejlesztő foglalkozást tart Dunavarsányban Sallai Orsolya, rehabilitációs szakember. Az érdeklődőket hétfőnként 7.-8. órában 14 óra 10 és 15 óra 50 között várják az Árpád Fejedelem Általános Iskola sportcsarnokában. Az órák elsősorban gyermekeknek szólnak, akik nem csak a Medibol nevű eszközzel ismerkedhetnek meg, hanem figyelem és egyensúlyfejlesztő gyakorlatokat is kipróbálhatnak. Az első foglalkozás ingyenes, utána lehetséges alkalmi jegyek és bérletek vásárlása. További információk a sorsimasszás.hu oldalon olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mi az a Young Engineers, ami bizony itt is van a térségünkben, de ha nem, akkor most tekerjétek fel a hangerőt, mert szó lesz erről is, bár egyébként Bettynél már a Családban maradt című magazin műsorban volt erről szó, de ismétlés a tudás anyja, illetve hát vannak természetesen aktualitások is. Vendégünk Popar Aluka, nagyon sok szeretettel köszöntjük itt a stúdiónkban, a Young Engineers területi vezetője, és hozzátartozik Szigetszent Miklós, Érd, Csepel, Soroksár, Ráckeve, illetve a Budakeszi régió. Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Kicsit majd lehet, hogy ki van vagy cserélve a mikrofon, majd meglátjuk, hogy mennyire hallatszódik. Lesz tábor, erről is mindjárt beszélünk, Szigetszent Miklóson őszi és téli tábor is lesz, ez a BRICS Challenge tábor. Na de először is, egyáltalán miről beszélgetünk, mert nekem így a Facebook oldalon, hát nem tudom, hogy mondhatom azt, hogy ilyen legószerű, de ugye mi így értjük,
4: igen,
2: de lehet, hogy ezzel kiverjük a biztosítékot, úgy, mint nálunk, amikor valaki azt mondja, hogy Lakihegyi Rádió. Szóval, hogy tegyük tisztába, hogy egyáltalán mi ez a foglalkozás, amit tartotok a gyerekeknek.
5: A BRICS Challenge program az egy 32 alkalmas program, heti szinten van, iskolákban, művelődési házakban, Szigetszentmiklóson, illetve a felsorolt régiókban.
6: És egy fejlesztő, és egy fejlesztő foglalkozás. A gyermekek tanulnak a műszaki dolgokról, például szíhajtás, fogaskerékhajtástról beszélünk, centrifugális erőről, tehát fizikai, meg mechanikai fogalmakat beszélünk a gyermekekkel, illetve felépítik a modelleket a foglalkozások során. Utána játszanak, gyakorolnak. Tehát egy fejlesztő foglalkozás, ami igen, hasonlít a Legóhoz, ugyanúgy építőkockákból építjük a modelleket.
2: És ezt itt nézek egy képet, ez úgy néz ki, hogy ugyanúgy, ahogy most bocsánat, egyébként baj, ha ahhoz hasonlítjuk, gondolom nem annyira nem, szeretitek, nem, vagy nem tudom.
6: Nem, csak hát, hogy a teljes mértékben kompatibilis.
2: Kompatibilis? Komolyan? Igen. De ez milyen fejlesztés? Ez honnan?
6: A Young Engineers-nek a saját fejlesztése.
2: Komolyan? De van egy gyár, ahol ezt készíti?
4: Tulajdonképpen, igen. Aha.
2: Azt a mindenit. Mm. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy mondjuk egy Legónál, vagy mondjuk egy IKEA-s bútornál kapunk egy füzetet, ami így végig követi, vagy lehet, hogy a gyerekek végig követik, hogy mit, mire kell rárakni, összerakni, igen, szétszedni esetenként, ha nem sikerül elsőre.
6: Igen, most sajnálom, hogy nem hoztam, de ugye a korábbi műsorban mutattam is az útmutatókat, hogy a gyerekek kapnak egy útmutatót minden egyes alkalom előtt, és akkor az alapján építik a modellt.
4: Illetve, hogy ugye ez annyiból talán különbözik ugye a Legótól, hogy motorikus mindegyik. Motorikus, tehát, hogy ugye ezek van, motorikusak, igen, tehát, hogy
2: az
4: mozognak.
2: Mit jelent? Ja, hogy mozognak. Ah,
4: igen, tehát, hogy életre mindegyik kellene. Mozog, életre kellnek, meg is így is lehet mondani. Meg ugye azt talán beszéltük is korábban, de nyilván ismétlés a tudás anyja, hogy elmondjuk, hogy ugye ezek azért egymásra épülnek, ezek a feladatok, igen, tehát foglalkozásról foglalkozásra. Mindig egy picit nehezebbek.
6: Igen, egy picit újabb fogalom jön, és igen, egyre bonyolultabbak a szerkezetek.
2: De most akkor jól értem, most már nagyon belenagyítottam itt a fotóba, mert hogy ugye a Young Engineers Szigetszent Miklós Érd régió Facebook oldalán lehet azért látni ilyen kis kulisszatitkokat. Tehát, hogy ami elkészül, az utána mozog, tehát, hogy motorikus lehet irányítani.
6: Igen, például az első alkalom során egy körhintát szoktak építeni a gyermekek, akkor azt elindítják, és tényleg látják, hogy
2: de jó,
6: hogy van felépítve. Tehát nagyon hasonló egy igazi körhintához. Uh-huh. Ugye akkor a centrifugális erőről beszélünk a gyermekekkel, ők is el tudják képzelni.
2: Na és akkor így, hogy nagyjából most már úgy esetleg, aki nem hallotta még a korábbi műsort, el tudja képzelni, akkor beszéljünk most az aktualitásokról. Kezdjük a táborral. Szigetszent Miklóson lesz őszi tábor is, és lesz téli mini tábor is. Hogy épül fel ez a tábor? Mehetnek-e újak is, vagy csak olyanok, akik már mondjuk találkoztak ezzel a foglalkozással?
6: Igen, igen. Sok szeretettel várjuk az új gyerekeket, lányokat és fiúkat is egyaránt. Általában 5 napos táborokat szervezünk, ugye 8-tól, reggel 8-tól délután 4-ig, tehát nap
2: de akkor közös. Ez az őszi szünet idejére esik pont?
6: Igen, tehát október 26-30, között lesz ez az őszi szüneti tábor, illetve december 21-22, ez egy kétnapos.
4: Illetve amiről még talán nem beszéltünk, hogy azért ez ugye az ilyen 5 és nagyjából 11 éves kor közötti, igen, korosztálynak, igen, szól. Tehát akár már a nagycsoportosoknak is, de egyébként meg inkább a kis általános iskolásoknak.
6: Igen, de várjuk a kicsiket is, mert nagyon élvezik ők is, és ilyenkor ugye ők egy modellt kapnak, egy nagyobb gyerek, akinek már több tapasztalata van, akár 2-3 modellt is tud építeni, tehát úgy építjük fel, hogy mindenkinek legyen sikerélménye.
2: Mi az, amit fejleszt a gyerekeknél? Nyilván így a finom motorikus mozgásokat is, de hogy azon kívül szerintem rengeteg minden, főleg a mai világban annyira, hát flowban vannak, ott vannak a jelenben, tehát hogy gondolom nagyon sok mindent fejleszt a gyereknél.
6: Igen, nagyon-nagyon sok mindent fejleszt. Igen, a finom motorikát, a kreativitást, az önállóságot, kitartást, türelem.
2: Képzeljétek el, hogy tegnap nálunk pont van, hát az sem Lego, lehet kapni más ilyen építőkockás dolgokat, ilyen nagyon kis miniatűr, és én nekem az az elképesztő, és pont erről beszélgettünk tegnap, hogy nem sok olyan játék van, ami az egészen pici gyerekektől a felnőttekig leköti az embert. És ez olyan, nem?
6: Igen, igen, igen, ez olyan. És most a Young Engineers-en belül, most nem a Bricks Challenge program, de egyébként van OVI is, meg van akár időskornak is program.
2: De jó, tök jó. Vannak workshopok, terveztek különböző tematikus workshopokat, igen, erről mesélj kérlek.
6: Igen, a halloweeni workshopot tervezünk, karácsonyi, húsvéti, anyáknapi, Valentine's napi, tehát végül is minden tematikára egy kicsit, igen, és ezek általában úgy épülnek, mint az általános foglalkozások, tehát ilyen másfél-két órások, akkor ugyanúgy a gyerekek útmutató alapján építenek valamit, utána még van a játékidejük, tudnak kreatívkodni, és a workshopoknál annyi a különbség, hogy kapnak a végén egy kis meglepetést, amit haza is tudnak vinni, mert ugye ezeket a modelleket nem vihetik haza. Viszont a workshopok alkalmakor haza tudnak vinni egy kis építményt.
4: És ezeken is bárki részt vett egyébként? Tehát igen, nem kell előzetesen járni mondjuk külön a foglalkozásokra?
6: Nem, mert ugyanúgy megbeszéljük az elméleti részt, és akkor mindenki tud részt venni ezeken is, igen.
2: Egyébként nagyjából általában mennyi időt tesz ki, mondjuk, nem tudom, nézzük akkor ezt a körhintát, tehát ez is egyedi, vagy pontosabban egyéni, hogy valaki kicsit lassabban, igen, kicsit gyorsabban?
6: Igen, ez teljes mértékben tudja, attól függ, hogy mennyire van tapasztalata a gyermeknek, hány éves, milyen sokat épített már. Van, aki nagyon gyorsan építi, és akkor több ideje van játszani, meg saját építmény.

0: kapacitáshely.
1: Akkor ugye most az őszi táborra is a Horgász Egyesületnél tervezzük megtartani a tábort. Ott a titkos kert is, ott a Duna, és ilyenkor még összekötjük egy kis motorcsónakázással is.
0: Hoppá!
2: Még vannak ilyen jó kis programok.
0: Csak nem a motorcsónakot is ti rakjátok össze, de nyilván csak
2: viszont. Az izgalmas lenne.
1: Igen. Nem, azt a Horgász Egyesület biztosítja, és nyáron is volt egy ilyen táborunk ott, és a gyerekek nagyon élvezték ezt is. Sőt, még lehet, hogy a táborokban ilyen a vendégoktatókat is szeretnék. Rengeteg gyereket érdekli, akár a horgászatot is, és így arra gondoltam, hogy lehet egy ilyen egy-két órás ilyen jellegű foglalkozás is.
0: De jó.
2: De egyébként ugye ezek a foglalkozások akár Szigetszent Miklóson iskolákban is elindultak, vagy legalábbis ugye azt konkrétan olvastuk, hogy a Bíró Lajos általános iskolában vannak.
1: Igen, igen. Hát a foglalkozások, az állandó foglalkozások azok elindulnak, elindultak, igen, már múlt héten a Fészektelzóban is már elindult a csoport, a Bíró Lajos általános iskolában, a Mozaik Szigetben, Dunaharasztiban, a Rákóczi suliban.
0: Sőt, ott jól láttuk a Lafert Kúriában is.
1: Igen, a Lafert Kúriában még alakul a csoport, de hamarosan el fog indulni. Igen, ott még alakul a csoport. És akkor még Érden is elindult a Szepes Dula Művelődési Házban a csoport.
0: A táborokra, illetve a workshopokra kell külön jelentkezni, és hát ugye azt az előbb már említetted, de emeljük ki, hogy az is tök jó lehetőség, hogy ha valaki mondjuk nem akar a tábor minden napján részt venni, vagy nem tudom, csak egy-két napra, arra is van lehetőség.
1: Igen, arra is van lehetőség, mert nekem is vannak gyermekeim, 7 évesek, és tudom, hogy milyen kérdések merülhetnek fel a szülők fejében, tehát tudom, hogy én is úgy adnám be legszívesebben a gyermekeimet táborba, hogyha kipróbálhatják ezt, és azért találtam én is úgy ki, hogy akkor az első napon ki lehet próbálni, és amennyiben a gyermeknek tetszik, akkor tud jönni a többi napra is. És rengetegen jöttek így, és természetesen, hogy maradtak végig, ami nagy öröm volt, úgyhogy...
0: De jó. Igen. Hogy néz ki magának a, gondolom ez egy ilyen napközis tábor a tematikája, tehát hogy étkezést kell a szülőnek biztosítani, vagy hogy van felépítve? Mettől meddig tart?
1: Van felépítve egy nap, hogy a reggel 8 körül érkeznek a gyerekek, akkor megregeliznek, olyan lehetőséget is biztosítunk, amennyiben a gyermek allergiás, hogy ők hozzák az ételüket. De alapvetően mi biztosítjuk. Akkor utána, de reggeli után vagy játszóterezünk, vagy építünk, annak függvényében, hogy mennyire van kint meleg. Ugye nyáron mindenképpen reggeli után kellett kimennünk a játszótérre a nagy melegek miatt.
2: Hát igen, ősszel mondjuk más lehet.
1: Igen, ősszel más lesz. Valószínűleg ebéd előtt fogunk menni, amikor melegebb van. És akkor utána van az építés útmutató alapján ebéd. Sőt, itt 10 óra is van, mert azt vettem észre, hogy a gyerekeknek azért szükséges a napi 4 étkezés.
0: Igen.
1: Még úgy is, hogyha megregelizve érkeznek, igen, tehát valahogyan éhesek lesznek. Úgyhogy alapvetően 4 étkezés biztosítunk.
0: Aha.
1: És akkor ebéd után pedig szabad építés van, tehát ott már kreatívkodhatnak, mert rengeteg nagy a kreativitás a gyermekeknek, tehát erre is szükségük van. És utána pedig szintén szabad játék van. Nyáron például vízicsaták voltak a nagy melegekben. Most ősszel más szabadtéri programok lesznek.
0: Hát ez nagyon-nagyon jól hangzik egyébként, meg itt közben nézem a plakátot, amit majd itt a videó alatt meg fogunk osztani, hogy miket lehet például készíteni, ugye az őszihez kapcsolódóan valamilyen ollós maszk, de lesz rénszarvas, télapó, szánon utazik, tehát hogy nyilván mindig a, gondolom, az aktuális tematikához kapcsolódó dolgokat raknak ki.
1: Igen, tehát az őszi tábornál tervezünk mindenképpen ilyen halloween-is témát is, amiben külön hasonló lesz azért a tematikája, mint egy workshopnak, de azért itt sokkal többet tudnak a gyerekek gyakorolni, meg játszani. A télinél pedig igen, ilyen Mikulás, meg különböző variációi lesznek.
2: Még akár jelmezben is mehetnek, már aki szeretne, gondolom ez. Akár, erre igen, akár igen. Lehet lehetőség is biztosítva.
0: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy ezzel megismertettél bennünket. Itt közben még nézem a videóban is, ugye megmutatjátok, hogy melyik hogy mozog éppen.
1: Igen.
0: Tényleg nagyon érdekes egyébként. És hát gondolom, hogy azért azt javaslod a szülőknek, hogy nem véletlenül találtátok mindezt ki, hogy ezeket az építőkockás játékokat, mert hogy ez nagyon sokat fejleszti a gyereket. Egyébként itt ezt a Bricks Challenge-hez kapcsolódóan ezeket így akár boltban is lehet kapni,

0: Hogy ez csak itt nálatok elérhető.
1: Nem, csak oktatás célra lehet vásárolni.
0: Na, hát akkor érdemes egyébként akár megnézni Young Engineers Szigetszent Miklósért régió Facebook oldalát, ott bővebb infót is találtok, illetve ahogy említettük, mi is megosztjuk majd itt a videó alatt a plakátot. Még nem vagytok semmiről lemaradva, hiszen ugye őszi téli tábor lesz.
2: Van egy kis idő, igen.
0: Igen, az őszi október 26-tól 30-ig, a téli mini tábor december 21-22. Hát én azt gondolom, hogy ezzel egyébként nagy-nagy szívességet tesztek a szülőknek, hogy abszolút. A szünetekben egy kicsit, főleg, hogy a téli szünet most, ami 2,5 hét lesz.
2: Hosszú lesz, igen. És hát addig se egyébként mondjuk akár a kütyüket nyomkodják a gyerekek. Ez egy kicsit másfajta kütyű mégiscsak.
0: Hát igen. Nagyon szépen köszönjük Popara Lukának, Young Engineers területi vezetőjének, Szigetszent Miklós Érd, Csepel, Soroksár, Ráckeve, Budakeszi régiónak a vezetője. Raluka, köszönjük szépen a beszélgetést.
3: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió a kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztin a főút 120 szám alatt, és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
6: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
7: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
6: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
7: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
6: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
7: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
6: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
8: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
9: Szedd magad alma akció halásztelken! Szedd össze a családot, és gyertek el hozzánk almát szedni! Töltsétek fel télire az éléskamrát Idared, Jonagold és Golden almával csupán 350 forint per kilogramm mosáron. Bejelentkezés és bejárat halásztelken a Hold utca 40 szám alatt a Mérlegháznál. Érdeklődj telefonon a 0630 964 57 47-es számon. Várunk titeket a hét minden napján, hétfőtől szombatig reggel 8-tól délután 4-ig, vasárnap reggel 8-tól délután 2-ig. Alma itt, alma ott. Szedd csak, amíg el nem fogy.
10: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Szigetszentmiklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
3: Ez reklám volt.
2: Hírek a Lakihegy Rádióban.
11: Kellemes őszi időre számíthatunk. Ukrajna megduplázza az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat. Választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek Erdőbényén. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be Európai Uniós pályázatot, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook oldalán azt írta, ebben az új Gubacsi vasúti híd építése, a Balaton-Szentgyörgyi Nagykanizsa gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. Ukrajna megduplázza az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat, válaszul az orosz légitámadásokra. Volodymyr Zelenszkij azt mondta, hogy Moszkva új stratégiája a civilek elűzése Kijevből, miközben Ukrajna továbbra sem támad polgári célpontokat. Moszkva eközben felszólította a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost, a lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási létesítményeket. Általános választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában, mintegy 3,4 millió választópolgár dönthet az államelnökség, az országos és országrészi parlamentek, valamint a katonai törvényhozások összetételéről. A voksoláson először alkalmaznak országosan biometrikus választóazonosítást és szavazólap beolvasó berendezéseket. Ez a 10. általános választás az 1992-95 közötti boszniai háború lezárása és a köztársaság kikiáltása óta. Tűzütött ki a perui romváros a Machu Picchu térségében, a tűz bozótirtás miatt keletkezett, amellyel a helyi gazdák művelhető területeket akartak nyerni. Az erős napsütés és a száraz növényzet miatt azonban a lángok elszabadultak. Machu Picchu Peru legfőbb turisztikai nevezetessége, évente 3 millióan látogatják. Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések és viharok Krétán. Több nyaralót evakuálni kellett a turisták által sűrűn látogatott görögországi szigetről. A hatalmas víztömeg utakat vágott el, illetve hordott tele törmelékkel. A mentők folyamatosan dolgoznak a földcsúszamlások elhárításán és az utak megtisztításán.
2: Időjárás.
11: Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Napközben 23-26 fokra melegszik a levegő. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
3: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez még mindig a Süss fel nap az ébresztő műsorunk a mikrofonok mögött, illetve a kameráink előtt pedig változatlanul Somogyi Betty.
3: És Bredák Szandi, sziasztok!
2: De a vendégünk az változott, mert hogy megérkezett hozzánk Barnucz Levente edző, méghozzá Szigetszent Miklósról. Szia, jó reggelt! Köszöntünk itt a stúdióban.
4: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
3: Jó reggelt!
2: Légzésről fogunk beszélgetni, de azért ez nem ennyire egyszerű, mert hogy a múlt héten ugye Szandival találtunk egy cikket, miszerint ugye egyre több hazai ismert ember is posztol úgy olyan fotót, hogy ugye az orrlégzés fontosságára hívják fel a figyelmet, és szájtapasz van rajtuk. De azért ebben a cikkben az is benne van, hogy ez akár egy életveszélyes állapotot is előidézhet, és ezért hívtuk Levit, hogy akkor most picit tegyük így rendbe a fejekben, hogy akkor mi az igazság? Jó-e a szájtapasz használata?
3: Ez nyilván
2: nem ennyire egyszerű, de hát, hogy nyilván akkor ez hasznos, de mire kell figyelni emellett?
4: Hát ugye mindig azért érdemes ott kontextusra odafigyelni, mert nem mindegy, hogy mikor használod, és mire használod. Lehet használni akár sportolás közben is, lehet használni ugye lefekvés előtt, hogy jobb legyen az alvásunk, de nyilván itt az életveszély, ugye az alvási apnoéban szenvedő emberekről beszél igazából, ott valóban fenn van a veszély, mert ott magával a légzés mechanikájával van probléma, és nem igazából a szájtapasz a probléma, hanem az, hogy az illető, aki ebben az apnoéban szenved, nem vesz levegőt egy bizonyos ideig, akár egy percig, és így károsod az agya, és hogy sokat jönnek ezek a úgynevezett impulzusok, akkor akár átkárosodás is lehet belőle, amiből aztán még akár egy stroke is összejöhet belőle, tehát valóban tud veszélyes lenni, de a szájtapasz csak annyiban gátolja meg az illetőt, hogy esetleg a száján is tudjon menni levegőt, hogyha az órán nem.
3: De akkor egyébként kinek ajánlatos? Tehát beszéljünk arról, hogy azért ennek nyilván vannak előnyei, és mielőtt válaszolnál erre a kérdésre, hogy én múlt héten már mondtam, hogy Levinél a mai itt a stúdióban, illetve Beánál, mozgásterapeutánál részt vettem egy szemináriumon, ahol egy fél napig csak a légzésről beszélgettünk, tehát hogy azért erről órákig, napokig lehetne beszélgetni, és most itt a légzés alatt például neked mit jelent az, hogy azt mondom, hogy légzés, mert egy átlag embernek hát mi szója légzés? Hát ez nem ilyen egyszerű.
4: A légzés az elsődleges dolog, ami éltet. Hát nagyon egyszerű, fog be az orrod és a szád, és nézd meg, hogy meddig bírod ki. Átlag ember mondjuk olyan 2 percig, és ugye van a világban olyan 14 perc. Hát oda azért le a kalappal előtte minden esetre. Na, de maradjunk az átlag embernél. A légzés nem csak a légzés, az érzés összefügg akár az anyagcserénkkel. A légzés, ha megfelelő, akkor a közérzetük is, akár a tanulás is. Például megfigyelték nem is olyan rég, hogy az oldugulásban szenvedő gyerekek a tanulása sokkal nehezebb, nehézkesebb, mint akiknek jó a légzés.
2: Ja, tehát hogy a koncentráció készségünket is nehezítik.
3: Az egyik, oxigén, nem? Az,
4: így van. Pontos. Az agyunk az egyik legnagyobb oxigén felvevő szervünk. Gondoljunk bele csak születésnél, ugye, amikor oxigén hiányban születnek a gyerekek, és akkor történnek bizonyos problémák, de most ez nem megy bőle, maradjunk a légzésnél. A légzés nem csak annyi, hogy beveszem és kifújom a levegőt. A biokémia is van benne. Ugye hasznosítani próbáljuk az oxigént, és cserébe széndioxidot adunk le. És igazából a szájlégzés problémája az itt jön be, hogyha tátol van a szád folyamatosan, akkor túlzottan leadod a széndioxidot, és nincs cserealapod. Ahhoz, hogy az oxigént megkapd, cserébe oda kell adnod a széndioxidot. És neked nincs, vagy kevés van. És akkor ugye az oxigén ott van ám a vérben, de nem tudod hasznosítani. És ez a probléma. Uh-huh. És akkor már, ahogy mondta, már az anyagcserédet is befolyásolja, lassítja, stb.
3: Uh-huh. Akkor sokkal-sokkal összetettebb ez a dolog, mint gondolnánk. Hát olyannyira, hogy nyilvánvalóan itt nem mehetünk el anélkül, hogy dr. Konstantin Butejkót ne említsük meg, aki 1952-ben fejlesztette ki ezt a saját légzés technikáját, ez a Butejko légzés technikán alapuló. Hát itt úgy olvasom a cikkben, hogy életmód program. Ki volt ő, és hát mesélj róla egy picit, mert a maga korában sajnos nem, hát sokan nem ismerték el azt, amit ő valójában tett.
4: Hát csak hogy páran biztos nem emlékeznek annyira, de akkor Szovjetunió volt, ugyanúgy ő egy ukrán származású orvos, professzor volt, akinek volt egy saját klinikája, ahol gyógyított légzés bizonyos légzés technikákkal.
3: De mit jelent az, hogy bocsánat, hogy gyógyított? Tehát mit gyógyított? Akár egy magas vérnyomást, akár egy szorongást?
4: Akár egy magas vérnyomást, és akár az alvási apnoit is gyógyította neki, saját klinikája volt ellen. A technikákat lehetnek nagyon egyszerűek, lehetnek nagyon bonyolultak, és nem, most ne azt gondoljuk, hogy most én leülök lélegezni, és akkor holnaptól már nem vagyok asztmás, hanem a picit belelépek, hogy hogyan működik a légzésünk. Van egy nyúlvány, hátul mondom a latin nevét, medulla oblongata, de tök mindegy. Ez egy nyúlvány.
3: Számból vetted ki a szót, és ismerem, minden nap használom. Igen.
4: Ami vezéli a légzésünket. Hál' Istennek nem mi irányítjuk, hogy na most vedd be a levegőt, és most minden, nem ez a kis nyúlvány vezéli, és ez el tud állítódni. Tehát fontosan azzal, hogy bizonyos légzés technikákkal vissza tudod hozni ennek a vezérlőnek a megfelelő működését, és ezáltal gyógyul meg az illető. Jó, tehát ezt a nyúlványt vissza lehet hozni a jól működő tartományba bizonyos légzés technikákkal.
2: De ezt gondolom be kellett, hogy épüljön azért az embereknek a mindennapjaiba. Tehát nyilván, abszolút, amit te is mondtad, hogy ez nem egy-két alkalom után fog megváltozni.
4: Nem, akik komoly betegségekkel rendelkeztek annak idején, azoknak rendszeresen naponta kellett végrehajtani. És nem szabad abba hagyni.
3: Annyira, hát furcsa módon, de szeretem ezt a történetet, úgyhogy még erről beszéljünk, hogy azért Butaiko sokaknál nem volt annó népszerű, és nekem annyira megmaradt a szemináriumon, hogy amiatt, mert hogy már akkor nem érte meg nyilván a gyógyszeriparnak, hogy valaki csak a légzéssel gyógyítson, és nem kell eladni számos kemikáliát.
2: Nyilván akkor nem kell gyógyszert bevenni, igen.
4: Hát, úgy mondjam, hogy a szovjet rendszerben nem fért bele ez a, amit ő csinált, és szó szerint porrá égették a klinikáját, és az összes kutatásait eltüntették, hogy mint hogyha nem is létezett volna, és hogy 5 személy szerint gulágra küldték, tehát kényszermunkára, akik nem tudják, mi az a gulág esetleg.
3: Nézzük már meg egyébként azt, hogy azt mondtad az előbb, hogy akkor nem úgy működik, csak hogy leülök és lélegzem. Hogy kell leülni? És tehát mit jelent az, amikor te mondjuk azt mondod, hogy menjen haza, üljél le? Tudom, most nem megyünk bele abba, hogy hányféle légzés van, illetve hát egy picit belemeltünk, de hogy ugye rengeteg és rengeteg dologra jó, tehát én is nálatok tanultam, hogy nem tudom, van egy migrénem, akkor az melyik légzés az, ami mondjuk egy kicsit megkorábban el kell kezdeni, vagy melyik az, ami kikapcsolja a szorongás központot, ez az ümögő légzés, tehát hogy szerintem, aki mondjuk most hall először a légzésről, el sem tudja
2: nem is
3: képzelni,
2: tudja, hogy mennyi
3: féle légzés van.
4: Nem csak, hogy mennyi féle légzés van, hanem milyen hatásai vannak.
3: Igen.
4: A légzése például a szimpatikus, paraszimpatikus hatást kibe tudjuk kapcsolni. Tehát amikor mondjuk úgy, hogy harc üzemmódban vagyok, akkor szapor a légzésem, és ugye a vér inkább a végtagokba tódul. Ugye, mit tudom, megyek, megölöm a karfogó tigrist, vagy elfutok előle, a kettő közül egyik, de ahhoz nagyon nagy energiát kell tudnom mozdosítani. Ott nem fér bele egy nyugodt zen légzés, hogy hát jó van, jön az a tigris, és akkor majd lesz, ami lesz, hanem ott harcolnom kell, vagy futok, vagy tényleg leállok, és birkozok a karfogóval, és legyőzöm.
3: Igen.
4: Tehát a módszer az, hogy többnyire a mai világban bárki, elkezdve a kisgyerekektől stresszesek. Túl sok információ van jelen, és öntik ránk, és ezt nem tudjuk megfelelően kezelni, már csak ez egy olyan adat, amitől már felborul az egyensúlyunk, és stresszesek vagyunk. Elkezdve a gyerekektől az időskorúakig, és ezt egyszerűen légzéssel tudod szabályozni, rendszerezni, nyugtatni. A központi idegrendszered nagyon jól válaszol az orr légzésre. Tehát az elsődleges légzőszervünk az az orrunk, és nem a szánk. Valamúlva a szánkon is tudunk, de az a B. Amíg az A rendben van, addig használd az A verziót, tehát az orrodat. Az orr nem csak az, ami kiáll innen a kis arcunkból, hanem az orr mellék üregében egy csomó kémiai anyagot termelünk, például nitrogén monoxidot. A nitrogénmonoxid például segít abban, hogy az erejét ellazuljanak. És akkor itt jön be a magas vérnyomás. Ugye feszes erekben, mint a slag otthon, amivel locsolt, hogy megnyomod, ugye nagyobb lesz a nyomás, és akkor magasabban spriccel a víz, hogyha laza az a cső, akár az ereink, mi egy zárt rendszer vagyunk, akkor ugye alacsonyabb a nyomás. Ennyire egyszerű. Tehát, hogyha jól lélegzed, tudod akár a vérnyomásodat is szabályozni. Nyilván az megfelelő légzéstechnikával kell ellátni. Ugyanakkor az emésztéshez és oxigénhez van szükséged ahhoz, hogy elégesd azt a táplálékot, amit bevittél. Na most, ha ez az égés nem megfelelő, akkor ugye nagyobb, nevezzük úgy, hogy korom, tehát melléktermék termelődik. És akkor kell antioxidánsokkal foglalkoznod, és nem szeretnénk nagyon-nagyon belemenni, mert már így elszaladtunk a táplálkozás felé, miközben a légzésről szeretnénk
3: beszélni. Hát de egyébként nagyon, hogy minden
2: összefügg. De gondolom, ugyanígy a sportolásnál is fontos, abszolút, hogy nyilván hogy veszed a levegőt.
3: Persze, tehát akár a teljesítmény is módosulhat.
4: Abszolút, tehát nyilván azért látjuk sportolókon ezeket a tapaszokat, mert úgy kívánnak edzeni, hogy a széndioxid tolerenciájuk megnövekedjen. Ez azt jelenti, hogy jobban tudja a testében tolerálni a széndioxid jelenlétét, ezáltal magasabb oxigén felvétel tud. Teljesítménynövekedésnek hívjuk a sportban.
3: Az előbb valahogy úgy fogalmaztál, hogy kevesebb oxigén, és ezt be is akartam hozni, hogy ugye itt Butaiko az ukrán orvos abból a feltételezésből indult ki a maga idejében, hogy szerinte az emberek jelentős része, idézőjelben van írva, túllélegzik, vagyis a hétköznapokban igen, több levegőt használ, igen, hiperventillál. Ez valóban így van, és miért van ez így? Miért így alakult ki, hogyha valaki nem tudatosan figyel oda, akkor ez így van, és miért veszélyes ez?
4: Nagyon egyszerűsítsünk, jó? Amikor ideges vagy, hogyan lélegzel?
2: Zihálunk, vagy igen?
4: Tehát tüdőt csúcsban, és gyorsan. Pam-pam-pam-pam-pam. Ez mindent megmagyaráz ebben.
3: Nekem, bocsánat, a szüléskor mondták, hogy erre nagyon oda kell figyelni.
2: Ott is nagyon fontos is, egyébként, ugye? Hogy veszed a levegőt.
3: Már hát ott, hogy? Hát ott együtt lélegzünk a szülésznél.
2: Ugye mutatja, hogy kéne, hogy kell. Igen.
4: És ezáltal ugye csak a tüdőcsúcsodba szívod be a levegőt. Nagyon kevés oxigénhez jutsz. De hogyha ilyen régi szokásokat el akarunk elvenni, hogy mielőtt bármilyen fontos döntést hozol, vagy majd vegyél egy mély levegőt, számolj el 10-ig, nyugodj meg, és utána.
3: Igen, csak ezek olyan érdekes dolgok, hogy ezt így mindannyian tudjuk,
2: ezt tudjuk, de valahogy nem állunk csinálják meg ezt végigcsinálni. Igen.
4: Ez a nehéz. Nem gyakoroljuk. Naponta kellene foglalkozni a légzésünkkel. Mivel ugye beszéltünk a stresszről, magas a stresszfaktor a modern életvitelben, kell foglalkoznod a légzéseddel nap, mint nap.
3: Jó, és ez hogyan? Akár például itt a beszélgetés közben is a kutya nem vesz észre, hogy én közben lehet, hogy picit belül légzőgyakorlatozom? Tehát ezt úgy is lehet egy idő után már csinálni, hogy nem az van, hogy akkor leülök és csak ezzel
2: foglalkozom? Nem, hogy már észre se veszed, nem így beépül.
3: Tulajdonképpen igen, de hogy hol kell ezt elkezdeni?
4: Egyszerű, először is, ha lélegzel, csukd be a szádat.
3: Egyszerűnek hangzik, és mennyien, na és akkor nyissuk meg itt egy másik szálat, hogy szájlégzés, hogy az miért veszélyes, így a, egyébként ezen én meglepődtem, amikor ti azt mondtátok, hogy el sem tudjuk képzelni, mennyire sokan lélegeznek a szájon át, és nem alváskor, hanem így a hétköznapokban, a napközben, tehát hogy az miért nem jó, és miért lélegzik valaki a száján? Nem is tudnám elképzelni.
2: Nem, furcsa egyébként.
3: Beszélgetésen nagyon tudnánk úgy.
4: Egyébként technikailag megfigyeltem, ne haragudjatok, amikor beszélgettek, és vesztek levegőt, akkor
3: most is ott veszem.
2: Számon, igen, belehallatszik egyébként.
4: Technikailag azt akarod, hogy ne hallottam, akkor vedd az orrodon.
2: Egyébként ez nagyon, én ezt néha, amikor a közlekedéseket mondjuk, akkor veszem észre mind a kettőnkön.
4: Ugye sokat nagyon,
2: igen, ott egy percet ott ledarálunk, és ott az a legegyszerűbb valahogy abban a folyamatban.
3: Mert akkor ez a saját magam csapdájába mentem bele, mert itt mondom, és közben én is a számonál, és észre se veszem. Nagyon durva.
4: De azért kell picit tudatosabban, és azért kell vele foglalkozni naponta.
2: Na, ezt majd gyakoroljuk.
3: Igen. Köszönjük, most számom, még nem beszélek.
4: Nyugodtan. Csak amikor befejezted, akkor egyiket az óron érdemes venni a levegőt. Igen, az elején nehézkes, mert az elején az agyunk, ugye a vezérlőnk teljesen mást akar, de ahhoz, hogy visszategyük a normális mederbe ezt a medulla oblongát, tehát ha mennyire tetszett az a szó, kell foglalkozni vele, hogy visszaálljon a megfelelő légzésformára. Nézzük, a másik, miért veszélyes a szájlégzés. Hát az órunk, ugye említettem az előbb, termel nitrogén monoxidot. A másik tulajdonsága az ér lazítás mellett, az, hogy antivirális és antibakteriális hatása van. Tehát az elsődleges szűrőrendszerünk is az órunk, ahol kiszűrünk, segít az immunrendszernek kiszűrni és megölni bizonyos bacikat.
2: Uh-huh. Ezért mondják azt, legalábbis nekem mindig ezt mondták a szüleim, meg az iskolában az összes tanár, hogy amikor például hideg van, kint voltunk az udvaron télen, akkor az orrodon vedd a levegőt, mert hogy Nekem úgy mondták akkor ugye így gyereknyelven, hogy mert hogy akkor úgy kicsit felmelegszik az a nagyon hideg levegő, nyilván valószínűleg ennek van egy másik folyamata, de hogy ne a szánkon, mert akkor nyilván a torkunk fog megfájdulni.
3: Na hát akkor csak mondogatták ezt nekünk, csak nem
4: figyeltünk. Ugye a szánnak is van egy flórája. Uh-huh. Az, ha kiszárad, akkor ugye már az emésztésed sem, tehát megfelelő relágásoknál bizonyos enzimek már beindulnak, bontó elemek, elnézést, hogyha túl szakmai vagyok, és úgy nyeled le a kaját, hogy már a nyálatból ott van egy csomó minden, és viszed le. Hogyha ez nincs jelen, akkor már ezek a bontóelemek nem kerülnek be a gyomorba, és nehezebben emészted meg rendesen azt a táplálékot.
3: Uh-huh. Visszatérve az alaptémánkhoz, hoztál is nekünk háromféle szájtapaszt. Három darab, uh-huh. Egyforma, mert hogy van többféle?
4: Igen, de azért hoztam ezt, mert ugye azt írt a cikk, amire hivatkozunk, hogy ugye hát életveszélyes, mert hogy teljesen lezárjuk a szánkat. Na, a technológia mutatom a kamerának,
3: igen,
4: oda?
3: Uh-huh. Igen, oda. Igen, oda.
4: Hát uh-huh. Már előre tart, és létrehoztak egy kis rést.
3: Na de várj, ha van ott rés, akkor már tud a szájon át lélegezni, vagy nem?
4: Tud, épp pontosan azért, van egy uh-huh. Problémája, akkor ne ijedj. Van, aki pánikol az, hogy neki le van zárva uh-huh. szája, de itt nincs lezárva szája, és akkor megnyugszik. Vagy gyerekeknek biztonságosabb, uh-huh. úgyhogy ilyen nyitottat adunk, de bárkinek, mert igazából az a lényeg, hogy a száj csupa legyen, hogy az ajkaink, uh-huh. és akkor már nem fogod akkorára nyitni a szájára, például amikor leesik a teljesen az állkapcsolód, uh-huh. és brutálisan horkolsz.
3: Igen. Én meg azt szoktam nézni, amikor mondjuk nem nagyon tömegközlekedem, de régen, tudjátok, amikor hogy hátul van az ember feje, és így nyitva van az
2: igen, mikor úgy kidől valaki, igen. akár. Igen, de az igen. ott majdnem mindenkinél úgy volt. De gondolom egyébként érdemes, mondjuk akár mielőtt egy ilyen szájtapaszt felrakunk, azért egy egészségügyi szakemberrel valamilyen formában konzultálni, nehogy legyen valami alapbetegség.
4: Én azt mondom, hogy ne, ott az internet, tessék kutakodni.
3: Ám, mondjuk óvatosan.
4: Elvégezni azért... egy alaptanfolyamot, ahol légzéstechnikákat tanítanak, és érdemes fejleszteni, mert mindent, amit nyersz légzésterén, azt nagyon meg fogja hálálni a tested.
3: Ez, amit most hoztál, ezt azért hoztál hármat, hogy akár ki is próbálhatjuk? Majd itt lehet, hogy a szünetben, mert arra kérünk, hogy maradj még a következő fél órában, csinálunk egy rövid kis uh-huh. videót, vagy
2: kis
3: valamit,
2: videót, hogy
3: kipróbáltuk. Akkor van ilyen is, mert én emlékszem, köszönöm, hogy a szeminárium, amikor voltam nálatok, akkor ugye nem ilyen volt. Igen. Sőt, akkor még azt is mondtátok, hogy miután elvégeztük ezt a képzést, hogy ha mégiscsak megijedünk tőle, akkor először ne így hosszába teljesen, hanem keresztbe uh-huh. is.
4: De itt is látod, hogy az ajkak összezárása volt a lényeg, hogy akkor ide teszek uh-huh. egy. És nem teljes zárt. És hogyha nagyon kell, akkor két oldalt tudok venni levegőt. Uh-huh, tehát ebből uh-huh. én nem csinálnék akkor a problémát, hogy ilyen azt hinnám, hogy életveszélyes. Biztos, hogy életveszélyes.
3: Hogy lehet, és ugye
4: bizonyos embereknél.
2: Ez a lehet az.
4: Igen,
2: a lehet. Értelmű.
3: Lehet. Igen, na folytatjuk, jó? Hogyha van kérdésetek, uh-huh. akkor jöhet, akár itt a videó alá kommentben is, Levihez.
2: Vagy SMS-ben. A... Viber, már az SMS falunk is működik. 0-20-95-95-105 és Barnóc Levente edző pedig marad velünk akkor a következő fél órában is.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közösség, élmény, hagyomány.
3: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
2: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
3: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
2: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
3: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászléfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
2: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
3: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
2: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
3: Az első Miklósi Városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
2: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
3: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
2: Első Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
4: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Nagy az érdeklődés a lakossági fogadóórák iránt Sziget-Szent Miklóson is. Az elmúlt hetekben Pest megye 10-es választókerületének országgyűlési képviselője Pertichné Kácsor Andrea mind a négy településen, Dunaharasztin, Halásztelken, Szigethalmon és Sziget-Szent Miklóson is fogadóórát tartott. A térség országgyűlési képviselője rádiónak elmondta, az alkalmak tapasztalatai alapján egyértelműen látszik, hogy a lakosság részéről jelentős igény van a személyes egyeztetésekre. Mint mondta, korábban kevés lehetőség nyílt arra, hogy a helyiek közvetlenül jelezzék problémáikat, illetve kérdéseiket személyesen tegyék fel. A fogadóórákon ugyanakkor számos ügyben keresték meg a képviselőt. Pertichné Kácsor Andrea kiemelte, a megkeresések között sok önkormányzati kérdés is szerepelt, emellett több lakó érdeklődött a Bucka városrész buszjáratainak kimaradása miatt is. Hangsúlyozta, a problémával kapcsolatban már megkezdte a tárgyalásokat.
7: Amint hallottunk a nehézségről, azonnal felvettem a kapcsolatot a Volánnal. Most is megyek hozzájuk a héten további egyeztetésekre. Ami nehéz, hogy tényleg nincsen ilyen jármű, nem tudják pótolni olyannal, amit közlekedni tud ezeken az utcákon. Szegedről hoztak fel buszokat, azokat a fehér buszokat lehet látni az utakon, de tisztában vagyunk vele, hogy jelenleg ez még nem a teljes megoldás, úgyhogy igyekszünk segíteni a lakosságnak, és elnézést kérünk a nehézségekért.
6: Újabb fogadóórát tartanak Sziget-Szent Miklóson. Október 7-én szerdán ismét lehetőségük lesz a helyieknek személyesen feltenni kérdéseiket Pertichné Kácsor Andreának, Pest megye 10-es választókerületének országgyűlési képviselőjének. A térség országgyűlési képviselője azt mondta, Szigetszentmiklóson az előző alkalommal számos megkeresés érkezett, ezért fontosnak tartotta, hogy újabb fogadóórát szervezzen. A lakosság délután 3 és 5 óra között jelezheti majd észrevételeit, illetve teheti fel kérdéseit. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.
7: Van egy űrlap, amit ki lehet tölteni, ahova meg kell adni a nevet, és azt, hogy körülbelül milyen témáról szeretne velünk beszélgetni, és visszajelzünk, beosztjuk az időpontokat, negyedórás idősávban tudunk együtt beszélni, és visszajelzünk, így kevésbé kell várakozni, nem kell ott 2 órát ülni, hogy sorra kerülök, vagy nem kerülök sorra, ezt igyekeztük elkerülni. Nem mindenkit tudtunk például fogadni Szigetszentmiklóson, mert nem volt elegendő az az idő. Amit erre szántunk, ezért is mindenképpen folytatni szerettük volna első körben Miklóson.
6: Továbbra is a Szigeti Vízművek végzi az út- és járdafenntartási feladatokat. Jövőre is a Szigeti Vízművek látja el az út- és járdakarbantartási, valamint a közútkezelési és útellenőri feladatokat Szigetszentmiklóson. A képviselőtestület elfogadta a gazdasági bizottság javaslatát, amely szerint 2027-ben is a társaság végzi ezeket a feladatokat. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a két kapcsolódó napirendi pontnál azért tartózkodott, mert véleménye szerint ezeknek a feladatoknak továbbra is a polgármesteri hivatalnál lenne a helyük, ahogyan az korábban is volt.
8: Saját tapasztalatot tudok mondani, és ezt az Egységben a Városért frakció, tehát a frakció csoport társaim is így vélekednek, hogy mindaddig, amíg a hivatalnál volt ez a tevékenység, sokkal gördülékenyebben működött az út- és járdakarbantartási feladat. Ezt annak idején a képviselőtestület többsége áttette a Szigeti Vízművek NKFT-hez. Én egyébként, ahogyan a tavalyi évben is, az idei évben is azt a javaslatot tettem, hogy kerüljön vissza a hivatalhoz. Én sokkal működőképesebbnek láttam úgy a helyzetet, ezeket a feladatokat.
6: Ideiglenes forgalmi rendváltozásra kell számítani Szigetszentmiklóson. Október 21-ig ideiglenes forgalmi rend lépett életbe a Szigetszentmiklósi Szent Erzsébet téren a folyamatban lévő vízi közműmunkálatok miatt. A Bajcsy-Zsilinszky utcában szeptember közepén kezdődött meg a vízvezeték rekonstrukciója, a Szent Erzsébet téren pedig szeptember végén indult el a csatorna építés következő üteme. A Bajcsy-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza továbbra is egyirányú marad a Losonci utca irányába. Az Akácfa, a Móra-Ferenc és a Madách Imre utca továbbra is Zsák utca, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsy-Zsilinszky utcára. A Szent Erzsébet tér a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Tököli út között egyirányú a Tököli út felé. A közlekedőket arra kérik, hogy számoljanak hosszabb menetidővel és fokozottan figyeljék a kihelyezett közlekedési jelzéseket.
0: Sporthíreink.
6: A DVSC U20 vendége lesz Szigetszentmiklós női kézilabda csapata az NB1B negyedik fordulójában. A találkozó esélyese inkább az SNK-se, de a vezetőedző Jakab László szerint nagyon oda kell figyelniük a fiatal debreceniek ellen, hiszen az előző szezonban is megégették itt magukat. A szakember elmondta, az első fordulókban 2 bravúr győzelmet is arattak, de ez csak akkor ér valamit, ha az ilyen találkozókat is meg tudják nyerni. Hozzátette, ők is nagyon szeretnek futni, és a DVSC fiataljai is, ezért könnyen lehet, hogy rohanós meccs jön, de bízik benne, hogy csapata tudja majd jobban elvenni a gyors indításokat az ellenféltől, és nem fordítva. Az előző szezon 2 dobogósa csap össze a Pest megyei labdarúgó első osztályban. A bronzérmes Fémalk Duna Varsány sokáig a legnagyobb kihívója volt a vecsésnek. A 2025-26-os idényben és mindkét gárda naptárában kiemelt helyen volt az egymás elleni találkozó. Hollik András, a Varsányiak sportigazgatója szerint ez most sincs másként, hiába, hogy a vecsésiek nem kezdték túl jól a bajnokságot. Hozzátette, kevés fordulón vagyunk túl, és továbbra is az ilyen erősségű csapatok elleni rangadók dönthetnek arról, hogy az év végén kikerül majd közelebb a céljához.
0: Időjárás.
6: Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, a nyugati észak-nyugati határ közelében élénkülhet meg a délies szél, délután 23-27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Jazz Kívánság műsort, a Sárik Péter Trió Fonogram díjas sikerprodukcióját láthatjátok október 16-án Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montruxi Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönségdíjas a junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Ez továbbra is a Süss fel nap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot kívánunk minden kedves hallgatónak a mikrofonok mögött. Somogyi Betty.
3: És Bredek Szandi, sziasztok! Mi itt közben lélegeztünk.
2: Mi itt közben gyakoroljuk itt, hát próbálkozunk, ez majd házi feladat lesz, mert hogy Barnóc Levente edző Szigetszent Miklósról maradt velünk, és ugye továbbra is láthatok is minket, hiszen a Lakihegy Rádió közösségi oldalain élőben közvetítjük a beszélgetést.
3: Igen, elkezdtünk ugye beszélgetni, volt egy cikk, nem olyan régen jelent meg, méghozzá az, hogy leragasztják a szájukat sokan, hogy jobban aludjanak, de a szakember, az orvos azt mondja, hogy ez akár életveszélyes is lehet. Ez az, hát úgy fogalmaz egyébként, hogy egészségőrület. Ha már itt tartunk, akkor nézzük már ezt meg, ezek a jó kis bulvár
2: kifejezések
3: címkék, hogy egészségőrület, hogy úgy alszanak sokan, hogy letapasztják a szájukat. Ezzel a szóval itt így egyet tudsz érteni ebben a kontextusban?
4: Sziasztok megint! Őrület, hát valaki egészséges, azt szerintem csak pozitív lehet.
3: Tényleg milyen furán hangzik ez a két szó így együtt, hogy
2: egészségőrület.
3: Mert az őrület az valahogy mindig olyan negatív.
2: Kicsit ez ilyen ellentmondásos azért ez a két kifejezés.
4: Szóval én valahogy én le vagyok döbbenet a megfogalmazástól. Minél egészségesebb van, annál euforikusabban tudja élni az életét, szerintem. Úgyhogy törődni kell vele, és az egyik része ugye a légzés. Foglalkozni kell vele, mert a stressz hatás miatt megváltoztatjuk a légzés szokásainkat, és akár szájlélegzővé válunk, miközben a fő légző szervünk az az orrunk. És az előzőekben beszélgettünk, hogy miért, most nem akarnám megismételni.
3: Persze, ezt nyilván lehet nézni. Felmerült bennünk az a kérdés, hogy vajon az embernek mikor jön el az az élet ciklusa, hogy egyáltalán ezzel elkezd foglalkozni, ha egyáltalán eljön
2: ez az időpont.
3: Ha egyáltalán eljön, igen, én egyébként én bátran vállalom, hogy nekem egészen viszonylag talán korán, tavaly ugye eljött ezt, hogy tényleg szeretnék foglalkozni részleteiben is, de ehhez az kellett, hogy én már tök régóta járok ugye a Maitra stúdióban jógázni, ahol minden óra végén különböző légző gyakorlatokat csinálunk, amit én egyébként beiktattam a hétköznapjaimba is, és megtapasztaltam a jótékony hatásait. Tehát, hogy azért ez egy folyamat volt. De hogy mikor kezd el vajon az ember ezen gondolkozni, hogy lehet, hogy a légzésemmel is kéne valamit kezdeni?
4: Hát én úgy gondolom, amikor egy bizonyos kort elér, akkor elkezd foglalkozni azzal, hogy mit tudok tenni azért, hogy jobb legyen nekem. És nyilván ide bejön a légzés is. Személy szerint nekem az volt, amikor az alvásom kezdett romlani, tehát mindig megébredtem ilyen 3 óra fele, nyilván a stressz, magas stressz miatt, illetve aztán, amikor már komolyabban foglalkoztam a sporttal, edzőlettem, akkor ennek a teljesítményjavulás, illetve az alvás, mint a regenerációs folyamat, hát fontos egyébként a sportolás kivitelezésénél.
2: Szerintem... Hát meg a pihenés is, mert hogy alvás közben, hogy tényleg kipihent magad, és minőségi alvásod legyen.
3: Mert hogy a légzésen múlik is az, hogy milyen az alvásod, ugye? Annak az alvásnak a minősége milyen. Hát
4: ugye az alvásnál az lenne az ideális, hogy akkor az emésztőszerved, már az emésztőszerve id, már azért nem nagyon dolgoznak, és inkább az agyad az, aki szépen helyre mindent, képalak alapján, vagy ugye megbeszéli, hogy mi történt a nap, és szépen lezárja, de ne felejtsük el, hogy az agyunk az egyik legnagyobb oxigénfelvevő szervünk. Szüksége van ahhoz, hogy jól működjön, illetve nyugodt állapotra van szüksége. Hát ha nem alszol jól, ugye stressz, épp hogy felszínesen alszol, akkor mikor fölkelsz, úgy kelsz fel, mint hogyha jól megvettek volna, és nem úgy, hogy jó, de jó, ide nekem az oroszlánt, mert le fogom győzni. És hát inkább ez a jellemző, ez a második a jellemző az emberekre manapság, hogy lehet látni az autókban is, hogy csüggő fejek, meg vagy áll a busz megállóban is már szinte alszik, mert nem pihente ki magát.
3: Én közben végig figyeltem, hogy az orromon keresztül vagy.
2: Én is próbálkozom most.
4: Ilyenkor igen,
2: de majd ez remélem beépül nekünk is, igen.
3: Ami nekem még eszembe jutott, hogy sok szülőben felmerül a kérdés, hogy még bemegy a gyereknek adni egy jó étpuszit, aki tátott szájjal alszik és tök cuki, de hogy közben megtudjuk, hogy nem egészséges ilyenkor, így mit tehetünk? Csukjuk össze a száját, vagy vigyük el egy szakemberhez?
2: Mert sokszor egyébként akár egy megnagyobbodott mandula is okozza, és sok kisgyereknek például szükséges akár egy mandula műtét.
4: Mindig meg kell keresni, hogy az a mandula mitől gyulladt be, és én inkább azzal foglalkoznék, mielőtt eljutunk a műtéthez, hogy
3: De most itt arra gondolsz, hogy akár például pszichésen, vagy akár a családi pszichés, rendszerben?
4: Akár a légzés is közrejelzhet. Uh-huh. Ugye ott halad be a szánkon a levege, hogyha szájlélegzők vagyunk. Egyébként a 1830-as években azt hiszem egy amerikai orvos megfigyelte az indiai lakosság, vagy indián lakosságnak a fogazatát gyerekkorban, és megfigyelte a bevándorlók, nevezzük őket migránsnak, csak egy kicsiket viccből, fogazatát gyerekkorban, és elképesztő nagy különbség volt, és megkérdezték, hogy mit csinálnak a gyerekek. És miután az anyuka megszoptatta a babát, egyszerűen megfogta és az ajkait egy picit összeszorította, és a gyerek úgy utálta, hogy csuka volt a szája. Míg a úgymond bevándorlóknál ez nem volt szokás, és szuvas fogoktól elkezdve mindenféle problémát. Sokkal betegesebbek is voltak migráns csecsemők.
3: Nem beszélve arról, hogy lehet, hogy rontanánk a statisztikát jó irányban, hogy mennyi pókot teszünk meg alvás közben, mert
2: egyébként igen, még tényleg az is.
3: Be tud bászni a pók például. Jó, nyilván ez most csak
2: jobb, a... hogy

0: ez ennyire releváns, hogy a légzéssel párosított a mozdulatot, tehát a saját légzésed ritmusára építed fel a mozdulatsorozatot, akkor sokkal jobban működsz, mint hogyha fordítva. Mert egy adott légzés ritmusban működsz te optimálisan, és ha azt felborítod, akkor jön ugye a légszóny.
1: Igen.
2: Ó, az igen, nagyon rossz, igen, mennyi mindenre figyelni kell.
1: Igen, igen, az nagyon rossz. Egyébként picit nehéz amúgy, amikor éppen stresszben vagy, vagy éppen pánikrohamod van.
2: Nyilván akkor igen.
1: Tényleg egyébként, ha pánikrohamban is vannak ezek az amerikai filmek, hogy ilyen zacskóba lélegez, az miért van?
0: Egyszerű, a saját kilélegzett széndioxidodat visszalélegzed. Aha. És kitágulnak az ereid, és lenyugszol.
1: Milyen érdekes.
2: Ezt egyébként szülés előtt is. Hát én is azt mondom, hát de én nem alkalmaztam, de filmekben van.
0: Magad el, és lélegez vissza, hogyha nincs nálad épp zacskó.
1: Amúgy az ember, ha belegondol, és akkor ez tényleg egy ilyen záró gondolat, hogy, hogy ha az ember nem is foglalkozik nagyon ezzel, de csak ennyire átgondolja, hogy tényleg, hát amikor pánikra van, amikor szülök, amikor edzek, hogy mennyi helyzetben jön elő a légzés egyébként.
0: Az élet minden összes területét. Még egyszer vezessük oda-vissza nagyon egyszerűen, hogy légzés nélkül az átlagember kb. 2 perc, és akkor szevasz van.
1: Igen.
2: Hát ezzel így mindent elmondtunk, igen. Minden területen figyelni kell rá.
1: Igen, ha, nagyon szépen abszolút. Köszönjük, készítettünk még egy rövid kis videót, ezt majd mindjárt felrakjuk a Facebook oldalra, tapasztaltunk egy kicsit.
2: Vicces lett egyébként. Köszönjük szépen a beszélgetést Barnóc Leventének, edzőnek Sziget-Szent Miklósról, engedünk is tovább.
3: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: forintért 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték. Furgon, kisáru szállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
2: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Kellemes őszi időre számíthatunk. Második világháborús robbanó szerkezeteket találtak a fővárosban. Hatalmas károkat okoztak az esőzések Krétán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek Erdőbényén. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak a fővárosban. Először a fővárosi Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre. Ezután a Margit-szigetnél került elő egy világháborús légvédelmi repeszgránát és 3 stabilizátor szárny. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség mindkét helyszínt lezárta és kiürítette. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 6 településen, Gersekaráton, Porcsalmán polgármestert és képviselőket, Vaján polgármestert, míg Kunbaracson, Nagykátán és Budaörsön önkormányzati képviselőket választanak. A voksolásokat a testületek feloszlása, szavazategyenlőség, valamint egy-egy képviselő lemondása, illetve halála miatt kellett kérni, szavazni este 7 óráig lehet. Általános választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában. Mintegy 3,4 millió választópolgár dönthet az államelnökség, az országos és az országrészi parlamentek, valamint a kantoni törvényhozások összetételéről. Ez a 10. általános választás az 1992-95 közötti boszniai háború lezárása és a köztársaság kikiáltása óta. Ellenőrizhetetlenné vált a diákok franciaországi tiltakozó mozgalma, közölte a párizsi rendőrfőnök. Arra figyelmeztetett, hogy szigorúan fognak reagálni az erőszakra és a garázdaságra. A rohamrendőrség pénteken Franciaország szerte összecsapott az eszköz- és tanárhiány miatt tüntető egyetemistákkal, akik járókelőkre is támadtak. Hétfő óta mintegy 5000 embert, többségükben kamaszokat vettek őrizetbe országszerte. Több mint 600 rendőr megsebesült. Tűz ütött ki a perui romvárosa Machu Picchu térségében, a tűz bozótirtás miatt keletkezett, amellyel a helyi gazdák művelhető területeket akartak nyerni. Az erős napsütés és a száraz növényzet miatt azonban a lángok elszabadultak. Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések és viharok Krétán. Több nyaralót evakuálni kellett a turisták által sűrűn látogatott görögországi szigetről. A mentők folyamatosan dolgoznak a földcsuszamlások elhárításán és az utak megtisztításán.
4: Időjárás.
5: Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Napközben 23-26 fokra melegszik a levegő. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Családi kérdések, melyek nem maradnak megválaszolatlanul. Minden csütörtök este 8-kor. Családban marad.

0: családban marad. A Lakihegy Rádió családi magazin műsora.
1: Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez ma is a Családban marad, a Lakihegy Rádió családi magazin műsora. Én Somogyi Betti vagyok, és mai vendégem pedig Köves Varga Dóra, diplomás lelkigondozó, coach és önismereti mentor. Szia, köszöntelek ismét itt a stúdióban.
2: Szia Betti, köszöntöm én is a hallgatókat és a nézőket is.
1: Így van, mert hogy videós formában is követhettek minket, pontosabban majd egyébként másnap fog kikerülni ugye a videó a Lakihegy Rádió YouTube csatornájára. Hát ugye szerintem tudják a hallgatók, nézők, hogyha te itt vagy, akkor valamilyen nőiességgel, női témával fogunk foglalkozni. Ez így lesz most is a mostani adásban, mert hogy az öt női minőség a párkapcsolatban, ez lesz a mai témánk. Hát kezdjük is akkor rögtön azzal, hogy mi is ez az öt női minőség. Ugye mostanában te elég sokat foglalkozol ugye ezzel a közösségi oldalaidon.
2: Igen, igen. Az öt női minőséget gyakorlatilag már biztos, hogy sokan hallhattuk, hogyha azt mondom például, hogy Afrodité, akkor mindenkinek eszébe jut, hogy a szerelem istennője. Ugye ezt az egyik pszichológus feldolgozta, Bolennek hívják, egy amerikai pszichoterapeuta, aki a női minőségeket, archetípusokat ezekhez a görög istennőkhöz társította. Viszont én ezt a modellt egy kicsit leegyszerűsítettem, és a hétköznapokra lefordítva egy öt női minőséget, tehát gyakorlatilag nem egy pszichológiai modellt követek, hanem egy önismereti térképként használom ezt, és melyek ezek a minőségek. Hát az elsőt valószínű, hogy mindenki így ki is tudja találni, mert ez minden nőben benne van, még azokban is, akik nem édesanyák, de valahogy felébred bennünk ez a gondoskodás, ez a szeretet, ez az anya. Aztán a királynő, a szerető, a kislány és a háziasszony. Tehát ez az öt női minőség, persze ennek lehetnek alfajai is, például nagyon szorosan összekapcsolódik a szerető minősége, és mondjuk a kislánynak a minősége. És a kettőből úgymond egy alcsoport is lehet, ez pedig az ilyen barát, testvér, egy kicsit ez a haveri együttlét, tehát hogy amikor a párunkkal nem csak mint egy szerető vagyunk együtt, hanem mint egy társ, egy beszélgető partner, egy jó haver, egy jó testvér, egy jó cinkostárs, tehát ez is jó, hogyha megjelenik a kapcsolatunkban. Úgyhogy gyakorlatilag ez az öt női minőség, és annak az egyik válfaja vagy alfaja lehet ez a barátság, cimbora, testvér, haver, ami egy kicsit erről a cinkos társágról szól.
1: És alapvetően egyébként mind az öt női minőség minden nőben benne van? Tehát, hogy de nyilván az arányok nem mindegy, hogy kiben mennyire, melyik az erősebb.
2: Igen, a jó hír az, hogy igen, mindegyik női minőség benne van, tehát ez nem egy személyiségtípus. Természetes, hogy valakinek a habitusa azt engedi meg, hogy egy kicsit temperamentumosabb ez a tűzről pattant menyecske, de alapvetően a lényeg az, hogy ez mindegyik nőben benne van. A kérdés az, hogy mi az, ami gátolhatja, tehát semmi újat nem kell kifejlesztenünk magunkban, vagy nem kell, nem tudom én, milyen tanfolyamra elmenni, mert gyakorlatilag ez bennünk van. Egyszerűen azt kell felfedeznünk, és itt jön be az önismeret, hogy az évek során, ahogy történt velünk a nagy élet, mi halványította el bennünk ezt az egy-egy minőséget.
1: Az mitől függ egyébként, vagy függ-e valamitől, hogy ugye ki milyen típus lesz leginkább? Tehát ez akár mondjuk már ugye a gyerekkorra visszavezethető, vagy egyszerűen csak nyilván is szoktuk mondani is, hogy amit ugye te is mondtál, hogy te ilyen temperamentumú vagy, te olyan, tehát valószínűleg van egy alap, hogy mindenki úgy születik, amit valahol azért úgy örököl, akár így a családból is, de gondolom azért ez így alakítható is egy picikét.
2: Igen, ideális esetben ugye az lenne jó, hogyha mindegyik női minőségünkhöz hozzá tudnánk férni, tehát hogyha mindegyik női minőségünkhöz hozzá tudnánk férni, akkor, amikor arra éppen szükség van, tehát ez a lelki reziliancia, most mondtam egy ilyen nagyon csúnya szót, tehát hogy ez a rugalmasság, hogy akkor, amikor én látom az adott helyzetet, szituációt, akkor nem mindig egy anyai gondoskodással, vagy ez az enyebenye, én megmondtam, kontrollmániás ilyen helikopter anyuka üzemmódból válaszoljak mondjuk a páromnak is, vagy mondjuk az egyik barátnőmnek is, mert ez lehet egyfajta alá-fölé rendeltségi viszony is, ami azért valljuk be, nagyon gyakran meg tudja keseríteni a kapcsolatokat, és a párkapcsolatot pedig még jobban. Tehát, hogy itt ennek az lenne a lényege, hogy ezt az öt női minőséget úgymond rálássunk, és megismerjük, közelebb hozzuk magunkhoz, hogyha ez valamilyen szinten blokkolva van bennünk, vagy mondjuk átcsúszik, mert itt azért ennél nem állunk meg, hogy van öt női minőség, és akkor kész pont, hanem ennek lehet egy pozitív, fényes, napos oldala, és ugyanúgy lehet egy árny oldala, amikor egy kicsit túlzásba visszük, amikor ez átbillen, és már nem a pozitív oldalát éljük meg, hanem a negatívat.
3: Ne menjetek sehová, kedves hallgatók, mert zenélünk egy rövidet, aztán pedig jövünk is vissza, és folytatódik a Családban marad. Vendégem lesz továbbra is Köves Varga Dóra, diplomás lelkigondozó, coach és önismereti mentor, témánk pedig az öt női minőség a párkapcsolatban.

0: családban marad. A Laki Hegy Rádió családi magazin műsora.
1: Folytatjuk a megkezdett témánkat, én Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött, mai beszélgető partnerem pedig Köves Varga Dóra, szigetszentmiklósi diplomás lelkigondozó, coach és önismereti mentor, akivel pedig az öt női minőségről beszélgetünk a párkapcsolatban. Azt már ugye a zene előtt megbeszéltük, hogy tulajdonképpen ez az öt női minőség, tehát az anya, a kislány, a háziasszony, a szerető, illetve a királynő, az minden nőben megtalálható, csak nem mindegy, ugye, hogy milyen arányaiban.
2: Szituációtól függő, hogy nekünk nőknek, mint egy jó zsonglőr, van ez az öt labdánk, és gyakorlatilag ezzel kellene így zsonglőrködni a mindennapok során, és mindig azt a minőségünket előhúzni,
1: amit épp az adott szituáció megkíván.
2: Tehát ezért fontos az, hogy ez nem egy olyan fajta személyiség típus, hogy akkor én most nem tudom én a szerető arhetípusába tartozok, és akkor gyakorlatilag itt ez el van könyvelve. Pontosan az a lényege, hogy mindegyiket kellene, hogy kifejlesztem magamba, vagy újra leporolgassam, mert ott van bennem.
1: Tehát mindenkiben ott van.
2: Igen, ez a jó hír, és hogy tudjam használni, és azt szoktuk megnézni, hogy mi az, ami miatt például elhalványodik ez bennem, vagy mi az, ami miatt ezt túlműködtetem, és mondjuk egy árnyoldalából, egy negatív minőségében fogom tudni megélni a mindennapokban, vagy a párkapcsolatban.
1: Ja, mert az lehet akár tényleg valami trauma, vagy valami párkapcsolati olyan dolog, ami esetleg ugye a nőnek nem feltétlen a most a jobbik oldalát hozza ki, csak ugye, amit te is mondtál, abban a minőségben éppen ő nem feltétlen a pozitív oldalában mutatkozik meg. Tehát, hogy végülis ez az, amit akkor fel kell deríteni tulajdonképpen, hogy tényleg ő azért visszataláljon arra az útra, de azért nem lehet könnyű úgy öt minőség között lavírozni, vagy hogy mondjam, de nyilván ez lenne a cél, hogy mindenki megtalálja. Ugye pont mondtad egyik videódban is, hogy neked is van egy kislány ismerősöd, és hogy ugye kislánynak születni kell, hát a saját lányom is eszembe jutott, és egyébként ez tényleg így van, hihetetlen. 4 éves, és biztos látja nálam is, de én állítólag nem voltam ennyire makacs, de ő konkrétan fel kell, ő kiválasztja. Nyilván azért próbálom terelgetni, mert azért nem mindegy, mondjuk még azért, hogy mibe megy óvodába, és akkor ő kiválasztja hozzá tartozó fejpántot, hogy szerintem most ez a jó, úgyhogy ez amúgy hihetetlen, hogy ez a nőkben már ilyen egész pici korban egyébként benne van, szerintem. Jó, nyilván nem mindegy, van, aki kicsit talán eltúlozza, de hogy tényleg bizonyosan szempontból tényleg születni kell mondjuk kislánynak is.
2: Hát én azt gondolom, hogy tényleg, tehát gyakorlatilag nőnek születünk. Ez olyan, úgy képzeljük el, mint egy gyári alapbeállítottság, uh-huh. Ez bennünk van. Csak ugye történik velünk, beleszületünk egy családba, beleszületünk egy olyan generációs mintát hordozó anyai képbe, mondjuk, ahol nem volt divatos, mondjuk, megélni a nőiességünket. Vagy megint visszatérek ahhoz, hogy vagy mondjuk harmadik lányként születtem egy családba, és hát már nagyon-nagyon szerettek volna egy fiút, akkor nem biztos, hogy ezt újon fogadják, hogy én megint egy ilyen kis nőcis nő vagyok ott, hanem
1: próbálják ilyen vagányabbra nevelni, akár?
2: Próbálják akár ezt a nőiességet úgymond kicsit tompítani bennünk. Tehát, hogy mindig a gyermekkorunkhoz kell visszamenni, és ezért van az, hogy tényleg nőnek születünk, tényleg mindegyik nőben ott van már 3-4 éves korban az a szeretői minőség is, hogy felfedezi, hogy apa, ő egy teljesen más, és hogy neki azért lehet tetszelegni, azért valljuk be.
1: A kislányok ezt azért tudják, igen. Jaj, apa, tudod, van, ez tényleg így van,
2: igen.
1: Egyébként.
2: És már tudnak manipulálni akár azzal a kis női bájukkal, ami bennük van, és ezt nekik senki nem tanítja, pláne, hogyha az anyuka sem mondjuk így éli a mindennapjait.
1: Igen, persze, ha anyuka más, hogy akkor nyilván meg van egy kép előttük, tehát ez megint más.
2: Igen, de hogy alapvetően tényleg ez egy gyári programozás. És azt kell, az tényleg azt kell megvizsgálnunk, hogy az évek során, amikor mondjuk egy párkapcsolatban együtt élünk, akkor mi az a akár múltbeli, vagy közelmúltbeli esemény, ami ezt mondjuk elhalványítja bennünk. Mert ahogy te is mondtad, hogy a kislányodban ez így ösztönösen benne van. Ösztönösen benne van az anyai minőség is, hogy a kisbabáját ott nem tudom én tologatja meg, felöltöztetni meg, nem tudom én mit csinál, meg akkor oda megy a konyhába és kevergeti, kavargatja a kis valamiket és csörömpöl a fedőkkel. Tehát, hogy minden minőség bennünk van, csak történik velünk az élet, és valamelyik elhalványul. Tehát, hogy a szeretetért, az elfogadásért vívott, hát most így küzdelem, vagy harc nagyon sok esetben ezeket felülírja, ezeket az ösztönös minőségbeli jegyeinket, mert megtanuljuk azt, hogy hát nem annyira örülnek annak, hogyha én mondjuk ezt a női minőséget megmutatom, vagy mondjuk van egy nagyon szigorú édesapám, aki rám szól, hogyha egy kicsit dekoltáltabb felsőben megyek ki, mert hogy ez nem illik, meg hogy mit fognak rólad gondolni.
1: Igen, ez nagyon nem
2: és
1: mindegy.
2: És már rögtön össze is húzom magam.
1: Igen, ez nagyon elgondolkodtató. Köves Varga Dórával, diplomás lelki gondozóval, kóccsal és önismereti mentorral mindjárt folytatjuk a beszélgetést egy rövid zene után.

0: családban marad. A Lakihegy Rádió családi magazin műsora.
1: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, folytatjuk is a megkezdett témánkat vendégemmel, Köves Varga Dórával, diplomás lelki gondozóval, kóccsal és önismereti mentorral, mert hogy az öt női minőségről beszélgetünk a párkapcsolatban.
2: Beszélhetünk a királynői minőségről, ami abszolút nem feltétlenül a nőiességhez tartozik, tehát hogy nem egy ilyen ösztönös dolog, de valahol meg mégis, mert például, hogyha gyerekként van egy nagy fokú igazságérzetünk, vagy úgy hallgatunk a kis szívünknek az iránytűjére, és mondjuk igazságtalanság ér minket, és megpróbáljuk a saját igazunkat bebizonyítani, vagy kiállni saját magunk mellett, és mondjuk le vagyunk teremtve, és megkapjuk, hogy fogd be a szád, meg...
1: Ez akár az iskolában is lehet, gondolom, persze, mondjuk egy tanártól, vagy persze, egy bármilyen foglalkozáson, egy edzőtől.
2: Igen, és akkor megtanulom, hogy az nem éppen a legjobb dolog, hogyha én most kiállok magamért, mert mondjuk megszégyenít egy jó tanár vagy pedagógus, teljesen mindegy, hogy honnan jön ez, de adaptálódok hozzá, és akkor ezt a minőségemet szépen lenyomom. Ugye most a Csabból is az folyik, hogy húzzuk meg a saját határainkat, meg álljunk ki magunkért. Na de hogyan? Hogyha én mondjuk gyerekkoromban azt tanultam meg, hogy hát ezért
1: maradjak inkább csöndben, vagy
2: üntetés jár, vagy megszégyenítés jár, vagy nem tudom, és ezek tudod, erről mindig beszélünk, hogy ezek tudattalanul egy működő programmá válnak, amit futtatunk szépen az életünk során, és addig, ameddig a tudat alattinkból ezeket föl nem hozzuk, és rá nem látunk, meg nem látjuk azt, hogy aha, hát basszus, én ezért viselkedtem így és így, vagy ezért nem tudom meghúzni a határaimat, az már egy fokkal közelebb visz a célunk eléréséhez, mert utána, ha már én tudom, hogy azért
1: legalább már felismerjük, ezt csinálni, igen,
2: mert gyerekként nem voltak meg hozzá azok az eszközeim, amit akkor megtehetem, de most már felnőttként igen. Most már van szavazati jogom, úgymond, és kiállhatok magam mellett, és ezért nem leszek én rossz, vagy nem kell, hogy megszégyenüljek, tehát, hogy ezekkel dolgozunk így, egy kicsit mélyebbre is ásunk lelki szinten, és gyermekkori traumákkal, pontosabban blokkokkal foglalkozunk, hogy mi történhetett ott a gyermekkorunkban, ami miatt mondjuk egy-egy minőségünk elhalványodott.
1: Készítettél egyébként ugye egy tesztet is ezzel kapcsolatban a közösségi oldalon. Tulajdonképpen azt ugye bárki kitölthet, és akkor kap egy ilyen kis rövid, hát végül is egy kis értékelést, de utána nyilván nálad ezt konzultáció után jobban ki lehet fejteni, hogy vajon mi is a probléma forrása akár. És hogy állítottad össze egyébként, mi alapján ezt a tesztet?
2: Igen, ez a teszt bárki számára elérhető, ingyenesen kitölthető. Gyakorlatilag ez nem egy pszichológiai diagnosztika, hanem, amint már említettem, egy önismereti térkép. Itt elsősorban arra szerettem volna fölhívni a figyelmet, hogy egyáltalán megismerkedjünk ezekkel a női minőségünkkel, behozni egy kicsit a köztudatba, egy kicsit úgy megszelídíteni ezeket az istennőket, mert nem biztos, hogy mindenki számára könnyen emészthető, hogy Afrodité, ó, hagyjuk már a szerelem, meg nem tudom, de az, hogy nőként, ugye szeretőként is, szerelmes nőként is meg kell tartanunk a kapcsolatunkat, vagy jó, hogyha jelen vagyunk, akkor ez már egy kicsit így közelebb hozza, és gyakorlatilag a kérdéseket hétköznapi mindennapi szituációkból leszűrve kell megválaszolni, és gyakorlatilag ez ad egy kis rálátást, és itt ennek az volt a célja, az lenne a célja, hogy egy kicsit így tükröt mutasson, és rákérdezzen, hogy hát oké, lehet, hogy nem tudom, én a királynő van bennem akár 40%-ban, mert ugye az öt női minőséget utána százalékosan is.
1: Igen, ilyen arányosan.
2: Igen, hogy akkor hány százalék a királynő, hány százalék a szerető, lehet, hogy a kislány nulla, hogy akkor feltegyem magamban a kérdéseket, hogy oké, de miért?
1: Tehát egy kicsit elgondolkozom. Nekem egyébként pont a királynői minősítés jött ki, de nehéz volt, mert volt több olyan hétköznapi szituáció, ahol úgy kettőt is nyomtam volna, hogy ez is, de amúgy ez is jó lehet, tehát hogy úgy kicsit nehéz, tehát nyilván ez pont arra szolgál, hogy mindegyik minősítés azért megvan mindenkiben, de hogy azért a végén csak választani kellett, hogy mi az, amit tényleg csinálnál mondjuk abban az adott szituációban.
2: Igen, ezt a visszajelzést sokaktól megkapom, hogy úgy azt gondolná az ember, hogy jó, gyorsan kitöltöm és kész, de azért elgondolkodható.
1: Kell rajta gondolkozni, igen.
2: Hogy akkor tényleg én ösztönösen melyiket választanám, és ami az első gondolat, általában az szokott a belső intuíció
1: egyébként, igen,
2: lenni.
1: Ez mindenre igaz sokszor, igen.
2: És az a jó, gyakorlatilag ez egy ilyen kis ízelítő, egy kis betekintés arra, hogy akkor ezek a női minőségek bennünk vannak, és ugye itt nem áll meg a történet, mert gyakorlatilag lehet valakiben például a kislány minőség a mondjuk 60%, az már egy kicsit
1: a dominánsabb,
2: sok,
1: vagy sok,
2: nagyon-nagyon sok, de arra ugye a teszt nem ad választ, hogy ez a pozitív, vagy a negatív. Tehát, hogy a pozitív oldalából élem meg, vagy a negatív. Ha már 60%, azért az árulkodó, hogy valószínű az már nagyon túlsúlyban van. Az ideális egyébként az lenne, hogy ugye 100%, és mind az öt minőség 20-20-20-20%.
1: Igen, de az nehéz. Lehet. Nem tudom, hogy van-e olyan valaki, akinél ez így működik. Biztos, hogy van olyan valaki, aki ebben így ügyes, meg szerintem azért így próbál itt is, ott is megfelelni, de sokan szerintem nem is tudják alapból azt, hogy öt női minőségben kéne, hogy egy nő azért úgy a hétköznapokban működjön. Na mindjárt folytatjuk is a témát Köves Varga Dórával, diplomás lelkigondozóval, kóccsal és önismereti mentorral. Témánk tehát továbbra is az öt női minőség a párkapcsolatban. Maradjatok velünk!

0: családban marad. A Laki Hegy Rádió családi magazin műsora.
1: Folytatjuk is a megkezdett témát. Én Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött. Mai vendégem pedig Köves Varga Dóra, diplomás lelki gondozó kócs és önismereti mentor, és az öt női minőségről beszélgetünk a párkapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ez nehéz, mert ugye arról beszélgettünk az előzőekben, hogy az lenne ideális, ha mind az öt női minőség ugyanolyan arányban lenne bennünk tulajdonképpen, és hogy ezt kéne megtalálni. De én azt gondolom, hogy például a férfiaknál nem így van, tehát nekik azért ez sokkal egyszerűbben működik, hiszen mi nők vagyunk azok, akiknek tényleg annyiféle szerepben kell helytállnunk. Nyilván a férfiaknak is, de nekünk nőként azért szerintem ez sokkal nehezebb.
2: Igen, nehéz is abból a szempontból, mert valamilyen szinten idomulunk a társadalmi elvárásokhoz, de hogyha egy kicsikét így magunkba nézünk, és tartunk egy olyan reflexiót, akkor meg nagyon is könnyű, mert hogy ez bennem van. És hogyha hallgatok erre a bizonyos belső intuíciómra, akkor nagyon sokszor ösztönösen tudok cselekedni. És hogyha egy kicsit már mondjuk az önismeret útjára lépünk, akkor sokkal könnyebb felismerni azt, mert gyakorlatilag minden nőben benne van a háziasszony, vagy hát nagy többségében.
1: Nagy többségében,
2: mert
1: igen.
2: Mert azért, tehát hogy bennünk van ez, hogy oké, tehát hogy a ház az nem csak egy ház, ahova hazamegyünk, eszünk, alszunk, kész, hanem az egy otthon. Annak van egy lelke, annak igen. van egy atmoszférája, abban van egy időjárás, és ezt az időjárást a nő teremti meg.
1: Akár csak amit ugye sokszor beszélgettünk ezekkel a kis szezonális dekorációkkal, igen. nyilván a többi része, hogy most tiszta legyen, az egy dolog, de hogy így a jó érzés legyen, tudod bemenni mondjuk az adott, akár igen időjárásnak, meg évszaknak megfelelően.
2: Igen, igen, igen. És ugye ez a férfiak világában, visszatérve a kérdésed második felére, ez nincs. És gyakorlatilag itt a női agynak és pszichológiának a működése és a férfi agynak a működése, ezt nagyon szeretem, ezt a példát, hogy amikor próbálják így illusztrálni egy képpel, hogy a férfi agynak a működése gyakorlatilag így van, elindul egy
1: igen,
2: ilyen gondolatnál, és akkor egy egyenes nyíl, a nőnek meg körülbelül egy ilyen
1: 600 felágazik, igen.
2: Őrült nagy, nem tudom, mint egy fonalgombolyag összegabajodva, körülbelül így működik, és gyakorlatilag tényleg ilyenek vagyunk, tehát a férfiaknak is van öt nagyon erős minősége, viszont náluk biztos, hogy van egy fő domináns, és mellette még megjelenik egy vagy kettő, tehát hogy náluk nem ez a lényeg, mint nálunk.
1: Igen,
2: hogy
1: ezt sejtettem.
2: Nekünk zsonglőrködni kell, nekik egy fő fontos elemük van, vagy minőségük van, amivel ők gyakorlatilag élik a mindennapjaikat, pluszban még társulhat hozzá egy-kettő. De hát nekünk ez a tisztségünk, hogy ilyen szuper legyünk valamilyen szinten, de hogy tényleg azt kell ebből megértenünk, hogy gyakorlatilag ez nem okozhatna nehézséget, mert ez bennünk van. Itt a kulcs az, hogy felfedezzük, hogy mi árnyalja le. És hogyha ezt megtaláljuk, akkor utána nagyon könnyen ki tudjuk bontani, és úgymond újra be tudjuk emelni az életünkbe.
1: Uh-huh. Igen, ez a fontos.
2: És ugye itt az öt női minőség a párkapcsolatban. Tehát, hogy ez egy ok-okozati összefüggés is, mert amennyire nő egy nő, annyira férfi mellette egy férfi. És ezekkel a minőségeinkkel tudjuk még jobban kihozni, kibontani magunkból is.
1: A férfit, vagy a férfiasságát.
2: A férfiasságát, hogyha én egy ilyen anya minőségben vagyok domináns, tehát hogy az
1: anyáskodok felette.
2: Igen, és mondjuk az árnyoldalából, a mínusz oldalaiból élem meg, hát akkor szerencsétlen valószínű, hogy nem nagyon tud mellettem labdába rúgni, mert hogy van bennem egy ilyen tehát hogy egy ilyen felsőbbrendűség érzet, hogy na majd én megmondom, hogy kell csinálni, meg gyakorlatilag mindenkinek megmondom, mert én azt gondolom, hogy én majd
1: igen, azért
2: tudom.
1: Vannak ilyen emberek, szerintem mindannyiunknak van egy ilyen ismerőse legalább így az életünkből, tehát hogy ezt azért úgy el tudjuk képzelni.
2: Igen, és hogy egy ilyen női minőség mellett nagyon nehéz megélni a férfiasságot. De fordítva is, tehát, hogy ne csak mindig ezt a negatívat hozzuk elő, hanem például, ha valakiben említettük a kislány minőségét.
1: Uh-huh. Igen.
2: A kislány minősége nem egyenlő a belső gyermekünkkel. A kislány minőség, ez a könnyedség, ez az őszinte gyermeki öröm, amikor valaki megajándékoz, és azt nem tudom, olyan lelkesedéssel és újongással, meg örömmel tudod fogadni, hogy egyszerűen öröm neked ajándékot adni, hiszen annyira jó látni, hogy mennyire örülsz. Na, ez a női minőség, ami nagyon jó, hogyha megvan, viszont ez is át tud csapni az árny oldalába. Amikor viszont infantilissé válunk, és nem merjük vállalni a felelősséget, és kvázi fordítva is megjelenhet, mert ne csak mindig az anyát mondjuk, hogy az anya akar uralkodni, hanem fordítva, amikor a nő egy kislány minőségben van, akkor viszont ott muszáj a férfinak úgymond apáskodni felettem, mert gyakorlatilag hát nem igazán tud bármit elintézni.
1: Tehát
2: hanem
1: akár mondjuk döntéseket hozni.
2: Igen. És akkor, tehát hogy ez is jelen lehet, meg sajnos jelen is tud lenni egy párkapcsolaton belül, mert így a klienseim mell is beszélgetve, illetve a social médiában, a visszajelzésekből is sokszor kiderül, hogy van ez a véglet is, és az a véglet is. És valahol az arany középút.
1: Az arany középút lenne az ideális, igen. Hát köszönöm szépen a beszélgetést. Ugye a te közösségi oldaladat majd beteszem a videó alá, mert ugye ott mindenki ugye a tesztet is ki tudja tölteni, meg egyébként bővebben az összes, tehát mind az öt női minőségről bővebben is lehet olvasni, meg téged keresni, hogyha akár ugye van kérdés.
2: Igen, köszönöm szépen. Még annyival kiegészíteném, hogy a tesztben már gyakorlatilag van egy videó, ahol bővebb kifejtem azt az adott domináns, tehát hogyha mondjuk 40%-ban van
1: bármelyik női
2: minőség, akkor ott már egy videót is hallhat arról, úgyhogy bátran próbálkozzanak és töltsék ki.
1: Érdemes kitölteni, mert egyébként tényleg egy jó tükör így saját magunknak. Szóval köszönöm szépen a beszélgetést Köves Varga Dórának, diplomás lelki gondozónak, coachnak és önismereti mentornak. Örülök, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen.
1: Nektek, kedves hallgatók, pedig köszönjük szépen a figyelmet. Ennyi volt már a Családban marad a Lakihegy Rádió családi magazin műsora. A mikrofonnál Somogyi Bettit hallottátok, tartsatok velem két hetente csütörtök esténként itt a Lakihegy Rádióban, és ne felejtsétek el, hogy minden adást megtaláltok a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján. Legyen szép napotok, sziasztok!
0: Családalapítás, gyereknevelés, párkapcsolati kérdések, egészség. Ez a Családban marad a Lakihegy Rádió magazin műsora. Egyszer.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Fotós dekor. Hol is van? Á, ott van. Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
4: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Szigetszent Miklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
6: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicink. Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
7: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Kellemes őszi időre számíthatunk, ma több településen is időközi önkormányzati választást tartanak. Franciaországban már ellenőrizhetetlenné vált a diákok tiltakozó mozgalma. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek Erdőbényén. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak a fővárosban. Először a fővárosi Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre. Ezután a Margit-szigetnél került elő egy világháborús légvédelmi repeszgránát és három stabilizátor szárny. A tűzszerészművelet idejére a rendőrség mindkét helyszínt lezárta és kiürítette. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 6 településen, Gersekaráton, Porcsalmán polgármestert és képviselőket, Vaján polgármestert, míg Kunbaracson, Nagykátán és Budaörsön önkormányzati képviselőket választanak. A voksolásokat a testületek feloszlása, szavazategyenlőség, valamint egy-egy képviselő lemondása, illetve halála miatt kellett kiírni, szavazni este 7 óráig lehet. Általános választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában. Mintegy 3,4 millió választópolgár dönthet az államelnökség, az országos és az országrészi parlamentek, valamint a kantoni törvényhozások összetételéről. Ez a 10. általános választás az 1992-95 közötti boszniai háború lezárása és a köztársaság kikiáltása óta. Ellenőrizhetetlenné vált a diákok franciaországi tiltakozó mozgalma, közölte a párizsi rendőrfőnök. Arra figyelmeztetett, hogy szigorúan fognak reagálni az erőszakra és a garázdaságra. A rohamrendőrség pénteken Franciaország szerte összecsapott az eszköz és tanárhiány miatt tüntető egyetemistákkal, akik járókelőkre is támadtak. Hétfő óta mintegy 5000 embert, többségükben kamaszokat vettek őrizetbe országszerte, több mint 600 rendőr megsebesült. Tűz ütött ki a perui romvárosa a Machu Picchu térségében. A tűz bozótirtás miatt keletkezett, amellyel a helyi gazdák művelhető területeket akartak nyerni. Az erős napsütés és a száraz növényzet miatt azonban a lángok elszabadultak. Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések és viharok Krétán. Több nyaralót evakuálni kellett a turisták által sűrűn látogatott görögországi szigetről. A mentők folyamatosan dolgoznak a földcsuszamlások elhárításán és az utak megtisztításán.
8: Időjárás.
9: Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Napközben 23-26 fokra melegszik a levegő. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
0: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcse kedvezmény, 15% keret kedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
2: Hoppá! Ez nem egy földrengés. Ez te vagy éhesen! Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a Tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit. Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
0: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
3: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Nagy az érdeklődés a lakossági fogadóórák iránt Sziget-Szent Miklóson is. Az elmúlt hetekben Pest megye 10-es választókerületének országgyűlési képviselője Perticsné Kácsor Andrea mind a 4 településen, Dunaharasztin, Halásztelken, Szigethalmon és Sziget-Szent Miklóson is fogadóórát tartott. A térség országgyűlési képviselője rádiónak elmondta, az alkalmak tapasztalatai alapján egyértelműen látszik, hogy a lakosság részéről jelentős igény van a személyes egyeztetésekre. Mint mondta, korábban kevés lehetőség nyílt arra, hogy a helyiek közvetlenül jelezzék problémáikat, illetve kérdéseiket személyesen tegyék fel. A fogadóórákon ugyanakkor számos ügyben keresték meg a képviselőt. Perticsné Kácsor Andrea kiemelte, a megkeresések között sok önkormányzati kérdés is szerepelt, emellett több lakó érdeklődött a Bucka városrész buszjáratainak kimaradása miatt is. Hangsúlyozta, a problémával kapcsolatban már megkezdte a tárgyalásokat.
6: Amint hallottunk a nehézségről, azonnal felvettem a kapcsolatot a Volánnal. Most is megyek hozzájuk a héten további egyeztetésekre. Ami nehéz, hogy tényleg nincsen ilyen jármű, nem tudják pótolni olyannal, amit közlekedni tud ezeken az utcákon. Szegedről hoztak fel buszokat, azokat a fehér buszokat lehet látni az utakon, de tisztában vagyunk vele, hogy jelenleg ez még nem a teljes megoldás, úgyhogy igyekszünk segíteni a lakosságnak, és elnézést kérünk a nehézségekért.
5: Újabb fogadóórát tartanak Sziget-Szent Miklóson. Október 7-én szerdán ismét lehetőségük lesz a helyieknek személyesen feltenni kérdéseiket Perticsné Kácsor Andreának, Pest megye 10-es választókerületének országgyűlési képviselőjének. A térség országgyűlési képviselője azt mondta, Sziget-Szent Miklóson az előző alkalommal számos megkeresés érkezett, ezért fontosnak tartotta, hogy újabb fogadóórát szervezzem. A lakosság délután 3 és 5 óra között jelezheti majd észrevételeit, illetve teheti fel kérdéseit. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.
6: Van egy űrlap, amit ki lehet tölteni, ahova meg kell adni a nevet, és azt, hogy körülbelül milyen témáról szeretne velünk beszélgetni, és visszajelzünk, beosztjuk az időpontokat, negyedórás idősávban tudunk együtt beszélni, és visszajelzünk, így kevésbé kell várakozni, nem kell ott 2 órát ülni, hogy sorra kerülök, vagy nem kerülök sorra, ezt igyekeztük elkerülni. Nem mindenkit tudtunk például fogadni Sziget-Szent Miklóson, mert nem volt elegendő az az idő. Amit erre szántunk, ezért is mindenképpen folytatni szerettük volna első körben Miklóssal.
5: Szűrővizsgálatokat szerveznek Szigetbecsén október 15-én. A szűrőbusz a Balassi téren, a rendezvénytéren várja az érdeklődőket reggel 9 és délután 5 óra között. A résztvevők a többi között úgynevezett bőrgyógyászati és belgyógyászati szűrésen, valamint állapotfelmérésen vehetnek részt, amely során vérnyomást, véroxigén szintet, vércukrot, koleszterint, trigliceridet és húgysavat is mérdek. Lehetőség lesz testösszetétel és csontsűrűség mérésre, valamint diétás és életmódbeli tanácsadásra is. A vizsgálatok és az állapotfelmérés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A résztvevőknek magukkal kell vinniük a tajkártyájukat és érvényes személyazonosítást alkalmas okmányukat.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozathoz, melyet idén október 5-e és 10-e között szerveznek meg. A programok között szerepel mesemondó verseny, könyvvásár, tematikus könyvajánló, valamint Sziget-Szentmiklósi újságok bemutatója a 90-es évektől napjainkig. Emellett a Bukkanyrám könyvkereső játékot is meghirdették. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. Amikor a bútor mesél címmel tárlatvezetést tart Ament Éva október 11-én a Szent Miklós ház kápolnájában. A tárlatvezetés során közelebb kerülhetünk a magyar népi bútorfestés gazdag motívumkincséhez, a tájegységek formavilágához, a színek és díszítő elemek jelentőségéhez, és ahhoz a gondolkodásmódhoz, amelyben a hagyomány ma is élő, továbbadható érték. A program a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat keretében valósul meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Szedd magad alma akció halásztelken! Szedd össze a családot, és gyertek el hozzánk almát szedni! Töltsétek fel télire az éléskamrát Idared, Jonagold és Golden almával csupán 350 forint per kilogramm mosáron. Bejelentkezés és bejárat halásztelken a Hold utca 40 szám alatt a Mérlegháznál. Érdeklődj telefonon a 0630 964 57 47-es számon. Várunk titeket a hét minden napján, hétfőtől szombatig reggel 8-tól délután 4 vasárnap reggel 8-tól délután 2-ig. Alma itt, alma ott. Szedd csak, amíg el nem fogy.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
6: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
7: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
6: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
7: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Kellemes őszi időre számíthatunk. Ma több településen is időközi önkormányzati választást tartanak. Németország újabb támogatást nyújt Ukrajnának. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek Erdőbényén. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak a fővárosban. Először a fővárosi Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre. Ezután a Margit-szigetnél került elő egy világháborús légvédelmi repeszgránát és három stabilizátor szárny. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség mindkét helyszínt lezárta és kiürítette. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 6 településen, Gersekaráton, Porcsalmán polgármestert és képviselőket, Vaján polgármestert, míg Kunbaracson, Nagykátán és Budaörsön önkormányzati képviselőket választanak. A voksolásokat a testületek feloszlása, szavazategyenlőség, valamint egy-egy képviselő lemondása, illetve halála miatt kellett kiírni, szavazni este 7 óráig lehet. Elnökválasztást tartanak ma Brazíliában. A legfrissebb felmérések szerint szoros eredmény várható. A belpolitikai légkör feszült. A napokban az Egyesült Államok és Ausztrália is bezárta brazíliai nagykövetségét, biztonsági okokra hivatkozva. Németország újabb katonai és energetikai támogatást nyújt Ukrajnának. Kijevbe érkezett Friedrich Merz kancellár és Volodymyr Zelenszky elnök várhatóan véglegesítik azt a megállapodást is, amely elfogó drónok közös gyártásáról szól. Közben az orosz külügyminisztérium tegnap arra figyelmeztette a külföldieket, hogy ne utazzanak Ukrajnába, vagy hagyják el az országot, mert az orosz hadsereg folytatja az ukrán célpontok elleni támadásokat. Ellenőrizhetetlenné vált a diákok franciaországi tiltakozó mozgalma, közölte a párizsi rendőrfőnök. Arra figyelmeztetett, hogy szigorúan fognak reagálni az erőszakra és a garázdaságra. A rohamrendőrség pénteken Franciaország szerte összecsapott az eszköz és tanárhiány miatt tüntető egyetemistákkal, akik járókelőkre is támadtak. A virtuális evolúcióról szóló mesterséges intelligenciát is alkalmazó koncert debütál a Magyar Zeneházában. A Samodai Szíves Duó produkciója az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatát vizsgálja. A koncert egyedi képzőművészeti élményt kínál, a látványelemek valós időben reagálnak mozgásra, hangra és ritmusra. A vizuális teremtés koncertet október 21-én mutatják be.
8: Időjárás.
9: Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Napközben 23-26 fokra melegszik a levegő.
8: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu.
8: Sztárportré.
7: Egy műsor azoknak, akik szeretnek beszélni, és azoknak, akik szívesen hallgatják.
8: Minden héten
7: ugyanekkor, ugyanitt. Sztárportré Molnár Szabolcsal.

0: A Star Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Kaptál az életben olyan bátorítást, ami egy életen át elkísér?
2: Hát sokszor kaptam, sokszor nem kaptam.
3: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
2: Amikor én kicsi kislány voltam, akkor mindig én a rádió gyerekkorusába jártam, és ott azért, hát ugye a sztárok között voltam már, tehát engem vittek Amerikába, Japánba, Európába, akkor voltam 10-12 éves, 14-ig ott voltam. És akkor ott volt az a nagy, hogy mondjam, nagyon, hogy nagyon jól énekelsz, nagyon nem jó, ez így úgy. Szóval versenyezni kellett. Én már abban a korban megtanultam, hogy verseny van.
1: Mondtak mindenfélét, akkor ott is jót is, rosszat is mondta.
2: Így van, így van. Lehet, fúrás, faragás.
1: Tehát, hogy van, aki ki akar tórni, arra mondod?
2: Persze.
1: Tehát lehet, hogy valaki azért mondott, vagy mondatott rosszat, hogy...
2: Persze.
1: Erre nem is gondoltam.
2: Bizony, sok ilyen volt. Elég, hál' Istennek úgy hozzászoktam, és nem izgat már annyira. Eleinte nagyon ki voltam borulva.
1: Hát,
2: sírtam, zokogtam. Az anyu édes volt, az én édesanyám, aki mindig mondta, hogy te vagy a legszebb, pedig nagyon csúnya kislány voltam szerintem. Még fogszabályzom is volt, ami azt jelentette abba a korba, hogy ilyen vas borzadályokat tettek a számba, tehát én egy fél évig, és folyt a nyálam mindenem.
1: De énekelni tudták? Jött a minden
2: betűt? Hát énekelni tudtam, de amikor felvettek ugye a rádió gyerekkorusába, ott az édesanyám rám szólt, hogy Magdika a felvételén rám szólt, hogy ne énekelj jól, mert nem akarom, hogy ide járjál. De én oda akartam járni, úgyhogy felvettek. Akkor utána is mindig mondta az édesanyám, hogy nem akarom, hogy énekesnő legyél, mert az nem egy szakma. Abból te hogy fogsz megélni, meg minden ilyesmit mondod.
1: Hát egy gyermek ez alapján, vagy egy fiatal felnőtt ez alapján hogy tudja eldönteni, hogy akkor most mit csináljak, hogy tényleg énekel? Hát úgy, az érzésed döntött.
2: Abszolút, igen.
1: Hogy közben mit éreztél?
2: Igen.
1: Hogy jól érezted?
2: Nagyon miközben. Éreztem azt, hogy nekem énekelni kell. Éreztem azt, hogy nekem énekelni kell.
0: Ez a Star Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Emberportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kozma Orsi, énekesnő.
2: Több embertől kaptam bátorítást. Egyrészt a nagymamámtól. Ő volt az az ember, aki elindított a zene felé, a versek felé. Kicsit a színpad felé is, bár ő nem szerette volna, hogy művészpályára menjek, mert hogy az egy lánynak, egy nőnek ez egy nagyon nehéz feladat, és ő féltett ettől, hogy nem tudnék megbirkózni ezzel a feladattal. De hát aztán végül is valahogy a művészpálya felé keveredtem.
3: Birkózol, de hogyan bátorított? Miket mondott ő?
2: Igazából nem is mondott, hanem a tetteivel, a finom mozdulataival bátorított. Tehát a maga módja mondta, akkor ezt hallgasd meg, akkor ezt a verset ajánlom a figyelmedbe. Szóval ő így nagyon finoman próbált elegetni, ugyanakkor meg rengeteg kétség, meg szorongás volt benne, hogy mi van, hogyha elbukom.
3: Olyan jut eszedbe, amikor valaki nagyon-nagyon le akart beszélni valamiről? Jaj, ne, Orsi, azt ne, csak azt
2: hát persze,
3: ne.
2: Az anyukám.
3: És miről?
2: Hát arról, hogy énekesnő legyek, hogy színésznő legyek. Tehát, hogy ugye én a nagymamámmal meg az anyukámmal nőttem fel, és hát két ellentétes pólus. Az egyik azt mondta, hogy ne csináld, a másik nem mondta, hogy ne csináljam, hanem finoman, szelíden támogatott, de nyilván nem akart anyukámmal ellenszegülni. Tehát én így két örlődő nő között nőttem fel.
3: És lehet, hogy tulajdonképpen az még szinte egy erőt is adott, hogy az egyik oldalon mondták, hogy nem, azt ne, azt ne, és hogy majd én azt tudom. Szerű érzés?
2: Hát volt bennem ilyen is, de hát mérleg vagyok, tehát nagyon-nagyon sokat mérlegelek, és na, hogy tényleg jó volt, meg nyilván úgy járok fel a színpadon, hogy ide nekem az oroszlánt is, de utána, amikor lejövök a színpadról, nagyon-nagyon sokáig volt egy ilyen rossz tulajdonságom, hogy azonnal elkezdtem agyalni, hogy mi volt rossz, mit kellett volna máshogy csinálnom, miért ezt csináltam, hogy jó, azért volt egy-két jó pillanatom is, de szóval ez ilyen már-már egy kicsit ilyen önbántó módon próbáltam magamat így kielemezni.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Bokányi Zsolt, Boka, zenész, előadó, műsorvezető.
2: A bátorítás át tud billeni egy, ha nem jó kezeljük, akkor egy ilyen elhiszem, hogy én aztán tényleg olyan szuper vagyok.
3: De ezt gyermekkorban is megvizsgálhatjuk, hogy azt mondod, elhiszem, hogy én olyan vagyok. És az milyen jó, hogy kisgyermekként kaptál ilyet, ha mondjuk gyerek vagy pici gyerek, azt mondja édesapád mondjuk, hogy ez az, fiam, ez az. És akkor te elhiszed, hogy igen.
2: Nagy szükség van a gyerekeknek a bátorításra kiskorukban, ez tiszta sor. Sőt, én a saját kislányunkat is úgy nevelem, hogy próbálom őt biztatni, buzdítani, de mondom, a bátorítás nagyon-nagyon veszélyes dolog. Tehát az, hogy biztatod valamire folyamatosan a gyereket, fölemeled egy szintre, elhiteted vele, hogy ez te vagy, és aztán amikor egy bizonyos élethelyzetbe belekerül, és ő megpróbál úgy reagálni, hogy engem arra bátorítottak, hogy, de közben az élethelyzet teljesen más, szóval nem akkor ilyen túl mély, meg túl okos.
3: Nyugodtan, de lehet, hogy akkor is pont amiatt a bátorítás miatt át tud lépni egy olyan akadályon, és nem, mondd, hogyha nem, amin egyébként mások nem tudnának átlépni, mert más nem hiszi el, de ő pedig érzi, hogy apa is mondta, át tudunk menni, és tényleg át.
2: Igen, csak veszélyes játék, hogy apa mondta, de hogy és a valóságban meg tudja csinálni. Tehát ezért ez nem játék, de ha már bátorítás, az abszolút bátorítás, amit pedig az igéből kapunk, tehát én keresztény
3: már
2: emberként.
3: A Bibliából,
2: úgy az írott igéből, és nekem van egy üzenet, az igé, hogy ne félj, csak higgy.
3: Bátorít.
2: És azt hiszem, hogy ennél nagyobb bátorítást nem nagyon lehet elképzelni. Ne félj, csak higgy. Ne félj, csak higgy.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Szedd magad alma akció halásztelken! Szedd össze a családot, és gyertek el hozzánk almát szedni! Töltsétek fel télire az éléskamrát Idared, Jonagold és Golden almával csupán 350 forint per kilogramm mosáron. Bejelentkezés és bejárat halásztelken a Hold utca 40 szám alatt a Mérlegháznál. Érdeklődj telefonon a 0630 964 57 47-es számon. Várunk titeket a hét minden napján, hétfőtől szombatig reggel 8-tól délután 4 vasárnap reggel 8-tól délután 2-ig. Alma itt, alma ott. Szedd csak, amíg el nem fogy.
2: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
3: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
4: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Továbbra is a Szigeti Vízművek végzi az út- és járdafenntartási feladatokat. Jövőre is a Szigeti Vízművek látja el az út- és járdakarbantartási, valamint a közútkezelési és útellenőri feladatokat Sziget-Szentmiklóson. A képviselőtestület elfogadta a gazdasági bizottság javaslatát, amely szerint 2027-ben is a társaság végzi ezeket a feladatokat. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a két kapcsolódó napirendi pontnál azért tartózkodott, mert véleménye szerint ezeknek a feladatoknak továbbra is a polgármesteri hivatalnál lenne a helyük, ahogyan az korábban is volt.
7: Saját tapasztalatot tudok mondani, és ezt az egységben a Városért frakció, tehát a frakció csoport társaim is így vélekednek, hogy mindaddig, amíg a hivatalnál volt ez a tevékenység, sokkal gördülékenyebben működött az út- és járdakarbantartási feladat. Ezt annak idején a képviselőtestület többsége áttette a Szigeti Vízművek NKFT-hez. Én egyébként, ahogyan a tavalyi évben is, az idei évben is azt a javaslatot tettem, hogy kerüljön vissza a hivatalhoz. Én sokkal működőképesebbnek láttam úgy a helyzetet, ezeket a feladatokat.
6: Ideiglenes forgalmi rendváltozásra kell számítani Sziget-Szentmiklóson. Október 21-ig ideiglenes forgalmi rend lépett életbe a Sziget-Szentmiklósi Szent Erzsébet téren a folyamatban lévő vízi közműmunkálatok miatt. A Bajcsy-Zrinszky utcában szeptember közepén kezdődött meg a vízvezeték rekonstrukciója, a Szent Erzsébet téren pedig szeptember végén indult el a csatorna építés következő üteme. A Bajcsy-Zrinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza továbbra is egyirányú marad a Losonci utca irányába. Az Akácfa, a Móra Ferenc és a Madách Imre utca továbbra is zsák utca, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsy-Zrinszky utcára. A Szent Erzsébet tér a Bajcsy-Zrinszky utca és a Tököli út között egyirányú a Tököli út felé. A közlekedőket arra kérik, hogy számoljanak hosszabb menetidővel és fokozottan figyeljék a kihelyezett közlekedési jelzéseket.
8: Javítják a balesetveszélyes úthibákat Taksonyban. A taksonyi közlekedésbiztonság javításáról egyeztetett Zsolnay Pál polgármester dr. Bilisics Zita országgyűlési képviselővel. A megbeszélésen szó volt a Szent Imre út és a főút csomópontjánál található régóta fennálló balesetveszélyes úthibákról, valamint a Szent Imre út 39-es szám előtti busz megálló állapotáról is. Az országgyűlési képviselő vállalta, hogy felveszi a kapcsolatot a Magyar Közút Nonprofit ZRT-vel. A közútkezelő munkatársa ezt követően a helyszínen is megtekintette az érintett területet. A bejáráson Hantos Gyula fejlesztési mérnök is részt vett. Az önkormányzat azt írja, bíznak benne, hogy a szükséges munkálatok hamarosan megkezdődnek, és ezzel biztonságosabbá válik az érintett útszakasz.
6: Ebből szeírást végeznek Halásztelken. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a jogszabály alapján 3 évente kötelező ebösszeírást tartani, ezért minden kutyatartónak be kell jelentenie a tulajdonában lévő ebet. A halásztelki polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben személyesen leadható az adatlap az ebek okmányainak bemutatásával. A kitöltött ebösszeíró adatlap postai úton a halásztelek Kastélypark 1-es címre küldhető, illetve elektronikusan szkennelt formában az aljegyzőkukac@halasztelek.hu e-mail címre is elküldhető. További információk a halasztelek.hu oldalon olvashatók.
5: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Októberben is várják a családokat keddenként a Sziget-Szent Miklósi Baba Mama Klubba. Október 13-án Anna Bábos mesekuckója jelentkezik, 20-án pedig a szülés utáni rehabilitációról, alakformálásról és izomtónus javításról tart előadást Becz Lídia, terapeuta. Az eseményeket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban tartják, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében a Sziget-Szent Miklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórus művészet kiemelkedő előadói látogatnak el Sziget-Szent Miklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján. A Jazz Kívánság műsort a Sárik Péter Trió Fonogram díjas sikerprodukcióját láthatjátok október 16-án Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montruxi Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönségdíj junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Star Portré.
9: Egy műsor azoknak, akik szeretnek beszélni, és azoknak, akik szívesen hallgatják.
5: Minden héten
9: ugyanekkor, ugyanitt. Star Portré Molnár Szabolcsal.

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: De akkor összességében hogy foglaljuk össze a te életedben kapott bátorításokat, hogy akkor mondtak ilyet is, olyat is, de semmilyen meghatározó bátorítás nem volt?
2: Hát...
3: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
1: Biztos emlékeznél rá hirtelen, hogyha lett volna, úgyhogy akkor...
2: Igen.
1: Lehet, hogy nem volt.
2: Mindig úgy csináltam a maga... Sőt, inkább azt mondanám, hogy azt mondták nekem, hogy te honnan tudod azt, hogy mit kell csinálni.
1: Na hát...
2: Ezt sokszor mondták nekem. Még amikor kint éltem Amerikába, mert ugye azért ott is éltem 15 évet New Yorkba, akkor a kinti barátnőim, akik fantasztikus emberek voltak, ők mondták, hogy Magdi, mondd meg, hogy honnan tudod, hogy ez jó vagy rossz. És akkor én mondtam, én nem tudom, én úgy érzem.
3: Kozma Orsi, énekesnő.
4: Most a Dés Andris jut az eszembe, amikor ugye Dés Lászlónak a fia, kiváló zenész, ütőhangszeres barátomnak is mondhatom, ő volt az egyik azoknak, akik azt mondták, hogy foglalkozzak jazzzel, és bátorítottak, és mondták, hogy jól áll nekem, és hogy talán van ezen a úton is valami keresnivalom. De olyan igazi bátorító szó talán, tehát ilyen útravalót, sajnos nem kaptam senkitől.
0: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.

0: Párportré most folytatódik.
1: Volt olyan, amiben egyáltalán nem bátorított téged senki, sőt, valamitől végleg elvette a kedved? Ez lehet gyermekkor, felnőttkor?
2: A gyermekkor egy kényes kérdés. Tehát
1: neked?
2: Abszolút, tehát hogy elvált szülők, tehát alkohol problémák, zaklatások, na, tehát zűrös a családi háttér.
3: Bokányi Zsolt, Boka, zenész, előadó, műsorvezető.
2: És ott azért nálunk nem az volt a jellemző, hogy akkor Zsoltikát bíztatjuk, hogy ezt csinálja, azt csinálja, hanem hát ilyen túlélésre játszottunk. Tehát mi menekültünk, futottunk, voltam zűrök, családi és a többi.
1: Egy testvér?
2: Kettő testvérem, és ők is futottak, és jól futottunk így együtt.
1: Jól vannak egyébként ők is, tehát ti így hárman testvérek?
2: Persze, kimondotta jó. Kimondotta
1: és egymást például tudtátok bántorítani?
2: Hát egymásba kapaszkodunk sok dologban. Azt hiszem, mondhatom azt, hogy jó testvérek vagyunk, bár a világ sodor bennünket, de tudjuk, hogy számíthatunk egymásra is. Azt hiszem, ez fontos.
1: Te például a gyermekeidet hogyan bátorítod?
4: Hát sokat dicsérem őket, bár azért a fejemre lett olvasva, hogy nagyok az elvárásaim.
3: Kozma Orsi, énekesnő.
4: Próbálok, jó, gondolom minden szülő ezt mondja, nem olyan lenni, mint az anyukám, meg a nagymamám, meg az apukám, akivel fiatalon, már felnőtt fejjel találkoztam újra, és azóta elég jó kapcsolatot ápolunk, de ugye a szüleim elváltak, és gyerekkoromban nem apukámmal nőttem fel, de hát ő aztán végképp olyan elvárásokkal mindegyik gyereke felé, mi hatan vagyunk testvérek, féltestvérek, hogy tehát azért fel kellett kötni a gatyát a tesóimnak is, meg minden, de hát mindenki kiváló a családba, tehát tényleg kihozta magából a maximumot. Én arra bátorítom a gyerekeimet, és tényleg próbálom magamba elnyomni azt, hogy ne jöjjenek fel itt a szülők, nagyszülők elvárásai, hogy csak magukból hozzák ki azt, ami bennük van.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Emberportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Koltai Róbert, színművész.
2: A humor az mindig ott volt a moccanásaiban, apukámnak, anyukám szemében meg mindig ott volt a ragyogás, az imádat, hát apukám felé. Uh-huh. De abból nekem is bőve jutott. Az, hogy valakinek van humorérzéke, és ezt jól tudja használni,

0: keménységgel, ha kellett, és humorral föloldva a dolgokat, akkor azt lehet mondani, hogy nekem ez egy lottó ötös volt. A pályaválasztásom az úgy alakult, hogy én jelentkeztem a színművészeti főiskolára, ahova elsőre nem vettek fel. És azért elmentem kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolára, és azt fél év hiány majdnem befejeztem. Már csak fél év hiányzott volna, de az utolsó fél év felsőfokú tanintézményekben háromból meg lehet bukni. Úgyhogy lehet utóvizsgázni. Sőt, a negyedik alkalom, már nem tudom melyik volt a negyedik, de abból is meghúztak. És akkor azt hittem, mert nagyon ki volt borulva apukám, és akkor azt hittem, hogy világgá megyek, és azt mondta akkor, hogy na jó, gondolkoztam a dolgon, úgy döntöttem, hogy most elmész egy pár hónapra dolgozni, és aztán újból megpróbálhatod a színművészetit. Szóval édesapám mély átélő érzéssel és okosan arra biztatott, hogy ne adjam föl a színészetet.
1: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
2: Köszönjük a figyelmet!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
5: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten!
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
4: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Szigetszentmiklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
7: Fogászati ellátás stresszmentesen.
8: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
7: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
8: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
7: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
8: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
7: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
8: www.sarokvilla.hu.
7: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
9: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
10: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszentmiklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszentmiklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
2: Ez reklám volt.
11: Hírek a Lakihegy Rádióban.
12: Kellemes őszi időre számíthatunk. Ma van az Állatok Világnapja. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti part szakaszát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma van az Állatok Világnapja. Országszerte számos program várja a családokat. Az állatkertek látványetetéssel, bemutatókkal készülnek. A Magyar Természettudományi Múzeum családi napján az érdeklődők megismerkedhetnek az interaktív gyűjteményekkel, a természetbúvár teremmel, és lesznek egzotikus állatok is. Bemutatják több intézmény, például a Sóstó Látogatóközpont, a Magyar Madártani Egyesület és a Zöld Dió Egyesület munkáját is. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartásra és a vadon élő állatok védelmére. közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Vitézi Dávid szerint így rendezettebbé és élhetőbbé válhatnának Budapest rakpartjai, és a város történelmi örökségéhez is méltóbb környezet alakulhatna ki. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 6 településen. Gersekaráton, Porcsalmán polgármestert és képviselőket, Vaján polgármestert, míg Kunbaracson, Nagykátán és Budaörsön önkormányzati képviselőket választanak. A voksolásokat a testületek feloszlása, szavazategyenlőség, valamint egy-egy képviselő lemondása, illetve halála miatt kellett kérni. Szavazni este 7 óráig lehet. Németország újabb katonai és energetikai támogatást nyújt Ukrajnának. Kijevbe érkezett Friedrich Merz kancellár és Volodymyr Zelenszkij elnök várhatóan véglegesítik azt a megállapodást is, amely elfogó drónok közös gyártásáról szól. Közben az orosz külügyminisztérium tegnap arra figyelmeztette a külföldieket, hogy ne utazzanak Ukrajnába, vagy hagyják el az országot, mert az orosz hadsereg folytatja az ukrán célpontok elleni támadásokat. Tűz ütött ki a híres perui romváros Machu Picchu térségében. A lángok még pénteken terjedtek el az inkák szent völgyében, közel ahhoz az állomáshoz, ahonnan a legtöbb turista feljut az erőd városba. A tűz bozótirtás közben keletkezett, és a lángok az erős napsütés, a szárazság miatt gyorsan elszabadultak. Machu Picchu a dél-amerikai ország legfőbb turisztikai nevezetessége, évente 3 millióan látogatják.
11: Időjárás.
12: Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Északnyugaton időnként megélénkül a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. A jövő hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk.
13: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
11: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu.
11: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
2: Szedd magad alma akció halásztelken! Szedd össze a családot, és gyertek el hozzánk almát szedni! Töltsétek fel télire az éléskamrát Idared, Jonagold és Golden almával csupán 350 forint per kilogramm mosáron. Bejelentkezés és bejárat halásztelken a Hold utca 40 szám alatt a Mérlegháznál. Érdeklődj telefonon a 0630 964 57 47-es számon. Várunk titeket a hét minden napján, hétfőtől szombatig reggel 8-tól délután 4-ig, vasárnap reggel 8-tól délután 2-ig. Alma itt, alma ott. Szedd csak, amíg el nem fogy.
3: Gyere el a Borbé tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbé tűzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbé tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
5: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Több Szigetszent Miklósi Oktatási Intézmény is megújult idén nyáron. A megszokottak szerint ezen a nyáron is a szünidőre időzítette az Aries Nonprofit Kft. A bölcsőikben és óvodákban szükséges felújítási munkálatokat. Csáki Bernadetta, a Társaság Városgondozási Egység vezetője rádiónknak elmondta, valamennyi tervezett fejlesztést sikeresen elvégeztek. Kiemelte, ennek köszönhetően több Szigetszent Miklósi Intézményben is megújult környezet fogadta a gyerekeket, akik korszerűbb körülmények között kezdhették meg az új nevelési évet.
8: Szent Miklós lakótelepen, a Mocorgó óvoda melletti bölcsödéről van szó. Ott új tábláskerítést készítettünk a régi helyet. A napraforgó óvodában ott kicseréltük a tetőösszefolyót, valamint az átjáró feletti zsindelyfedés is megújult. A mocorgó óvodában több területen is történt előrelépés, megszépült a régi épületrész orvosi szobája, a korábbi kerítést szintén új tábláskerítés váltotta fel, és az udvar egy részén gumiburkolat került kialakításra.
7: Egészségügyi intézmények is megújultak Szigetszent Miklóson. Csáki Bernadett, az Aries Nonprofit Kft. Városgondozási Egység vezetője hozzátette, az oktatási intézmények mellett az egészségügyi terek is megújulhattak, köszönhetően a város idei évi költségvetésének. Kiemelte, a munkálatokat több helyszínen is elvégezték, hangsúlyozta, a fejlesztések a gyermek és felnőtt ellátást biztosító intézményrészeket egyaránt érintették.
8: A Lakihegyi Orvosi Rendelőben egy korszerű fűtésrendszer biztosítja a megfelelő komfortot, tehát egy kazánt cseréltünk. A Határút 5 szám alatti fogorvosi rendelőben ott a betegváró burkolatai újultak meg, és itt is egy kazánt cserét hajtottunk végre. A Határút 3 szám alatti gyermekorvosi rendelőben részlegesen felújítottuk a gyermekorvosi rendelő betegvizsgáló és öltöző részét, festettünk csempeburkolatot, új csempeburkolatot készítettünk, és megtörtént a két rendelő közös kazánjának a szerelése is.
7: Mobil kamerákkal erősítik a közbiztonságot Csepelen. Újabb kamerás megfigyelési pontokat alakítanak ki Csepelen. Három helyszínen ugyanis próba jelleggel mobil képfelvevő készülékeket helyeznek el. A napelemes önálló működési kamerák telepítését a közterületek biztonságának erősítésével indokolja a kerületi önkormányzat. A kamerák az Akácfa utca és a Szabadság utca kereszteződésén kereszténél található zárt parkolóban, a Völgy utca 25-39-es szám közötti zárt parkolóban, valamint a Csillag utca 5-13 szám előtti füves területen jelennek meg. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a most telepített kamerák tesztjelleggel működnek. A tapasztalatok alapján később azt is megvizsgálják, hogy a technológia milyen formában alkalmazható hosszabb távon a kerület közterületi és közbiztonsági feladatainak ellátásában.
9: Októberben is folytatódnak a közterületi munkálatok Dunavarsányban. A városgazdálkodási munkatársai ismét számos állomáson dolgoznak. A szakemberek a szokásos intézményi karbantartás és a zöld felületek gondozása mellett gajazást végeznek, ami ezúttal az Iskola utcában zajlik. Nagyban készülnek továbbá az e-heti mulcsosztásra a régi laktanya területén. Az önkormányzat arra kér a lakosságot, hogy az érintett helyszíneken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További információk a www.dvvg.hu weboldalon olvashatók.
10: Még több hír egy helyen.
11: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Szigetszentmiklóson az IT hangversenytermében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral kereső Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus, komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az őkorúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki, Norvég erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
11: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Még mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés, nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Bujakott alatti dorombol, a hiúság megvett az elme a kolosó.

0: vagyunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közösség, élmény, hagyomány.
3: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
2: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
3: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
2: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
3: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászléfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
2: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
3: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pizza zárja az estét.
2: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
3: Az első Miklósi Városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
2: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
3: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
2: Első Miklósi Városnapok, Sziget-Szent Miklóson.
4: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Sziget-Szent Miklóson.
5: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
4: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
5: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
4: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
5: Kérjen ajánlatot sziget-szent-miklós@autocarma.hu-n,
4: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Sziget-Szent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
6: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
7: Jó neked! A Vicink Tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink Tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Kellemes őszi időre számíthatunk. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti part szakaszát. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett Radostyáni templom újjáépítésére. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Ma van az állatok világnapja. Országszerte számos program várja a családokat. Az állatkertek látványetetéssel, bemutatókkal készülnek. A Magyar Természettudományi Múzeum családi napján az érdeklődők megismerkedhetnek az interaktív gyűjteményekkel, a természetbúvár teremmel, és lesznek egzotikus állatok is. Bemutatják több intézmény, például a Sóstó Látogatóközpont, a Magyar Madártani Egyesület és a Zöld Dió Egyesület munkáját is. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartásra és a vadon élő állatok védelmére. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti part szakaszát, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Vitézi Dávid szerint így rendezettebbé és élhetőbbé válhatnának Budapest rakpartjai, és a város történelmi örökségéhez is méltóbb környezet alakulhatna ki. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Németország újabb katonai és energetikai támogatást nyújt Ukrajnának. Kijevbe érkezett Friedrich Merz kancellár és Volodymyr Zelenszkij elnök várhatóan véglegesítik azt a megállapodást is, amely elfogó drónok közös gyártásáról szól. Közben az orosz külügyminisztérium tegnap arra figyelmeztette a külföldieket, hogy ne utazzanak Ukrajnába, vagy hagyják el az országot, mert az orosz hadsereg folytatja az ukrán célpontok elleni támadásokat. Tűz ütött ki a híres perui romváros Machu Picchu térségében. A lángok még pénteken terjedtek el az Inkák szent völgyében, közel ahhoz az állomáshoz, ahonnan a legtöbb turista feljut az erőd városba. A tűz bozótirtás közben keletkezett, és a lángok az erős napsütés, a szárazság miatt gyorsan elszabadultak.
0: Időjárás.
8: Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Északnyugaton időnként megélénkül a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. A jövő hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Lakihegy Rádió. Most egy újabb óra indul a legjobb zenékkel és érdekes témákkal. A mikrofonnál Szendi Hajni.
9: Find me in circles like you always do.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Lépjünk ki innen Magyarországról egy picit. Hamarosan vége ennek a hihetetlenül meleg nyárnak, aminek jelentős részét nyilván a nap előli bujkálással töltöttek sokan. Ősszel szerencsére már egészen más a helyzet, és a legjobb időszak ez arra, hogy egy kellemes túrázás alkalmával élvezzük a friss levegőt, fittek maradjunk, és megcsodáljuk a megkapó tájakat. Most a Roadster oldal összehozott egy-két helyszínt, amit érdemes felkeresni, mert hogy Európa 10 legjobb országát választották ki túrázási szempontból, a mediterrán ösvényektől kezdve egészen az északi hegyekig találunk itt túraútvonalakat. Na itt van mindjárt Portugáliában egy olyan, amely a perzselő nyarairól és gyönyörű strandjairól ismert. Portugália azonban több mint nap, tenger és homok, elvégre a kontinens legcsodálatosabb gyalogtúra útvonalával is büszkélkedhet. A Seven Hanging Whales Trail az Algarve partvidéken húzódik, ott található a híres bengáli barlang. Érdemes végigjárni a tengerparti ösvényt is, amihez drámai vörös homokkősziklák adják a hátteret. A tengerparttól távolodva pedig ott van egy lélegzetelállító nemzeti park a bevállalósabb túrázóknak. Az Alpoktól kezdve a bordói szőlős kertekig Franciaországban minden alkalomra találni gyalogtúrát és persze bort. Ha szeretnénk egy kicsit eltávolodni Párizs fényeitől vagy a mediterrán tengerpartoktól, akkor a vidéki túrázás Franciaországban a legjobb opció. A Mont Saint-Michel zarándokút leginkább apálykor járható, de vezetővel ajánlott mindig nekivágni. Megéri, mert elvisz minket egészen egy kis szigethez, délebre a Verdon-szurdokot járva csodálhatjuk meg a folyók és hát a lenyűgöző táj szépségét. Németországban annyi gyönyörű erdő, folyó és hegyvonulat található, hogy tulajdonképpen nem is értjük, hogy hogyan lehet mindezt pillanatok alatt bejárni. A még talán elviselhető kategóriába sorolható német nyarak jól illenek a túrázáshoz és a mesebeli kastélyokat bemutató útvonalak felfedezéséhez. A rajnai kastélyok útvonalán pontosan ezt lehet csinálni, persze ősszel is. A festők útja számos film és tévéműsor hátteréül szolgál. Németország legszebb túraútvonalának tartják. A nagy norvég természetben elmerülni egészen megindító lehet. Például egy savanyított heringgel teli uzsonás dobozzal felmászhatunk a festő és drámai pulpitrokra, vagy felfedezhetjük a dél-norvégiai fjordokat, lenyűgöző látványt nyújtanak ezek. Az ambíciózusabbak Európa legmagasabb csúcsára is feljuthatnak. És itt van még Svájc, és hát nem is hagyhatjuk ki, a csokoládé, a kakukkos órák és a szenzációs hegyvidéki tájak hazájában. Az Engelbergféle ösvényen lehet igazán megélni a panorámát, miközben belélegezhetjük a friss alpesi levegőt, vagy megmászhatjuk az Alpok egyik legmagasabb csúcsán. Spanyolországban sem csak a városi túrák vannak, napfényben fürdőző mediterrán ösvények is hívogatnak minket Spanyolországba. Végigjárhatjuk a spirituális Caminót, melynek végén egyébként egy katedrálishoz érkezünk. Az olasz konyha és az ókori műemlékek jól ismertek Olaszország kapcsán, de egy túrázás beiktatása az itáliai nyaralásba, őszülésbe megszakíthatja a véget nem érő gelatózást és a kolosseumi kirándulásokat. A Szent Herbert Traversen vadon élő állatokat figyelhetünk meg, a kékösvény mentén haladva pedig megcsodálhatjuk a kristálytiszta óceánt és a színes városokat. És végül, de nem utolsó sorban, azért itt van még egy-két ország, ahol gyönyörű túraútvonalak vannak. Az Egyesült Királyság, aztán Izland, hát az az egész úgy, ahogy van, gyönyörű a hihetetlen mennyiségű gejzírrel, a tűz és a jégszigete. Írország, ó, szívem csücske, az időjárás persze ott kiszámíthatatlan, a mérsékelt éghajlat miatt viszont tökéletes a túrázáshoz, és átélhetjük a híres ír vendégszeretetet, amikor például végig sétálunk az óriás ösvényen, amit így hívnak. Szóval Európa számtalan csodálatos természeti kincset rejt, amit túrázva is felkereshetünk.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Vendégségben megyünk, illetve vendégeket fogadunk, mert hogy most kiderült, mik azok a dolgok, amelyek a leginkább taszítják, idegesítik az embereket, hogyha vendégségben vannak. Amikor vendégeket várunk, azért igyekszünk a legnagyobb renddel, tisztasággal fogadni őket. Ilyenkor hatalmas a stressz, hiszen bár egy otthon sem tökéletes, szeretnénk a lehető legjobb benyomást kelteni a hozzánk látogatókban. Számtalan olyan észrevétlen dolog van viszont, amitől a vendégeink kellemetlenül érezhetik magukat. Egy kutatásból most kiderült, hogy melyek ezek, a Femkafé pedig lehozta, hát ideje akkor ebből tanulni. A vendégeket kiderült, zavarja, ha túl sok dísz van az asztalon és a polcokon. Ettől ugyanis kényelmetlenül érzik magukat, és attól is tartanak, hogy valamit előbb-utóbb biztosan le fognak verni. A vendégek számára az sem túl pozitív, hogyha a házi állatainkat mindenhová felengedjük, például az asztalra és a konyhapultra is, ezt nem tartják túl higiénikusnak. Hát nálunk is a kutya, a bodza mindenhol ott van, de az asztal és a konyhapult az tabu. A túl sok koszos edény és a megtelt mosogató sem keltenek túl jó benyomást, kivéve abban az esetben, hogy előtte közösen étkeztünk, tehát mikor megérkeztek, szép tiszta volt, meg üres, csak aztán telepakoltuk. A nem összeszedett szemét sem túl pozitív a vendégek számára, tehát ügyeljünk arra, hogy ajtónyitás előtt tényleg mindent összeszedjünk. Aztán a konyhapulton, nappaliban lévő asztalon vagy látható helyen lévő levél és újsághelyek szintén elég taszítóak a vendégek szemében. Most a leveleket értem, de hogy az újsága mi a probléma, azt úgy nem igazán tudom. A koszos fürdőszoba, a poros bútorok szintén kellemetlen érzéseket keltenek a vendégekbe, szerintem ez abszolút stim, szóval ezekre figyeljünk, hogyha vendégeket várunk.

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió a kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Közösség, élmény, hagyomány.
5: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
4: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
5: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
4: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
5: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászlé főzőverseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
4: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
5: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
4: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
5: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
4: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
5: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
4: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
6: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
7: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
6: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
7: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
8: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
9: Szedd magad alma akció halásztelken! Szedd össze a családot, és gyertek el hozzánk almát szedni! Töltsétek fel télire az éléskamrát Idared, Jonagold és Golden almával csupán 350 forint per kilogrammos áron. Bejelentkezés és bejárat halásztelken a Hold utca 40 szám alatt a Mérlegháznál. Érdeklődj telefonon a 0630 964 57 47-es számon. Várunk titeket a hét minden napján, hétfőtől szombatig reggel 8-tól délután 4 vasárnap reggel 8-tól délután 2-ig. Alma itt, alma ott. Szedd csak, amíg el nem fogy.
3: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Idén ősszel ismét lesz lehetőség mobilügyintézésre Dunavarsányban. A kormányablak busz november 4-én szerdán érkezik a településre, és reggel 9:30-tól délután 14:30-ig fogadja az ügyfeleket. A helyszín ezúttal is a polgármesteri hivatal udvara, ahol kizárólag bankkártyával lehet majd fizetni. Az ügyintézők többek között a lakcímbejelentésben, a DÁP regisztrációban és a diák igazolványigénylésben nyújtanak segítséget a lakosságnak. Lehetőség lesz emellett a személyi igazolvánnyal, a jogosítvánnyal és az útlevéllel kapcsolatos teendők intézésére. További tudnivalók Dunavarsány városvezetésének hivatalos Facebook és weboldalainál érhetők. Adománygyűjtést indítottak egy tiszaburai család megsegítésére. Egy tiszaburai család megsegítésére indított gyűjtést a Rászoruló Magyarokért Egyesület az Anti-Drug World Federation-nel együttműködve. A család otthona leégett, jelenleg önkormányzati lakásban helyezték el őket. Virág Tibor, a Rászoruló Magyarokért Egyesület elnöke rádiónknak elmondta, nemrég műszaki cikkeket és ruhákat is vittek a családnak. Hozzátette, a tiszaburai alpolgármester nemrég Sziget-Szent Miklósra is ellátogatott, ahol egy előadáson ismertette a településen kialakult helyzetet. Az Egyesület és az Anti-Drug World Federation most pénzadományokkal is szeretné támogatni a családot. A szervezők azt kérik, aki teheti, járuljon hozzá a segítségnyújtáshoz.
11: Az ADF-el és a Rászoruló Magyarokkal október 1-től indítjuk Sziget-Szent Miklóson és környékén a gyűjtést. Lesz egy központi raktárunk Tökölön, és akinek adománya van, vagy bármilyen műszaki cikket lecserél, de még használható és jó, azt szívesen várjuk, mert az ilyen esetre tartunk fönn egy raktárat, ahol bárkinek problémája van, azonnal tudunk segíteni.
10: Mozgással és közös gondolkodással telt a diákok programnapja. Rendhagyó programnapot tartottak szeptember 25-én a Sziget-Szentmiklósi Kardos István Általános Iskola felső tagozatos diákjai számára. Az intézmény a Diákok Hangja programot a Magyar Diák Sportnapjához kapcsolódva szervezte meg. A délelőtt közös tánccal kezdődött, majd sportvetélkedőkön mérhették össze ügyességüket és gyorsaságukat a tanulók. A programok célja a mozgás és a közösségi élmény erősítése volt. A diákok emellett az úgynevezett álomiskola projekt keretében elkészített munkájukat is bemutatták. Az osztályok kreatív táblák és prezentációk segítségével ismertették elképzeléseiket arról, milyen lenne számukra az ideális iskola. Az intézmény beszámolója szerint a program lehetőséget adott arra, hogy a tanulók a közös sportolás mellett véleményüket és ötleteiket is megfogalmazzák az iskola jövőjével kapcsolatban. Angol újrakezdő és előközép haladó kurzust indít a Dunaharaszti Tinglis nyelviskola. Az intézmény keddenként és csütörtökönként várja a nyelvtudásukat megerősíteni vágyó felnőtteket. A kis létszámú csoportok A1, illetve A2 és B1-es szinten vehetnek részt beszédközpontú órákon, amelyek elsősorban a magabiztosabb angol használatra helyezik a hangsúlyt. Azok pedig, akik nem tudják eldönteni, hogy melyik tanfolyam lenne számukra megfelelő, ingyenes szintfelmérőt tölthetnek ki. Jelentkezni az oktatási központ hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül lehet. További tudnivalók a www.tinglish.hu weboldalon olvashatók.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozathoz, melyet idén október 5-e és 10-e között szerveznek meg. A programok között szerepel mesemondó verseny, könyvvásár, tematikus könyvajánló, valamint Sziget-Szentmiklósi újságok bemutatója a 90-es évektől napjainkig. Emellett a Bukanyrám könyvkereső játékot is meghirdették. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szentmiklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Amikor a Bútor mesél címmel tárlatvezetést tart Ament Éva október 11-én a Szent Miklós ház kápolnájában. A tárlatvezetés során közelebb kerülhetünk a magyar népi bútorfestés gazdag motívumkincséhez, a tájegységek formavilágához, a színek és díszítő elemek jelentőségéhez, és ahhoz a gondolkodásmódhoz, amelyben a hagyomány ma is élő, továbbadható érték. A program a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat keretében valósul meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig
3: a mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Superstar.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Sajnos nagyon sokszor hallunk lakástüzekről, pedig ezért mindig mondják a hírekben is, meg én is szoktam arról beszélni, hogy ez hogyan is előzhető meg. De mi legyen akkor, ha már megtörtént a baj? Most tűzoltók tippjei jelentek meg az interneten, hogy mit csináljunk, ha felgyújtottuk a lakást. Az egyik rokonom azt csinálta egyébként, hogy felrakta az olajat a konyhában. Körülbelül egy hete laktak a lakásba, vadi csirivi új volt. Aztán bement a fürdőszobába, ugye még melegszik az olaj, a pattanásaira kenjen egy-két ilyen kis ilyen pakolást, majd bekapcsolta a tévét, hogy hát mégse csendbe főzzön már, és hát egyébként pont egy olyan sorozat ment a tévébe, ami elé leült megnézni, és eközben felgyulladt a konyha, tehát a férje arra ment haza, hogy az egy-két héttel ezelőtt beköltözött lakás tele van tűzoltóval. Na, szóval érdemes ezeket a főzési dolgokat szem előtt tartani, én is hajlamos vagyok az elkalandozásra. Na de jöjjenek a hasznos tippek, ha fel akarjuk gyújtani a lakást, mert hogy ezzel a meghökkentő felütéssel kezdte figyelemfelhívó posztját az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Facebook bejegyzésükben a leggyakoribb elektromos tüzet okozó hibákat sorolták fel, illetve néhány képet is csatoltak elrettentésképpen. Nos, a cím tehát, ahogy rákereshetünk erre, hasznos tippek, ha fel akarod gyújtani a lakásodat. Okoz elektromos tüzet. Dugdos minél több ketyme kütyürűt az elosztóban, nem is tudtam, hogy van ilyen szó, tekerd fel a kábelt és tedd rá az asztal lábát is, tölts ágyban a telefont, laptopot, legjobb, ha mindezt egy sorozatnézés közben egyszerre csinálod, felejtsd el, hol van a villanyóra szekrény, nehogy időben lekapcsold a biztosítékot. Az említett megdöbbentő tanácsokat az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság sorolta fel a közelmúltban a Facebook bejegyzésében, mint írták, ha szeretnénk felgyújtani a lakást, elég csak néhányat ezek közül betartani. A poszt felénél azonban nyilván komolyra fordítják a szót. Először is kiemelik, hogy ami a elektromos, az ki is gyulladhat. Ezt követően pedig természetesen valódi tanácsokat is megfogalmaznak a tűzoltók. Ha egy kis gép rendszeresen lecsapja a biztosítékot, ha az elosztó vagy hosszabbító eldeformálódott, esetleg elfekedett a konnektor környéke, ez mindenféleképpen gyanús, hívjunk villanyszerelőt. Ha egy elektromos eszköz kigyullad, nem szabad rá vizet önteni, amíg áram alatt van. Minél hamarabb húzzuk ki a kábelét a konnektorból, vagy csapjuk le a biztosítékot a villanyóránál, és csak ezt követően locsoljunk rá vizet. Nem szabad egyszerre több elosztót használni, mert tűzveszélyes, no meg ronda is. Tűz lehet abból is, ha feltekerve használjuk a hosszabbítót, így ugyanis a kábelmenetek egymást is melegítik. Soha ne töltsünk elektromos eszközöket az ágyon vagy a kanapén, mert úgy könnyen túlmelegszenek. Inkább tegyük a töltő lévő kütyüket az asztalra vagy a földre. Ha mégiscsak az ágyon van hely, akkor pedig tegyünk valamit az eszköz elé, alá, ne párnát vagy paplant, inkább egy kemény kötésű könyvet. Érdemes beszerezni otthonra egy porraloltó készüléket, és ha baj van, hívjuk a 112-t.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Dohányzással foglalkozunk most, de nem egészségügyi szempontból, hanem egy picit a nők oldaláról, mert hogy nagyon-nagyon sokan, hát nőként is ugye rászoktak gyújtani. A múlt század elején egy nyilvánosan cigarettázó nő Budapesten és hát tulajdonképpen egész Európában komoly botrányt okozott. A dohányzás évszázadokon át szigorúan férfi ügy volt. Pipa, szivar, később a cigaretta, ugye férfias, férfi elmaradhatatlan kelléke volt a magánéletben és a fényvászonon is. A polgárasszony viszont nem dohányzott. Ha igen, akkor otthon, behúzott függöny mögött, lehetőleg úgy, hogy senki se tudjon róla. Aki nyilvánosan rágyújtotta, az a köztudatban automatikusan a másik kategóriába került. A színésznők, a könnyűvérű nők, a bohém művésznők közé, mert a cigaretta ekkoriban nem egyszerűen egy rossz szokás volt, hanem a szégyen bélyege, írja Glamour. Egyetlen füstfelhő is elég volt ahhoz, hogy egy nőre rásüssék, játékszernek jó, de nem feleségnek való. Hogy a téma mennyire foglalkoztatta a korabeli közvéleményt, jegyzi meg a Glamour, jól mutatja, hogy 1906 nyarán az Újság című újság az uborka szezont épp azzal próbálta feldobni, hogy megkérdezte az olvasóit, hogy mit gondolnak a dohányzó nőkről. A beérkező válaszokból pedig kiderült, hogy a kérdés legalább annyira megosztotta az embereket, mint ma bármelyik közéleti vita. 1906-ról van szó, még egyszer mondom. Volt, aki nagy lelkűen megengedte a nőknek, hogy cigizzenek, de kizárólag akkor, ha el voltak keseredve. Volt, aki azt írta, hogy a nő magányos otthonában elhagyatva, komoly gondolatokkal terhelve, szórakozásképpen rágyújthat a cigarettájába. Aztán volt, aki azt mondta, hogy a fontos viszont az, hogy ezt úgy tegye, hogy egyedül legyen, mert a dohányzás a nőknél magánügy. Mások nem voltak ilyen elnézőek, akadt, aki szerint minden komolyan gondolkodó férfinak el kell ítélnie azt, aki nőként dohányzik. A 18 éves Little Baby 1906-ban azt írta, hogy éppen most cigarettázott, elszívott egy egyiptomit, és ezt minden ebéd után megteszi. Hát kérem szépen, ha valaki meglátja, nem mondja el az anyjának. Elvileg egyébként a cigaretta nem erkölcsi, hanem egészségügyi kérdés lett volna már 1906-ban is. A korabeli orvosok azonban teljesen összemosták a kettőt. Egyszerre hivatkoztak valós, bár akkor még alig kutatott kockázatokra, mint hogy a dohányzás árthat a magzatnak, vagy idő előtt öregíti a bőrt. A teljes légből kapott veszélyek is viszont ott voltak, hogy például a dohányzó nő elveszíti a női méltóságát, és előbb-utóbb szétesik körülötte a családja. Ő pedig egyedül szomorkodhat a füstfelhőben. Tehát az orvosok már akkor is elmondták, hogy a dohányzás káros, de mindehhez hozzátettek, hát ilyen különleges lelki nyomást is. A cél nem elsősorban az volt, hogy a nők egészségesebben éljenek tehát, hanem hogy ne vegyenek fel nőietlennek tartott szokásokat. Érdekes.

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Fotós dekor. Hol is van? Á, ott van. Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
7: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
6: Uramisten!
7: Talán valami baj van?
6: Nincsen.
7: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
6: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
8: Oj, te már megint beteg vagy.
9: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
8: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
9: Patikában veszed?
8: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
10: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Egy minden esetre.
11: Jogomvan.hu.
12: Jogomvan.hu.
11: Jogi segítség mindenkinek.
12: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
11: Jogomvan.hu.
13: Látáshónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz: 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
14: Engedj a csábításnak.
15: A ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szaunaprogramok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
14: Wow, Aqualand.
3: Ez reklám volt.
2: Hírek a Lakihegy Rádióban.
16: Kellemes őszi időre számíthatunk. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radostyáni templom újjáépítésére. Emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapja alkalmából. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Vitézy Dávid szerint így rendezettebbé és élhetőbbé válhatnának Budapest rakpartjai, és a város történelmi örökségéhez is méltóbb környezet alakulhatna ki. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta, a felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Ma van az Állatok Világnapja. Országszerte számos program várja a családokat. Az állatkertek látványetetéssel, bemutatókkal készülnek. A Magyar Természettudományi Múzeum családi napján az érdeklődők megismerkedhetnek az interaktív gyűjteményekkel, a természetbúvár teremmel, és lesznek egzotikus állatok is. Bemutatják több intézmény, például a Sóstó Látogatóközpont, a Magyar Madártani Egyesület és a Zöld Dió Egyesület munkáját is. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartásra és a vadon élő állatok védelmére. Emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank ma az Állatok Világnapján. A Pumi elnevezésű 5000 forint névértékű színes fém érme a jegybank magyar vadászkutyafajtákat bemutató sorozatának 7. tagja. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi kopóról és a kuvaszról jelent meg érme. Tűz ütött ki a híres perui romváros Machu Picchu térségében. A lángok még pénteken terjedtek el az inkák szent völgyében, közel ahhoz az állomáshoz, ahonnan a legtöbb turista feljut az erőd városba. A tűz bozótirtás közben keletkezett, és a lángok az erős napsütés, a szárazság miatt gyorsan elszabadultak. A Machu Picchu a dél-amerikai ország legfőbb turisztikai nevezetessége, évente 3 millióan látogatják.
2: Időjárás.
16: Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Északnyugaton időnként megélénkül a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. A jövő hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk.
8: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
3: A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Laki Hegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, halásztálken is.
0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Milyen jó már nyáron, amikor az ember fogja, belebújik a kis plapucsába, aztán jön, megy, nem kell cipő, fűző, meg minden ilyesmi. Tehát a papucs nyáron kifejezetten kényelmes választás, és a papucsokat imádom, mert jól néz ki az ember lába benne. Ha egész nap kemény aszfalton hordjuk azonban a papucsot, akkor az nem lesz jó megoldás a bokánk szempontjából. Nyilván kényelmesnek tűnik, könnyű belebújni, szinte természetes választás nyáron a papucs, de hosszú távon meglátszik a papucs hordása a járásunkon, a bokánkon és a talpunkon is. A homok vagy a fű engedékeny. Minden lépésnél kicsit engedi, így a láb izmai, a boka apró korrekciós mozdulatok ott vannak, dolgoznak, tehát ilyenkor erősítik a lábfejet. Az aszfalt viszont kemény, semmilyen rugalmasságot nem ad vissza, minden ütődés egyenesen a bokába, a térdbe és a csípőbe fut be. Ha ehhez egy teljesen lapos talpú tartás nélküli papucsot viselünk, a lábfejünk szó szerint hát sokkot kap, nem tud stabilan mozogni, és ez előbb-utóbb a járásunkon is meg fog majd látszódni. A legtöbb gumi papucsból és klasszikus vékony pántos flip-flopból teljesen hiányzik az ívtámasz, a sarokrögzítés, az oldalirányú stabilitás. Ahhoz, hogy a papucs egyáltalán a lábunkon maradjon, ösztönösen kicsit begörbítjük a lábújunkat, és a szokásosnál is nagyobb teret rakunk a tal belső ívére. Ez a mozgás minta a boka és a lábfej befelé billenésével jár minden lépésnél, ahelyett, hogy egyenesen gördülne a lábunk a sarokról a lábújak felé. A talp alján húzódó vastag rostos szövet feladata, hogy tartsa a lábboltozatot, rugalmasan felfogja a terhelést. Ha nap mint nap tartás nélküli papucsban koptatjuk az aszfaltot, ez a szövet folyamatosan túlfeszül, ami a sarok felőli oldalon jellegzetes, szúró jellegű kellemetlenséget okozhat, főleg reggel az első lépéseknél. Ezt hívják planetáris facilitisnek, és bár önmagában nyilván nem életveszélyes állapot, kényelmetlen, makacs, hosszan elhúzódik, tehát változtatni kell a szokásunkon. A boka nem azért fájdul meg hirtelen a nyár végén, mert rosszul léptünk, hanem mert heteken át flip-flop papucsban róttuk a köröket.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: A barátaink közül egy házas pár elég sokat utazik, bár a hölgytag mindig elmondja, hogy sehova nem megyünk, de szerintem idén már legalább 6-szor nyaraltak, nem is ez a lényeg, hanem azt mondja, hogy mindig azt nézik, hogy milyen repülőjegyárak vannak, és amikor azt látják, hogy nem tudom, egy Dubrovnik oda-vissza 12 000, akkor oda mennek. Minden esetre hosszabb, rövidebb repülőutak ma már abszolút elérhetőek Magyarország több pontjáról is, de sokan panaszkodnak arra, hogy a repülős lábdagadás kellemetlen, és előfordul a repülőgépen. Na, jó hír az, hogy nagy részt ez megelőzhető, ha tudjuk, hogy mit kell kezdeni a lábunkkal odafent. A vádli izom nem véletlenül kapta a második szív elnevezést az érkutatásban. Minden összehúzódáskor szó szerint felfelé nyomja a vénákban rekedt vért a szív irányába, és ülve is aktiválhatjuk a vádlinkat, szóval végezzünk vádli pumpa gyakorlatokat. Emeljük fel a sarkunkat úgy, hogy a lábujjaink a padlón maradnak, majd engedjük vissza. Ezután fordítva emeljük meg a lábujjainkat, a sarok maradjon lent. Ez a két mozdulat váltakozva, ritmikusan, tulajdonképpen egy apró tornát jelent a számunkra. Érdemes 15-20 ismétlésben óránként néhányszor elvégezni, akár a képernyőt nézve, akár beszélgetés közben. Szóval ez a vádli pumpa gyakorlat kifejezetten jól jön. Aztán a boka ízület mozgatása is kell. Ez azért fontos, mert hogy az ott futó vénák és nyirokerek is a környező izmok és inszalagok mozgásából nyerik a löketteket a keringéshez. Tehát emeljük fel kissé a lábfejünket, nem tudom miért csinálom, nem ülök repülőn, de csinálom, bárki csinálhatja repülőn, nyilván nem hallgatnak nagyon minket, de tényleg ez bárki csinálhatja, aki ül. Szóval emeljük fel kissé a lábfejünket a földtől, és rajzoljunk vele lassú köröket a levegőben. Nem tudom ki, hogy csinálja, én így összefele körzök. Először az egyik, aztán a másik irányba tegyük ezt, és az a jó, ha mindkét lábbal külön-külön csináljuk, nál is rontottam, mert én egyszerre a kettőt tekertem. 10-15 kör mindkét irányba, mindkét bokán. Ez elég ahhoz, hogy érezhető módon oldódjon a feszülés a boka körül. Szóval megvolt a vádli, megvolt a boka, és akkor most jönnek a lábujjak. A lábujjakról kevés szó esik, pedig a lábfej talpizomzata nagyon fontos szerepet játszik a vénás visszaáramlásban. A talp alatt húzódó vénás hálózat a mozgásból nyeri az ösztönzést. Tehát nyomjuk a lábujjainkat előre, mint hogyha meg akarnánk őket nyújtani. Aha, csinálom. Hú, ez teljesen jó érzés. Tartsuk pár másodpercig, aztán húzzuk vissza felfelé magunk elé, és tartsuk ki egy pillanatra. Én, ha befele hajlítom, be fog görcsölni, ezt kihagyom. Egyébként ez a mozdulat sor alig látható, és cipőben is elvégezhető, tehát nem kell mezítláb tornáznunk mondjuk a repülőgépen. És végül, de nem utolsó sorban, itt van még a kompresszió zokni is. A három mozdulat mellett ugyanis a mechanikus segítség sem elhanyagolható. A térdig érő, méretre illesztett kompresszió zokni fokozatos nyomást fejt ki a lábra, amely a boka felől a térd felé haladva csökken. Ez a fokozatos szorítás segíti a vénákat abban, hogy a vér ne pangjon meg a lábfej és a boka környékén, hanem valóban felfelé induljon el. Fontos, hogy az okni ne egy általános bolti méret legyen, hanem a boka és a vádli kerületéhez illesztett, mert a rosszul méretezett kompressziós termék többet árthat, mint amennyit használ.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A térséget érintő közlekedési aktualitásokról számolt be Pestvár megye 10-es számú választókerületének egyéni képviselője. Október 3-án és 4-én próbőzemet tartanak a teljes Budapest-Belgrád vasútvonalon, így Dunaharasztin és Dunavarsányban is. Perticsné Kácsor Andrea a rádiónknak elmondta, hogy a hétvégi járatok a csúcsforgalmi időszakot képezik majd le, ezért arra kérik a gyalogosokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek a vonatállomások és a sínek környékén. Az országgyűlési képviselő hozzátette, a teszteket követően nem sokára újraindulhat a személyszállítás ezen a szakaszon.
3: A személyszállítási forgalom még nem indult el. Elég sokat kellett várakozni arra, hogy eljussunk már ebbe a tesztfázisba. Most már végre a tüvjelentések és az előzetes próbaüzemek megfelelőnek ítélik a helyzetet, a vasútbiztonsági rendszerek működését. Úgyhogy most október 3-án és 4-én nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki tudjon róla, hogy egy olyan próbaüzem indul, ami a hétvégén a csúcsüzemi időszakot fogja mintázni. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretném fölhívni az ott lakóknak, az ott közlekedőknek a figyelmét, hogy ne az előző évek rutinja szerint közlekedjenek.
2: Sziget-Szent Miklós legszebb konyhakertjeit díjazták. Az önkormányzat idén is csatlakozott a legszebb konyhakertek országos programhoz, amely a gondos kertművelést és a környezettudatos megoldásokat népszerűsíti. Közösségi kategóriában a Sziget-Szent Miklósi Akácliget óvoda végzett az első, a Tündérkert óvoda pedig a második helyen. A normál kategóriát Patai Éva nyerte, második a Bodiné Bíró Aranka lett. A mini kategóriában Tótné Törőcsik Anna Mária kapta az első, Horváth Janusek Dóra pedig a második helyezést. A díjakat Nagy János polgármester adta át a legutóbbi képviselőtestületi ülésen. A Kirádiónknak elmondta, nagy elismerés, hogy a Sziget-Szent Miklósi versenyzőt országos megmérettetést is érdemesnek találták.
4: Az idei évben is jelentkeztek erre a versenyre. Nagyon örülök neki, mert ezzel is adnak egy löketet a többi lakóknak, hogy igényes, szép kertet alakítsanak ki az otthonukba azok, akik megtehetik. Ugye rengeteg kategória volt, és bízom benne, hogy adott esetben, hiszen volt most is olyan díjazott, akit már országos eredményhirdetésen is megismerhettem, úgyhogy bízom benne, hogy ennek egy jó utórezgése lesz a későbbiekben. Ezúton is gratulálok azoknak, akik a mai napon átvették a díjakat.
2: Szüreti programmal idézték fel a hagyományokat a Napsugár óvodában. A gyermekek játékos formában ismerkedhettek meg a szüret hagyományaival és a must készítésének folyamatával. A délelőtti program során a gyerekek szemezték a szőlőt, majd saját kezüleg nyomkodták és préselték a gyümölcsöt. Közösen figyelték meg, hogyan készül a szőlőszemekből must, miközben közvetlen tapasztalatokon keresztül kapcsolódtak a szüreti hagyományokhoz. A programot az óvoda dolgozóinak dalcsokra is színesítette, a délelőtt végén pedig közös tánccal zárták a rendezvényt. Az intézmény tájékoztatása szerint a délutánra tervezett szüreti mulatság ugyan elmaradt, a délelőtti programokat azonban megtartották.
1: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rock Sziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönség. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében a Sziget-Szent Miklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórus művészet kiemelkedő előadói látogatnak el Sziget-Szent Miklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján. A Jazz Kívánság műsort, a Sárik Péter Trió Fonogram díjas sikerprodukcióját láthatjátok október 16-án Szigetszent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montruxi Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönség díjasa, junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig
0: a mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Én imádtam azt a telet, amelyben idén volt részünk, ugye hihetetlen mennyiségű hó esett, és volt, ahol fehér volt a karácsony, de aztán az ember valahogy el is várná, nem? Hogy na ez egyszer megtörtént, akkor legyen is ez mindig így, ahogy gyerekkorunkban, amikor tényleg folyamatosan esett a hó télen, meg befagytak a tavak, de hát meleg telet hoz a szuper El Niño, állítólag egy centi havat sem kapunk most majd télen, én ennek a hírnek nem örülök. Hát havat lapátolni majd nem kell, ahogy a fél ország tette, mi ilyen lófúvóval próbáltuk felszabadítani a kukát az emberrel, senki ne próbálja ki, semmi se történik. Szóval különleges és extrém erejű légköri jelenség alakult ki a trópusi csendes óceán térségében, ahol az úgynevezett szuper El Niño erősödik, ráadásul szokatlan sebességgel. A legfrissebb mérések alapján a természetben zajló folyamatok az egész bolygó klímáját a feje tetejére állítják. Így a következő hónapokban Európában és Magyarországon is megbolygatják a megszokott téli mintázatokat majd, amit a legújabb előrejelzés is pontosan megmutat. A mélyebben megbúvó gigantikus melegvíz tömeg folyamatosan szállítja a hőt, ami globális láncreakciót indít el a légkörben. Ennek hatására egy kiterjedt, tartós, alacsony nyomású zóna formálódik az Atlanti-óceán északi része felett. Ez pedig egyenesen a kontinensünk felé tereli az enyhe, nedves légtömeget. Ez a masszív rendszer gyökeresen átírja majd az európai szárazföldön várható időjárás megszokott forgatókönyvét. A friss meteorológiai adatok alapján rendkívül erős nyugati, délnyugati áramlás alakul majd ki. Ennek következtében a decembertől februárig terjedő időszakban a hőmérséklet messze a sok éves átlag felett alakulhat. Bár a fagyos napok elmaradása miatt a megszokotthoz képest szinte szokatlan hőség éri el a térséget, a délnyugati szél rengeteg nedvességet is magával hoz majd, ami kifejezetten csapadékos, esős heteket eredményez. A markáns enyhülés miatt a csapadék túlnyomó része eső formájában ér el majd minket, így az alacsonyabban fekvő területeken minimálisra csökken majd a fehér karácsony esélye. A modellek szerint a tartós és intenzív havazás inkább csak Észak-Európában, illetve a magas hegységekben várható majd. Tehát minden jel arra utal, hogy egy kifejezetten enyhe, szeles, esős, borongós téli időszakra kell számítanunk majd itthon.

0: Superstar.
1: Hallottál már róla?
2: Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
3: Na ki, hogy használja az alufóliát, kitekerem, belecsomagolom, amit akarok, aztán körülbelül én ennyit foglalkozok ezzel a történettel, ja, meg amikor megpróbálom kibontani, egy csomószor van olyan, hogy valami kis része felakad, tekerem, szakad, szanasz szét az egész, de megmondom őszintén, annyira nem is figyelem, hogy milyen oldalai vannak az alufóliának, pedig állítólag érdemes, mert hogy az alufóliának van fényes és matt oldala is, és hát talán nem is tudjuk, hogy hogyan is kell ezt jól használni, na segítek. 10-ből 9-szer, amikor letépünk egy darab alufóliát, akkor úgy használjuk, ahogy éppen a kezünkbe kerül. Tehát a fényes oldal felül, a mat alul, vagy fordítva. Nem szoktunk ezen gondolkodni, pedig a két oldal nem véletlenül néz ki másképpen. Az alufólia szinte minden konyhában ott lapul a fiók,

étel felé. Ha húst, zöldséget sütünk, és közvetlenül a fóliára tesszük, a matt oldal kerüljön az étel alá. Ha pedig lefedjük ezt az ételt, azért, hogy ne száradjon ki, hogy ne piruljon meg túlságosan a teteje, akkor pedig a fényes oldal legyen kifelé. A legtöbben egyszerűen úgy használják tehát az alufóliát, ahogy éppen sikerül letépni, de most már tudjuk, hogy hogyan kell.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorban állás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhető. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
6: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
7: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
8: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Mozaik. Közérdekű szolgáltató magazin.
9: Köszöntelek titeket október 4-én vasárnap 14 órakor, valamint az ismétléskor október 5-én hétfőn 20 óra után. Én Patek Edina vagyok. A következő közel egy órában ismét Szigetszent Miklós aktuális közéleti témáival várlak benneteket. Főként a Városházáról hoztam nektek beszélgetéseket és információkat a mögöttünk hagyott hét legfontosabb eseményeiről, bizottsági üléseiről és döntéseiről. Elsőként a szeptember 21-én megtartott kulturális, oktatási és sportbizottság üléséről hallhattok. A bizottság munkájáról és a megtárgyalt napirendi pontokról a bizottság elnökét, Orosz Lászlót kérdeztem. Ugyanezen a napon ülésezett a Szociális és Egészségügyi Bizottság is, az ott történtekről pedig Szabó József, a bizottság elnöke számolt be. Ezt követően a gazdasági bizottság ülésének fontosabb témáit foglaljuk össze. A szeptember 22-i ülésről Tóth Pál, a bizottság elnöke beszél. Ugyanezen a napon ülésezett a pénzügyi bizottság is, amelynek napirendi pontjairól Kövesdi László, a bizottság elnöke tájékoztat. A műsor következő részében egy másik fontos, a fiatalokat érintő témával foglalkozunk. Drogprevenciós kerekasztal beszélgetést rendeztek szeptember 21-én Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A délutáni programon bemutatták az Anti-Drug World Federation országos mentor programját is. A kezdeményezés célja, hogy felkészített mentorok személyes és rendszeres kapcsolatot alakítsanak ki a fiatalokkal. A programról és a kezdeményezéshez való csatlakozásról Tóth Attillát, az Anti-Drug World Federation elnökét, valamint Nagy Jánost, Szigetszentmiklós polgármesterét kérdeztem. A műsor végén pedig visszatérünk a Városházára, a szeptember 21-i és 22-i bizottsági üléseken megtárgyalt előterjesztéseket és ügyeket, ugyanis szeptember 24-én csütörtökön a képviselőtestület is napirendre vette. Az ott született döntésekről Nagy János, Szigetszentmiklós polgármestere számol be. Tartsatok tehát velem a következő közel egy órában, hiszen ezúttal is Szigetszentmiklós közéletének legfontosabb eseményeit vesszük sorra.
1: Mozaik.
0: Minden vasárnap délután 2-től a Lakihegy Rádióban.
1: FM 107.
9: Szigetszentmiklós város önkormányzatának Kulturális Oktatási és Sportbizottsága szeptember 21-én hétfőn délelőtt 11 órakor tartotta rendes, nyilvános és zárt ülését. Orosz Lászlóval beszélgetünk a megtárgyalt napirendi pontokról, a bizottság elnökével. Az első számú a szigetszentmiklósi óvodák beszámolója a 2025-2026. Nevelési évről. Ahogy azt elmondta elnök úr, 5 óvoda megtette ezt a beszámolót, és Jámborné Miskolci Éva, a bizottság tagja pedig úgy értékelte mindezt, hogy fantasztikus munkát végeztek. Ön hogy vélekedik erről?
10: Hát teljesen egyet tudok érteni, de az az igazság, hogy már úgy gondoljuk, hogy megszokott az óvodáinktól, hogy ezeket a munkákat fantasztikusan csinálják meg, és egy kicsit már el is várt. Már jövőbe tekintő beszámolókat láttunk, azért pozitív beszámolókat láttunk, valamennyire csökken a gyereklétszám ennek az összes előnyével, tehát szakmailag több lehetőségek vannak, viszont azt is tudomásul kell venni, hogy nő a problémás gyerekek száma, az SN és a BTMS és egyéb problémás gyerekek száma, akik még nagyobb odafigyelést, még több szakembert követelnek ki maguknak, és hát hál' Istennek az óvodáink errefelé mennek el, még egyszer köszönet nekik.
9: A negyedik számú napirendi pont döntés Szigetszentmiklós város új sportkoncepciójának előkészítéséről. Elnök úr elmondta, hogy 20 évvel ezelőtti koncepció megváltoztatásáról van szó, lesz majd még egyeztetés erről. Mik az első lépések?
10: Hát az első lépések most, hogy meghatároztuk, hogy elkészítjük ezt a koncepciót, éppen most szerdán lesz egy egyeztetés a helyi sportszervezetekkel, az önkormányzat dolgozóival, a bizottság tagjaival, és egy munkacsoportot szeretnénk létrehozni, aki az alapokat meghatározza, azt majd később vitára szeretnénk bocsátani a civil szervezetek részére, és egy konszenzusos koncepciót szeretnénk készíteni, de hát ugye minden koncepcióból az a lényeg, amennyit meg tudunk valósítani, tehát a valóság talaján is kell maradnunk sajnos.
9: Az egyebek napirendi pontban pedig Tóth Pál képviselő, alelnök úr felvetette azt a kérdést, hogy Lázár Gergő, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója tud-e válaszolni arra a kérdésre, hogy hogyan áll a múzeum felújítása.
10: Ezzel vannak gondok, az idei költségvetésbe erre eltettünk egy kis pénzt, de egy kicsit megcsúsztunk vele, és úgy tűnik, hogy idén már a múzeum felújításának első lépéseit tudjuk csak megtenni. Az az igazság, hogy az előkészületek komoly költségeket vonnak maga után, és így a valódi munkára nem marad annyi pénz, amennyire szükség lenne, de a bizottság véleménye az, hogy ezeket meg kell csinálni, nem hagyhatjuk, hogy tönkre menjenek ezek a értékek Szigetszentmiklós városában, és a jövő évi költségvetésből is szeretnék majd támogatni és befejezni.
9: Szigetszentmiklós város önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottsága szeptember 21-én hétfőn délután 1 órakor tartotta rendes, nyilvános és zárt ülését. Szabó Józseffel beszélgetünk a napirendi pontokról, a bizottság elnökével. Kezdjük a harmadik számúval, a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2027. évi fordulójához való csatlakozás. Emberemlékezet óta csatlakoznak ehhez, így fogalmazott az elnök úr. Lesz ebben változás, vagy marad minden így?
11: Hát a bizottság döntése alapján nem lesz benne változás, hála Istennek. Örömömre szolgál, hogy ezúton is tudjuk támogatni a rászorulókat. De hát ahogy láthatták itt, kedves szerkesztőasszony, a bizottság is egyhangulag, tulajdonképpen vita nélkül támogatta. Azt hiszem, ez így van rendjén.
9: Az egyebek napirendi pontban pedig Tóth Pál képviselő úr felhozott egy olyan témát, miszerint a mocorgó óvodában elindult egy kezdeményezés, egy aláírásgyűjtés, hogy EpiPen injekciót helyezzenek el. Itt azért több kérdés felvetődött, és úgy gondolta a képviselő úr, hogy minden óvodában szükség lenne erre, illetve hogy szakképzett ember is, vagy legalábbis képesítést kapjon, hogy hogyan kell ezt használni, és Kovács Lilla is hozzászólt a bizottság tagjaként, aki egyébként egészségügyi dolgozó is, hogy nagyon fontos, hiszen 2 perc van beadni a klinikai halál beálltáig. Milyen lépéseket lehet tenni ennek érdekében?
11: Azért egy picit a megfogalmazásba óvatosabbak legyünk. Egy ilyen probléma esetén nem jelent feltétlenül klinikai halált. Ennek vannak különböző fokozatai, súlyosságai, végső soron akár lehet ilyen is, természetesen mindig a legrosszabbra kell készülni. Ez az EpiPen injekció, ez egy olyan megoldás, amit a gyógyszertárba lehet vásárolni, nem kell hozzá külön szakképzett személy. Természetesen jó, hogyha erről kapnak a tájékoztatást az intézmény munkatársai, részben arról, hogy ezt hogyan kell tárolni, mennyi a szavatossági ideje egy ilyen injekciónak, és milyen esetben érdemes célszerű használni, mint ahogy az itt elhangzott, ha olyankor adják be ezt az injekciót, amikor tulajdonképpen nem ez a problémája a gyermeknek vagy a személynek, ettől még baja nem lehet, tehát ettől nem kell félni, azonban ha szükség van rá, akkor ez bizony sokat segíthet. Nos, a bizottság a képviselő úr javaslatára abban maradt, hogy fölkéri a hivatalt, hogy mérjék föl bölcsödékben, óvodákban, iskolákban, függetlenül attól, hogy az adott intézménynek ki a fenntartója, mérjék föl, hogy tartanak-e ilyen EpiPen injekciót, és ha nem, akkor hívjuk föl a figyelmüket arra, hogy ezt célszerű tartani, illetve kérdezzük meg, hogy ennek a finanszírozását tudják-e biztosítani, ha tudják, örülünk neki, ha nem, akkor pedig ezúton is felajánljuk a segítségünket, ami a következő költségvetési évben meg is tud valósulni, ha ilyen igény mutatkozik rá. Most összegezve azt tudom mondani, hogy jó a felvetés, a hivatal munkatársai végeznek majd ezzel kapcsolatban egy felmérést, ahol fölhívják a figyelmet rá, és hogyha nincs mindenütt, akkor most arra ösztönözzük az intézményeket, hogy szerezzék be mindenhol.
12: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
9: Sziget-Szent Miklós város önkormányzatának gazdasági bizottsága szeptember 22-én kedden délelőtt 9 órakor tartotta rendes, nyilvános és zárt ülését. Tóth Pállal beszélgetünk a megtárgyalt napirendi pontokról, a bizottság elnökével. A második számú napirendi ponttal kezdjük, a tanösvény bejáratánál található teniszpálya és büfé bérleti szerződésének módosítása. Nem első alkalommal tárgyal erről a napirendi pontról a bizottság. Itt azonban ugye 2026. december 31-éig meg kell szüntetni ezeket a problémákat, illetve átváltoztatni kell rajta. A Hegema Kft.-nek is volt egy felajánlása ezzel kapcsolatban. Végül milyen állást foglaltak ebben, illetve milyen további döntések és szükséges lépések kellenek majd ahhoz, hogy megoldódjon minden probléma.
13: Valóban a bizottság többször is tárgyalta már ezt a napi rendi pontot, ahogy szerkesztő asszony is mondta. Informális egyeztetések is voltak, akár az érintett féllel, a Hegema Sport Kft-vel, akár az önkormányzat dolgozóival is. Valóban most szétszedtük az előterjesztést két részre. Az első rész az az idei évben, 2026. december 31-ig, mi az a gyors probléma megoldás, amit ebben a rövid időszakban meg tudunk valósítani. Itt a cég részéről volt egy felajánlás, ezeken az egyeztetéseken, amik elhangoztak, azt írásba is beadta. Egyrészt ugye a bérleti díj emelése a hátra lévő 3,5 hónapra, ugyanis ugye elkövetkezett az az időszak, hogy az önkormányzatunk a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóságnak magasabb bérleti díjat fizetett, mint amennyit a Hegema Sport az önkormányzat felé fizetett. Ennek a kiküszöbölését érzékelte a bérlő, ezért jelezte, hogy partner ebben. Emiatt kell a szerződést módosítanunk, valamint egyfajta önkorlátozást vezet be a nyitvatartás tekintetében, rövidebb nyitvatartási idővel működik, hogy a környékben élőknek a nyugalmát ezzel is biztosítsa, hiszen ez volt az egyik apropója annak, hogy többször tárgyaltuk ezt, hogy az aérték túllépése miatt konfliktus alakult ki a lakók és a büfé között. Erre egy önkorlátozást vezet be, és nem tart olyan zenei rendezvényeket a hátralévő 3,5 hónapba, ami nagyobb zajkibocsátással járna. Ezekre tett felajánlást, valami tent felajánlást a tanösvény végén lévő mobil WC-nek az üzemeltetésével kapcsolatosan is, hogy annak a kulcsát kezelni, és azt ő nyitvatartási időbe biztosítaná. Erre ugye nem tudtunk rábólintani, úgyhogy ez a szerződés módosításban nem is kerül bele, hogy ott egy pályázati munkából alakult ki ez a mobil WC, és az ottani munkáknak egy utánkövetés, amiatt 5 évig a Városfejlesztő Kft.-nek kell ezt üzemeltetni, de a jövőben megnézzük annak a lehetőségét, hogy át tudja vállalni ezt. Ezekre pont került, van még jó pár olyan feladat, amit a későbbiekben szeretnének megvalósítani, akár a bérlő, akár az önkormányzat is. Ennek a hosszú távú együttműködésnek a feltételeit egy következő gazdasági bizottság és képviselőtestület ülés fogja tárgyalni, vélhetően november folyamán. Ennek egy nagyon sarkalatos kérdése az, hogy a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság meghosszabbítja a bérleti szerződését az önkormányzattal, miután ez is december végén lejár. Hogyha ez meghosszabbítása kerül, itt volt egy határozati javaslat a bizottságnak, amit el is fogadtunk, hogy felkérjük a polgármestert, hogy a tárgyalások során, polgármester úr is itt volt a bizottsági ülésen, elmondta, hogy holnapi napon megy KDV vízikhez tárgyalni. Egy olyan felhatalmazást tettünk, hogy tegyen olyan irányú lépéseket, és a tárgyaláson próbálja meg azt elérni, hogy 27. január 1-től egy határozatlan idejű bérleti szerződéssel tovább tudjuk bérelni ezt a területet, hogy ott ez a teniszpálya meg tudjon maradni, és a büfé is tovább tudjon üzemeltetni. Következő testületi ülésem valamikor novemberben pedig a hosszú távú együttműködés és az eddig felmerült problémáknak a rendbetételére tesz majd kísérletet a bizottság és a testület, úgyhogy ez folytatódik még ez a történet.
9: A harmadik számú napirendi pont tájékoztatás a Fővárosi Vízművek ZRT-vel fennálló vagyonkezelési szerződésben foglalt kötelezettségek vizsgálatáról. Az elnök úr erre vonatkozóan tett is egy javaslatot. Mit fogalmazott meg mindezekben, amit az egyebekben fel is olvasott?
13: Igen, egy önálló határozati javaslatot tettem föl annak ürügyén, mert korábban május 7-én született egy 196/2026-os önkormányzati rendelet, amelyben a gazdasági bizottságot felkérte, hogy szakértők bevonásával, itt pénzügyi és jogi szakértők bevonásával vizsgálja át a vagyonkezelési szerződést a Fővárosi Vízművek és az önkormányzat között. Ez megtörtént, de ebbe a határozatba ugye egy döntés előkészítéssel is felkérték képviselőtestületet, és ez a döntés előkészítés nem történt meg. Ezért kezdeményeztem egy önálló határozati javaslatot, amire az volt a törvényességnek a kérés, hogy az egyebek napi rendi pontok között tegyem föl, ahol ezt fel is tettem, és jóváhagyólag támogatta a gazdasági bizottság. Nagyon fontos kérdés, azt gondolom, hogy akár nem csak a mai nap, de az elmúlt éveknek az egyik legfontosabb kérdése. Több mint 2,7 milliárd forintos visszapótlási és karbantartási kötelezettsége halmozódott föl a Fővárosi Vízműveknek az önkormányzat irányába. Ugye ez 2028. novemberében lejár a vagyonkezelési szerződésünk, ami egy 15 éves szerződés. Időközben ugye a vagyonleltár is 2025-ben elkészült, az eddigi 6,5 milliárdos vagyon 16,5 milliárd fölé fölemelkedett, tehát egy jóval nagyobb értéket képvisel. Ugye bele kell vegyük a teljes ivóvízhálózatunkat, a teljes csatornahálózatunkat és a szennyvíztisztítónkat, tehát azt gondolom az egyik legnagyobb vagyonértéke ilyen szempontból az önkormányzatnak, és a legnagyobb összeg az a visszapótlási kötelezettség is az, amire határidők vannak, és a béli aggodalmának adott hangot a bizottság, hogy nehogy lejárjanak ezek a követelések, emiatt is gondoltuk, hogy mindenképpen testületi döntést igényel. Ebből a visszapótlási kötelezettségből ugye már láthattunk jó pár dolgot, és ugye volt is ebben már előrelépés, ilyen például a szennyvíztisztítónak az intenzifikációja, ott is ugye az előterjesztés is tartalmazza a tájékoztatást, hogy szét kell bontanunk, hogy mi az, ami felújítási és karbantartási kör, mert ezt ugye a Fővárosi Vízműveknek kell, és mi az, ami új beruházás, azt pedig az önkormányzatunknak kell megvalósítani, de ilyen a közműhálózatunk is. Ugye ez a közműhálózat, mindenki látta, azt mondom, a városban ki közlekedett, Bajcsi-Zsilinszky utcán folyamatos csőtörések voltak. Az elmúlt egy-két évben ez is elhangzott a bizottság ülésen, szinte 10-20 méterenként tönkrementek ezek a vezetékek. Nem volt szinte olyan hét, amikor ne lett volna valahol a városba fölbontva, sőt volt olyan hely, ahol 3-4 alkalommal is kellett. És ugye ezt érzékelve a Fővárosi Vízművek most egy hosszabb lezárás, ugye jelenleg is a Bajcsi-Zsilinszky út lezárás alatt van, ez a felújítás megtörténik. De hát ugye ez a teljes településről beszélünk, és ez a 2,7 milliárd forint egy nagyon jelentős összeg, úgyhogy ez volt, és ennek a vagyonvesztésnek az elkerülése volt. volt az indoka egy rendkívüli testületi ülés összehívásának, mert ugye ezt kérte a hivatal részemről, hogy indokoljam meg, hogy mi az, ami miatt szeretném, hogy egy rendkívüli testületet összehívjuk, és ezt el is fogadta megint csak a bizottság, úgyhogy erről még fogunk beszélni, én azt gondolom. Nagyon jelentős összeg, nagyon előregedett a víz és csatorna hálózatunk, mindenképpen időszerű a karbantartás, és a 2028. november is viszonylag rövid az a határidő, ez a két év, hogy ezt okszerűen és célszerűen felhasználjuk ezt a pénzt.
9: A hatodik számú napirendi pont közútkezelési útellenőri feladatok ellátása 2027. évben. Dr. Váncsa Botonnak volt egy módosító javaslata erre vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy akkor a jövőben maradhat a szigeti vízművek, ahogy idén is?
13: Igen, valóban a szigeti vízműveknek a vezetője is elmondta, hogy az elmúlt két évben, hogy ezeket a feladatokat ők látták el egy in-house beszerzés keretében, ugye ők 100%-os önkormányzati tulajdonú cég. Erre felépítettek egy infrastruktúrát, embert vettek föl, gépjárművet vettek föl. Én azt gondolom, hogy zökkenőmentesen és jól működött ez a közút ellenőri feladat. A fedezet is ugye rendelkezésre áll, 27 évi előzetes kötelezettségvállalás meg volt a hivatal megjelölte ezt. Idén decemberében lejár ez a szerződés. A hivatal azt szerette volna, hogy önállóan direkt bekösse meg ezt a szerződést. Nem tartotta a bizottság ezt célszerűnek, tudván azt, hogy ugye erre, ha már egyszer beruházott az önkormányzati cég, akkor ne kelljen ezt megszüntetnünk, hanem tovább folytathassuk. Olyan problémák és olyan aggadályok nem voltak, ami ezt gátolta volna, ugye ügyvezető úr is elmondta, hogy tudják ugyanezt a feladatot továbbra is folytatni, akár személyi, akár fizikai állománnyal, úgyhogy a bizottság úgy döntött, hogy a feladatokat ugyanígy a szigeti vízműveknek, ez egy módosítás volt a határozati javaslathoz képest, és én azt gondolom, képviselőtestület is el fogja fogadni ezeket a módosításokat, és a jövő évtől ugyanígy a szigeti vízművek és munkatársai látják el közút ellenőri feladatokat.
9: A következő napirendi pontban is hasonló témát érintve út és járda karbantartás 2027. évre ismét egy módosítás, szigeti vízművek.
13: Igen, valóban ugyanúgy, mint az előzőekben, ezt is a szigeti vízművek látta el. Itt ugye az értékhatárok voltak, amik változtak. Ebben az évben 300 millió forint plusz áfa állt rendelkezésre. Ugye ebből volt egy komoly vita a bizottság és akár a hivatal részéről is, hogy ennek időarányos felhasználása még nem történt meg. Az önkormányzata és a hivatal munkatársai azt mondták, ugye, hogy a hátralévő 3-4 hónapban nem látják előre, hogy milyen feladatok merülhetnek még föl. Ugye november 15-ig lehet aszfaltozási munkákat végezni. Igazándiból addig van értelme ezeknek a munkáknak az elvégzésére. Itt volt olyan téma, ahol 80%-os felhasználás, de volt, ahol csak 55%-os felhasználás volt. Persze ebben az időjárási körülmények is ugye vastagon benne voltak, hogy az idei év ugye nagyon csapadékszegény volt. Ez is elhangzott, hogy ezért nem kellett például gréderezni, ezért nem voltak talán olyan beszakadások az útburkolatnál, de ehhez képest ugye a hivatal egy jóval magasabb összeget, 400 millió forint plusz áfát állított be, tehát itt egy 100 millió forintos növekményt, amire ugye a bizottság azt mondta, hogy nem látja indokoltnak, miután ezt sem tudtuk még felhasználni. Persze elhangzott, hogy bármennyi pénzt el tudnánk az önkormányzati közutakra költeni, mert hogy olyanok a műszaki állapotai, meg akár a járdákra is. Ez valóban így van, de hát azért a mozgásterünk az jóval szűkebb. Ugye a jövő évi költségvetésből előzetes kötelezettségvállalással csak ezt az alacsonyabb összeget, azt az összeget terveztük be, ami az idei évre is volt, hiszen nem került felhasználásra, holott volt ugye az elmúlt hónapban egy javaslat, hogy emeljük meg ennek a fedezetét, de hát ha nem tudtuk ezt sem felhasználni még okszerűen, célszerűen, akkor miért is bővítenénk. De hogyha lesz bármi olyan havária helyzet, ami miatt ez szükséget, én azt gondolom, hogy ehhez hozzá tud a önkormányzat és a költségvetés is tenni. Valóban a szigeti vízművek megint in-house keretében megkapja ezt a feladatot, és utána neki kell a beszerzéseket lefolytatni, akár az alvállalkozók tekintetébe, akár a saját személyzet tekintetébe. A műszaki ellenőri feladatok az továbbra is a hivatalnál maradt. A hivatal fogja, ugye ez egy 15 millió forintos fedezetet biztosítottunk, egy műszaki ellenőrnek a közbeszerzését elvégezni, és utána ő fogja az út karbantartását és saját a karbantartást műszakilag ellenőrizni.
9: Az egyebek napirendi pontban pedig egy lakossági kérést vetett fel az elnök úr, játszótéri eszközök telepítése, illetve hát ugye azt olvashattuk is most a Facebook oldalon, hogy elég sok ilyen játszótéri telepítés, fejlesztés történik, hát akkor újabbak is várhatók. Ez milyen területet érint majd konkrétan?
13: Igen, az óvárosi részen nehezményezték ezen a közösségi felületen is, hogy bárhol máshol a város területén több játszótér van, és ugye itt is élnek azért kisgyermekesek, zömébe óvodásokra gondolok, vagy akár kisebbek is. Valóban van a bölcsőde, és ugye itt működik a hivatal mellett, a régi óvodának az épülete is itt van a hivatal mellett, és nincs olyan közterületünk a környéken, ahol óvodai vagy bölcsődei korosztálynak, vagy akár kisiskolásoknak tudnánk játszóeszközöket biztosítani. És ekkor merült föl, hogy a korábbi óvoda udvarában, amit a hivatal mellett van, meglévő játszóeszközöket talán tudnánk használni, hogy a legrosszabb esetben is ugye a hivatal működési ideje alatt ki tudnánk nyitni az udvart, és tudnánk ezeket használni a gyerekek. Túl azon, hogy ugye a mosdók, WC-k ki vannak alakítva, és azokat is esetleg ekkor tudták volna használni. Tehát sajnos időközben a felújítás során ezek a játszóeszközök elbontásra kerültek. Itt fölmerült, hogy a többi intézmény szeretettel fogadta ezeket az eszközöket, úgyhogy azok áttelepítésre kerültek. A telepítés egy játszóeszköznek nem egy olcsó és egyszerű feladat. Ugye elég sok szabálynak meg kell felelni, folyamatosan vizsgálni kell, hogy ne amortizálódjon, ne használódjon el. De kértem a hivatalt, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a korábbi játszóeszközök helyére telepítsünk új játszóeszközöket, és az udvart miután így is úgyis karban fogja tartani az önkormányzat, akkor a gyerekeknek is adjunk egy ilyen lehetőséget, hogy az óvárosi részen is tudjanak játszani.
9: Sziget-Szent Miklós város önkormányzatának pénzügyi bizottsága szeptember 22-én kedden délután 13:30-kor tartotta rendes, nyilvános és zárt ülését. Kövesdi Lászlóval vesszük végig a legfontosabb napirendi pontokat, kezdjük a második számúval. Javaslat a képviselői keretek felhasználására 6. szám. Ezt a címet viselte a napirendi pont, ahol elnök úr is tett felajánlást, egészen pontosan kinek, illetve milyen összegről beszélünk.
14: Igen, gyakorlatilag ebben az évben most már be kell fejezni a képviselőknek, hogy a javaslataikat megtegyék, mert ezeket végre is kell hajtani, és a mostani testületi ülés lesz az utolsó alkalom idén, hogy javaslatot tegyenek. Köztudott, minden évben a képviselőnként 500 000 forint támogatás adására van lehetőség egy képviselőnek, és én is most ebből maradt 200 000 forintom erre az évre, és ezt az idős otthonnak ajánlottam fel. Szükségük van bizonyos ilyen kisebb tárgyi beszerzésekre, és hát nagyon szívesen támogattam őket.
9: A harmadik számú napirendi pont 2026. évi városnapok pénzügyi fedezete. Ugye első alkalommal rendezik meg ezt a rendezvényt, ráadásul testvértelepülésekről is jönnek majd vendégek. Milyen fedezetet kellett erre biztosítani, és kik lesznek majd az ideérkező vendégek?
14: Ebben az évben lesz először megszervezve így városnapokként, tehát egyben a kitüntetéseket is ezen a ünnepségen adjuk át, tehát nem úgy, mint eddig, hogy minden kitüntetés külön-külön alkalmazott kötöttük, és úgy kapták meg a díjazottak. Most az 7,7 millió forint a támogatást biztosítottunk, vagy keretet. Ez arra van szükség, hogy a meghívott vendégeket, a vendégültők látni, és el tudjuk szállásolni. És a mostani városnapokra 3 testvérvárosból jön küldöttség, az erdélyi Gyergyószent Miklósból 6 fős delegáció érkezik, Buszkozdrójból, Lengyelországból 4 fős, és Gorna-Ornajovica bulgároktól pedig szintén 4 fős küldöttség érkezik, és hát lesz ünnepi tanácsülés, és utána gondolom lesz valami baráti vacsora, és az ő szállásokat, ezeket kellene biztosítani, természetesen programot is tervezünk nekik, hogy azért ez a 4 napjuk, ez ne teljen el üresen.
9: Az 5. számú napirendi pont 2027-2028. Évi deratizációs tevékenység, egészen pontosan magyarul mondva rákcsáló írtás. Kötelező feladata ez az önkormányzatnak?
14: Ez nem kötelező feladata, ezt a feladatot, ezt elváltok évekkel ezelőtt már csináltuk, és van vállalkozó, aki nagyon becsületesen csinálta, ezt nem tudjuk idén, hogy ki fogja ezt megkapni, ezt a munkát, ugyanis hát pályázatot kell kiírni, és több cégtől kérünk ajánlatot, és 2 évre kötjük a szerződéseket, és most is 2027-re és 2028-ra, aminek olyan fedezetet biztosítunk, hogy a következő évi költségvetésre kötelezettségvállalással, és 2028-ra is kötelezettségvállalással biztosítjuk a fedezetet, ez 7 millió forint körül összeget jelent évente.
9: 2 napirendi pontot összevonunk, ez a 6. és 7. számú közútkezelési útellenőri feladatok ellátása 2027. évben, illetve út és járda karbantartás szintén 2027. évre vonatkozóan. A gazdasági bizottság tette egy módosítást erre vonatkozóan. A pénzügyi bizottság hogyan vélekedett erről?
14: Igen, a gazdasági bizottságnak a módosító javaslata az volt, hogy az eddig is jól működő cégen keresztül, a Szigeti Vízmögön keresztül végezzük ezt a feladatot. A módosításunkban szerepel még olyan is, hogy kevesebb összeget javasolt a gazdasági bizottság az út és járda építésekre. Ebben az évben is ez 300 millió forint volt, annyit akar biztosítani 2027-ben is a bizottság, és ezt a pénzügyi bizottság is támogatta, és gyakorlatilag a testületen lesz majd végleges döntés erről.
1: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
9: Drogprevenciós kerekasztal beszélgetést rendeztek szeptember 21-én Sziget-Szent Miklóson. Az eseménynek a Városi Könyvtár és Közösségi Ház adott otthont délután 2 órától, most pedig nem mással, mint Tóth Attilával, az Anti-Drug World Federation elnökével beszélgetünk mindezekről. Hát kezdjük is onnan, hogy miért hívtátok életre ezt az eseményt, mi az elsődleges célja, illetve kiket vártatok a mai napon ide?
15: Az eseménynek ugye hát a sajnálatos drog probléma helyzet, ami a világon, nem is az országban, de sajnos itt akár még Sziget-Szent Miklóson is nagyon erős látható jelei vannak. Azt látjuk, hogy nagyon jó irányokat képviselnek különböző szakirányok, tehát itt gondolok addiktológiára, pszichológiára, mentálhigiéniára, stb. De mindig van valami ok, amitől megáll, vagy túl későn kerülnek oda a gyerekek, vagy a fiatalok, vagy maga a rendszer nem igazán gördülékeny. És ezért gondoltuk azt, hogy megpróbáljuk ezt összefogni őket, tehát mindenféle szakmát, mindenféle hivatalt, itt a családsegítőtől kezdve a rendőrséget is ideértem. Megpróbáljuk úgymond a mi esernyőnk alá behívni őket, és az ő szakmai tudásukat kihasználva egy mentor képzést szeretnénk elindítani. Nagyon sok mentort szeretnénk elszórni a gyerekek között. Ezek lennének edzők, pedagógusok, különböző szakemberek, akik a gyerek közelébe vannak, akár tanárok is, pedagógusok, és egy olyan képzést szeretnénk közösen összerakni, ami arra lenne hivatott, hogy a mentor észrevegye, hogyha probléma van, még mielőtt, már késő. Tehát ne az legyen, hogy egy addiktológushoz már úgy kerüljön oda egy, akár egy fiatalkorú, hogy függőségi problémái vannak, hanem megpróbáljuk ezt megelőzni, hiszen a prevenció az egy megelőzés.
9: Mi a véleményetek arról, hogy ezt talán saját tapasztalatból mondom, hogy az ember talán a korosztályával jobban megérti és megérteti magát, hogyha bármilyen probléma van, esetleg szeretnétek fiatalokat is bevonni, hogy ők könnyebben tudnak erről talán egymás közt kommunikálni? Várjátok a fiatalokat is mentor pozícióba?
15: Abszolút igen, erre van egy külön programunk, a Gyerek segít gyereken program. Pontosan arról szól, hogy a nagyobb gyermekeket egy ilyen kis mentor képzésbe részesítjük, hogy ugye felvilágosítjuk őket, hogy milyen jeleket figyeljenek, és mondom, nagyon fontos, hogy van mögöttünk egy szakmai háttér, és egy jelzőrendszert akarunk ebből kialakítani. Tehát, hogyha egy nagyobb gyerek szól, hogy itt van egy probléma, nem csak drog problémákra gondolunk, hanem akár családon, akár iskolán belüli erőszak, alkohol problémák, tehát bármi, ami függőséget vagy valamilyen tudott módosítást okozhat, azt mi már kábítószernek vagy drogonnak tekintjük, és erre szeretnénk egy ilyen jelzőrendszert kialakítani, sikeres, hogy gyerekeket nagyon fontos irány nekünk, de az fontos, hogy ezek a kis mentorok, ezek mindig valamilyen mentor, tehát felnőtt mentornak a felügyelete alatt kell, hogy tevékenykedjenek.
9: Hogyha valaki szeretne részletesebben ezekről tájékozódni, és akár jelentkezni, vagy segítséget kérni tőletek, akkor ezt hol teheti meg a jövőben?
15: A legegyszerűbb módja a weboldalunkon, ott mindenféle jelentkezési opció, meg az elérhetésünk fönt van, ez az antidrug.world weboldal.
9: A drogprevenciós kerekasztal beszélgetés előtt most Nagy Jánossal, Sziget-Szent Miklós polgármesterével beszélgetünk. Hogyan tud ehhez az, azt gondolom, hogy nagyon fontos és előremutató kezdeményezéshez csatlakozni az önkormányzat?
16: De jelen pillanatban ugye az önkormányzat annyiban tudott segíteni, hogy összehívtuk az érintett szervezeteket, ezek közül ugye civil szervezetek, sportegyesületek, önkormányzati intézmények, legyen az iskola adott esetben, vagy egyéb, mondjuk az iskola pont nem önkormányzati, de őket is meghívtuk, illetve szeretettel látjuk, illetve ugye ez egy pilot projekt, ami ugye majd elhangzik az előadáson is, hogy miről szól majd. Ugye nyilván elkötelezett híve vagyunk mi is városvezetők, hogy rendeződjön ez a probléma ma Magyarországon, köztük Sziget-Szent Miklóson is. Ugye az elmúlt időszakban lehetett olvasni a hírekben, hogy a Sziget-Szent Miklósi rendőrkapitányság munkatársai már ugye drogdillereket elkapták, és azon a helyen vannak, ahova valók egyébként, de ez egy folyamatos harc velük szemben, és úgy gondolom, hogy mindezt meg lehetne előzni egy ilyen prevenciós program keretein belül. Nagyon örülök annak, hogy van ez a szervezet, amelyik megpróbálná ezt az egészet összefogni. Nagyon fontos, hogy itt most nem egymás konkurenciái szeretnének lenni, hanem összefogni ezt az egészet hálózati szinten, szakemberek támogatásával, és úgy bevonni a prevencióba a fiatalokat, illetve azt az érintett korosztályt, amelyik a legjobban veszélyeztetett.
1: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
9: Sziget-Szent Miklós város önkormányzat. ülésvezetőn a képviselőtestülete 2026. szeptember 24-én csütörtökön délután 2 órakor tartotta rendes, nyilvános és zárt ülését. Nagy Jánossal, Sziget-Szent Miklós polgármesterével beszélgetünk a megtárgyalt napirendi pontokról, de először kezdjük azzal, hogy Magyarország legszebb konyha kertjeit itt Sziget-Szent Miklóson belül is értékelték és díjazták. Hogyan vélekedett erről polgármester úr? Milyen volt idén az érdeklődés erre a versenyre?
16: Mivel nem én voltam a főszervező, én is csak információkkal rendelkezek. Az idei évben is jelentkeztek erre a versenyre. Nagyon örülök neki, mert ezzel is adnak egy löketet a többi lakóknak, hogy igényes, szép kertet alakítsanak ki az otthonukba azok, akik megtehetik. Ugye rengeteg kategória volt, és bízom benne, hogy adott esetben, hiszen volt most is olyan díjazott, akit már országos eredményhirdetésen is megismerhettem, úgyhogy bízom benne, hogy ennek egy jó utórezgése lesz a későbbiekben. Ezúton is gratulálok azoknak, akik a mai napon átvették a díjakat.
9: Kezdjük a második számú napirendi ponttal, a tanösvény bejáratánál található teniszpálya és büfé bérleti szerződésének módosítása. A gazdasági bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, azonban most új információk is voltak ennél a testületi ülésnél, méghozzá az, hogy a KDV vízügyel egyeztetett a polgármester úr. Ezek után milyen lépések következnek majd, illetve mi lesz a szerződéssel?
16: Ja, azt kell tudni a területről, hogy nem csak önkormányzati tulajdonjogot érint, hanem a KDV vízig tulajdonában lévő területet is. Az én feladatom többek között az volt, hogy a tegnap előtti gazdasági bizottsági ülésen arra hatalmaztak föl, hogy közvetítsem az önkormányzat akaratát, mégpedig ők szerettek volna határozatlan időre bérelni területet, ahol jelen pillanatban ugye ez a büfé működik, pontosabban a teniszpálya része, és tájékoztattam a jelenlévő képviselőket, hogy írásban az idő rövidsége miatt nem tud a KDV vízig tájékoztatni bennünket, viszont a szóbeli tájékoztatásuk az volt, hogy kifejezetten, ahogyan eddig is és más településekkel is határozott időre hajlandóak bérbeadni az ő tulajdonjogukat, illetve amennyiben egyéb törvénysértés vagy jogsértés történik azon a területen, egyrészt az azonnal felmondják a szerződést, másrészt pedig az önkormányzat vállalja a felelősséget minden olyan tevékenységért, ami mondjuk törvénybe ütközik, vagy jogtalan cselekedet. Illetve arról döntött a képviselő testület, hogy a bérleti szerződést az eredetiek alapján december 31-ig fenntartja az önkormányzat bizonyos kritériumokkal, mint például nem lehet olyan rendezvényt tartani, ami zajjal jár, illetve egy minimálisan emeltek a bérleti díjon. Én örülök neki, hiszen még talán egy évvel ezelőtt pont a gazdasági bizottság gondolta úgy, hogy nem kell foglalkozni azzal, hogy az önkormányzatnak tulajdonképpen többbe került, tehát több bérleti díjat fizetünk a területért a KDV vízignek, mint amennyi bérleti díjat kértünk a bérlőtől. Akkor ők azt mondták, hogy majd 2026. december 31-e után kérünk majd magasabb bérleti díjat. Most itt úgy látom, hogy olyan lakossági nyomás volt a képviselők és a bizottsági tagok előtt, hogy ezt a részét is elővették az ügynek, tehát a bisztró működni tud az idei évben a szerződésnek megfelelően, az új módosított szerződésnek megfelelően, és kritériuma volt a bizottsági javaslatnak az, hogy akkor a hangos rendezvényeket nem szervezhetik meg a bérlők. És ezek mellett pedig a nyitvatartási idő is csökkent. Amikor én az üzemeltető édesapjával leültem egyeztetni az itt felmerült, nagyon hangulatos problémával kapcsolatban, akkor a közösségi mosdó használatáról is próbáltunk egy közös nevezőre jutni, volt nyitottság a részéről, az enyémről is, viszont ott a TDM elmondása szerint, mivel az projekt keretein belül épült, ezért az üzemeltetést adott esetben, tehát az én elképzelésem az volt, hogy lenne egy kulcs náluk is, és akkor hogy lehetne nyitni, ugye sokkal biztonságosabb lenne, viszont a pályázat miatt nem adhatja ki a TDM ezt a lehetőséget más szervezetnek, cégnek.
9: A negyedik és ötödik számú napirendi pontokról egyben beszélünk, ez az út és járda karbantartás 2027. évre, valamint a közútkezelési útellenőri feladatok ellátása szintén 2027. évben. A gazdasági bizottság itt tett egy módosító javaslatot. Polgármester úr azt mondta, hogy a feladat ellátását a hivatalnál lenne jó helyen tudni, azonban itt másképp döntött akkor a képviselőtestület, mi várható a jövő évben.
16: Saját tapasztalatot tudok mondani, és ezt az egységben a városért frakció, tehát a frakció csoport társaim is így vélekednek, hogy mindaddig, amíg a hivatalnál volt ez a tevékenység, sokkal gördülékenyebben működött az út- és járdakarbantartási feladat. Ezt annak idején a képviselőtestület többsége áttette a Szigeti Vízművek NKFT-hez. Én egyébként, ahogyan a tavalyi évben is, az idei évben is azt a javaslatot tettem, hogy kerüljön vissza a hivatalhoz. Én sokkal működőképesebbnek láttam úgy a helyzetet, ezeket a feladatokat, illetve szerintem azon el kellett volna gondolkodni a képviselőtestület többségének, hogy a keretösszeget módosítsák. Nem kaptunk arra kielégítő választ, hogy ők miért ragaszkodnak ahhoz az összeghez, ami tavalyi évben is volt, hiszen ha járjuk a városunkat, nem csak az állami tulajdonban lévő utakra gondolva, hanem az önkormányzati tulajdonban lévő utak és járdák állapota igényelne sokkal több pénzforrást. Mi ebbe az irányba mentünk, és egy rugalmasabb probléma kezelés felé mentünk a frakciótársaimmal, ezért mi letartózkodtuk, illetve nemmel szavaztunk arra a javaslatra, hogy a jövő évben is a Szigeti Vízművekhez kerüljön az út- és járdakarbantartási feladat. Ez a demokrácia, a többségi akarat a képviselőtestület részéről teljesen más volt, úgyhogy 2027-ben is a Szigeti Vízművek fogja ezt a feladatot ellátni, elláttatni. Én már fogadásokat is kötöttem, hogy na vajon melyik cég fogja végezni a jövő évben is ezt a feladatot. Nyilván ez nem egy ennyire vicces történet, de ahogyan látom az országos híreket, előbb-utóbb majd ez is vizsgálat alá kerülhet.
9: A 16. számú napirendi pontban polgármester tájékoztatója címmel a buszjáratok kimaradásáról tájékoztatta az egybegyűlteket a polgármester úr. Lesz egy újabb egyeztetés erre vonatkozóan, illetve megoldást is találnak majd erre a problémára.
16: Természetesen ugye a lakosság sok esetben nem tudja, hogy mi önkormányzati feladatellátás és mi nem tartozik az önkormányzathoz. Napi szinten több panaszlevelet kapunk a buckai buszjáratok kimaradása miatt. Ugye MÁF-hoz tartozik, felvettük velük a kapcsolatot, nyilván ismerjük mi is a problémát, a MÁV is tájékoztatta a lakosságot a probléma forrásáról, illetve ugye a parlamenti képviselőnk is tud erről a problémáról. A helyzet az, és itt tájékoztattam a tisztelt képviselőtestületet is, hogy előregedett a járműpark, ráadásul speciális méretű buszokról van szó, amelyekhez az alkatrészek megrendelése az nagyon sok időt vesz igénybe, ezáltal nem lehet pótolni minden egyes járatra alkalmas gépjárművet. Ez megnehezíti a MÁV-nak a dolgát. Nyilván a lakó nem tudja, hogy nem az önkormányzat szervezi ezt, de úgy gondolom, hogy minden felületen érdemes tájékoztatni a lakosságot, hogy ilyen esetben nyugodtan írják meg a MÁV-nak a panaszukat, illetve mi is köszönjük az ilyen jellegű kritikákat, azon dolgozunk, és itt lehet látni, hogy a két politikai oldal is egyformán gondolkodik ezen a téren, hogy annak idején, amikor a Sányi út és a második Rákóczi-Ferenc út kereszteződése átépítésre került, akkor ugye a sportegyesületek segítségét tudtuk igénybe venni buszosztatással, úgynevezett iskola buszjáratot, vagy óvoda buszjáratot indítottunk pontosan, de nyilván iskolások is használták. Mi már Ladányi Sándor képviselő úrral évek óta egyeztetünk arról, hogy jó lenne egy iskola buszjáratot beindítani Szigetszentmiklóson, viszont egy kicsit hagy legyek panaszkodó én is, ahogyan a lakók szoktak, hogy úgy gondolom, hogyha évekkel ezelőtt a képviselőtestület többsége a buckai közlekedési koncepcióra szánt pénzt nem nullázza le, akkor már be lenne vezetve a buckai közlekedési koncepció, és bizony ott már más gépjárművek tudnának közlekedni azon az úton, amelyet úgy alakítottunk ki és tervben van, akkor ez a probléma nem lenne. Rossz helyzetben van a MÁV is, hiszen erre a rövid időszakra nem fog tudni vásárolni ilyen méretű speciális buszokat, úgyhogy nagyon várják ők is a buckai közlekedési koncepciónak a bevezetését. Én bízom benne, hogy mindezek után a képviselőtestület jövő évben, mikor a költségvetésről fog majd dönteni, akkor emlékezni fognak majd erre a szeptemberi időszakra, hiszen ahogyan elindult az iskola kezdési időszak, ugye egyre több autóbusz ment tönkre. Van olyan buszjáratunk, amit például Szegedről hoztak helyettesítő buszt, hogy orvosolni tudják a problémát. Jelen pillanatban csak elégséges ez az orvoslásnak a az osztályzása. Önkormányzat pedig olyan téren tud segíteni, hogy azon kívül, hogy ugye a MÁV-val felvettem a kapcsolatot és egyeztetést hívtam össze, azon kívül ugye arra kérjük a helyi sportszervezeteket, akik rendelkeznek mikrobusszal, vagy olyan méretű busszal, ami a Bucka városrészben közlekedni tud, segítsék a település lakóit majd a közlekedtetéssel. Úgyhogy bízom benne, hogy hamarosan beindul egy olyan járat, amivel segíteni tudjuk ezt a helyzetet, illetve abban is nagyon bízom, hogy a MÁV minél előbb tud lépni, alkatrészt szerezni és kijavítatni a rossz buszokat.
9: Egy sürgősségi előterjesztés következik Szigetszentmiklós RSD 42+300-tól 42+650 folyamkilométer jobbparti szelvényei között Pipacsliget Kishókony projekt kivitelezésének megvalósításához szükséges döntések. Ez egy közösségi munka, ahogy polgármester úr el is mondta, 5 millió forintról beszélünk jelen esetben. Bár sok kérdés volt, a képviselőtestületi ülésen elfogadták ezt a napirendi pontot. Mit jelent ez a gyakorlatban, hogyan kezdődik majd meg ez a közösségi munka?
16: Elmúlt években a Kisduna megmentésére a képviselőtestület többsége nem szavazott meg pénzösszeget, ezért döntöttünk úgy az idei évben a lakókkal együtt, hogy közösségi munkában, amit emberi erővel, erőforrással el tudunk végezni, ahhoz hozzá fogunk kezdeni, természetesen az engedélyeknek és a kritériumoknak megfelelően. Ez a napirendi pont többek között arról szólt, hogy további forrásért tudjak csúnya szóval kalapolni, ha nincs önkormányzati támogatás vagy egyéb támogatás, akkor megpróbálunk nagy cégekkel karöltve erre fedezetet biztosítani, illetve a közösségi költségvetésből, hiszen ez egy közösségi munka, pedig 5 millió forint keretösszeget kértem ez a felső határa, pont azért, hogy ne a lakók a saját zsebükből fizessék például a zöld hulladék elszállítását, illetve felhatalmazást kapjak további egyeztetések, tárgyalások céljára, mint például mondjuk a KDV vízigel, hiszen nem mindegy, hogy mondjuk 400 ezer forintért tudok elszállítatni egy zöld hulladékot, vagy 40 ezer forintért. A részletekről természetesen be fogok számolni a későbbiekben, illetve kukacoskodást éreztem Tóth Pál és Gyurcsik József hozzászólásai részéről. Nagyon pénzorientált volt az ő hozzászólásuk, de meglepett egyébként az eredmény, hiszen Tóth Pálon kívül az összes jelenlévő képviselő támogatta ezt a közösségi munkát, ezt az ökológiai katasztrófa elhárító feladatot. Ahogyan többször említettem, ez egy pilot projekt lenne, aminek a célja az, hogy ez alapján a teljes miklósi szakaszon meg tudjuk menteni majd a Ráckai-Soroksári Dunaágnak a területét. Jelen pillanatban ugye már több önkéntes jelentkező is jelentkezett a feladat ellátására. Most a felhatalmazással a további lépéseket el tudom majd végezni, és bízom benne, hogy a lakók összefogásának köszönhetően ott már fel tud lélegezni a Kisduna, még annak ellenére is, hogyha gépi feladatokat nem tudunk ellátni, hiszen nincs több száz millió forintos forrásunk erre a célra, de mindaddig, amíg kétkezi munkával, szabadidős tevékenységben, összefogás és egy jó koordináció mellett ezt a feladatot el tudjuk látni, akkor már az évtizedek óta várt változtatást el tudjuk indítani. Nagyon fontos számomra ez a projekt, hiszen ez lenne a hajtómotorja a teljes RSD szakaszának. A jövőbeli elképzelések már megvannak a fejemben, illetve örülök annak, hogy a különböző hatóságok is már pozitívan állnak az egész ügyhöz, az pedig kifejezetten boldoggá tesz engem polgármesterként és képviselőként is, hogy a lakóknak van olyan rétege, akik elég pozitívan állnak ehhez a munkálathoz, és ők is együtt örülnek velünk. Bízom benne, hogy sikeres lesz, vagy legalábbis amit meg tudunk csinálni közösségi összefogással, azt el tudjuk végezni, és bízom abban is, hogy a későbbiekben, főleg az új országvezetés támogatásával rendezni tudjuk majd a tulajdonképpen 40 éve folyó rossz viszonynak a helyzetét.
9: Az egyebek napirendi pontban pedig például az ifjúságúti körforgalom felújítása is szóba került, az állami utak felújítása, azt mondta polgármester úr, hogy az országgyűlési képviselővel Pertisné Kácsor Andrával egyeztetett is ezzel kapcsolatban. Mi várható akár ezek tekintetében, vagy járda felújításokról, ha beszélünk?
16: Nem csak az országgyűlési képviselővel, hanem tulajdonképpen a Magyar Közúttal már folyamatosan levelezek több hónapja, de mondhatom azt, hogy évek óta ez visszatérő probléma nálunk, viszont jelenleg az a helyzet, hogy hogy sokkal rosszabb állapotban vannak ezek az utak, amelyek állami tulajdonban vannak. Nem akarok történelem órát, hiszen április után megtudhattuk, hogy az államkassa mennyire ki lett ürítve, így megértem, hogy a Magyar Közútnak nagyon nagy lehetősége nem volt foglalkozni az állami utaknak az állapotával, viszont ezúton is szeretném megköszönni Perticsnék Ácsor Andreának azt, hogy olyan parlamenti képviselőnk van, akit ha megkeresünk ilyen problémával, akkor mindent megtesz, hogy megmozduljon az, aminek ilyenkor meg kell mozdulnia, és ugye a Magyar Közút is jelezte azt, hogy igen, az ő véleményük szerint is ez a körforgalom már olyan állapotban van, amihez mindenféleképp hozzá kell nyúlni, és abban az esetben, hogyha lesz további forrás lehetőségük, már pedig én úgy gondolom, hogy olyan miniszterünk van most, illetve olyan parlamenti képviselőnk van, aki ténylegesen dolgozik és képviseli a lakosság igényeit, hogy bízom benne, hogy mielőbb az összes többi állami út rendbetétele is megtörténik majd a jövőben.
1: Mozaik, mozaik. Minden vasárnap délután 2-től a Lakihegy Rádióban.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Fákihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Közösség, élmény, hagyomány.
2: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
1: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
2: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
1: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
2: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
1: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
2: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
1: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
2: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
1: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
2: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
1: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
5: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Megvolt a Budapest-Belgrád vasútvonal személyszállítási tesztje. Holnap is marad a napos meleg idő. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Tegnap Kármán András pénzügyminiszter a kisnyugdíjak és más szociális ellátások összegének emeléséről, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter pedig a készülő klímatörvény kapcsán a hazai vízkészletek megtartásáról, a természetes élőhelyek védelméről beszélt. Magyar Péter miniszterelnök nem sokkal ezelőtt arról írt közösségi oldalán, hogy egy a Tisza párt által rendelt felmérés szerint 65% felett van a kormánypárt támogatottsága. A Republikon Intézet kutatása szerint ugyanakkor a Tisza támogatottsága második hónapja csökken. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát kikötőit, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálat a tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Az északkelet-spanyolországi Katalóniában két ember meghalt, egy pedig eltűnt a heves esőzésekben. A katalán fővárosban és a környékbeli településeken több mint 17 ezren maradtak áram nélkül. Az El Prat nemzetközi repülőtéren több repülőjáratot töröltek, és jelentős késésekre kell számítani a légi közlekedésben. Tűz ütött ki a híres perui romváros Machu Picchu térségében. Egy ember meghalt, ketten megsérültek. A lángok még pénteken terjedtek el az inkák szentföldjében, közel ahhoz az állomáshoz, ahonnan a legtöbb turista feljut az erőd városba.
6: Időjárás.
7: Holnap is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 2-8 fok valószínű, de néhol gyenge fagy is lehet. Napközben 22-26 fok várható.
8: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
6: Még több hír egy helyen.
8: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, Sziget-Szent Miklóson is.
2: Hallod, tesó? Most, hogy megverti mindenkit rebbe meg popba, akkor lehet rájönni a klubzenére is, jó?

0: 7 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen Haszon gépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Nézze csak, főnök úr, a Fotós Dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
6: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
5: Szaladok is, főnök úr.
7: Fotós Dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk szigetszentmiklósi üzletünkbe.
8: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
9: Hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Tűz volt egy Verona melletti kempingben. Holnap is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Tegnap Kármán András pénzügyminiszter a kisnyugdíjak és más szociális ellátások összegének emeléséről, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter pedig a készülő klímatörvény kapcsán a hazai vízkészletek megtartásáról, a természetes élőhelyek védelméről beszélt. Magyar Péter miniszterelnök nem sokkal ezelőtt arról írt közösségi oldalán, hogy egy a Tisza párt által rendelt felmérés szerint 65% felett van a kormánypárt támogatottsága. A Republikon Intézet kutatása szerint ugyanakkor a Tisza támogatottsága második hónapja csökken. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát kikötőit, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálat a tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Az északkelet-spanyolországi Katalóniában két ember meghalt, egy pedig eltűnt a heves esőzésekben. A katalán fővárosban és a környékbeli településeken több mint 17 ezeren maradtak áram nélkül. Az El Prat nemzetközi repülőtéren több repülőjáratot töröltek, és jelentős késésekre kell számítani a légi közlekedésben. Tűz ütött ki egy Verona melletti kempingben, legkevesebb 24-en megsérültek, közülük egy ember súlyosan. A lángok az egyik faépítésű mobilházban csaptak fel, majd a többi nyaralóra, a környéken parkoló járművekre, valamint a környező fákra, a növényekre is átterjedtek. A tüzet azóta megfékezték.
9: Időjárás.
10: Holnap is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 2-8 fok valószínű, de néhol gyenge fagy is lehet. Napközben 22-26 fok várható.
9: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu.
9: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

megkérdeznek, mondd el te is. A Lucky Hegy Rádiót hallgatod.

0: Lakihegy Rádió. A térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A Katonarét utcában épülő kulcsra kész modern ikerházak már 90 millió forinttól, akár 10% önerővel lefoglalhatók. Közel 100 négyzetméternyi kényelmes tér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A térséget érintő közlekedési aktualitásokról számolt be Pestvár megye 10-es számú választókerületének egyéni képviselője. Október 3-án és 4-én próbőzemet tartanak a teljes Budapest-Belgrád vasútvonalon, így Dunaharasztin és Dunavarsányban is. Perticsné Kácsor Andrea a rádiónknak elmondta, hogy a hétvégi járatok a csúcsforgalmi időszakot képezik majd le, ezért arra kérik a gyalogosokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek a vonatállomások és a sínek környékén. Az országgyűlési képviselő hozzátette, a teszteket követően nem sokára újraindulhat a személyszállítás ezen a szakaszon.
6: A személyszállítási forgalom még nem indult el. Elég sokat kellett várakozni arra, hogy eljussunk már ebbe a tesztfázisba. Most már végre a tűvjelentések és az előzetes próbaüzemek megfelelőnek ítélik a helyzetet, a vasútbiztonsági rendszerek működését. Úgyhogy most október 3-án és 4-én nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki tudjon róla, hogy egy olyan próbaüzem indul, ami a hétvégén a csúcsüzemi időszakot fogja mintázni. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretném fölhívni az ott lakóknak, az ott közlekedőknek a figyelmét, hogy ne az előző évek rutinja szerint közlekedjenek.
5: Nagy az érdeklődés a lakossági fogadóórák iránt Sziget-Szent Miklóson is. Az elmúlt hetekben Pest megye 10-es választókerületének országgyűlési képviselője Perticsné Kácsor Andrea mind a 4 településen, Dunaharasztin, Halásztelken, Sziget-Halmon és Sziget-Szent Miklóson is fogadóórát tartott. A térség országgyűlési képviselője rádiónak elmondta, az alkalmak tapasztalatai alapján egyértelműen látszik, hogy a lakosság részéről jelentős igény van a személyes egyeztetésekre. Mint mondta, korábban kevés lehetőség nyílt arra, hogy a helyiek közvetlenül jelezzék problémáikat, illetve kérdéseiket személyesen tegyék fel. A fogadóórákon ugyanakkor számos ügyben keresték meg a képviselőt. Perticsné Kácsor Andrea kiemelte, a megkeresések között sok önkormányzati kérdés is szerepelt, emellett több lakó érdeklődött a Bucka városrész buszjáratainak kimaradása miatt is. Hangsúlyozta, a problémával kapcsolatban már megkezdte a tárgyalásokat.
6: Amint hallottunk a nehézségről, azonnal felvettem a kapcsolatot a Volánnal. Most is megyek hozzájuk a héten további egyeztetésekre. Ami nehéz, hogy tényleg nincsen ilyen jármű, nem tudják pótolni olyannal, amit közlekedni tud ezeken az utcákon. Szegedről hoztak fel buszokat, azokat a fehér buszokat lehet látni az utakon, de tisztában vagyunk vele, hogy jelenleg ez még nem a teljes megoldás, úgyhogy igyekszünk segíteni a lakosságnak, és elnézést kérünk a nehézségekért.
5: Mozgással és közös gondolkodással telt a diákok programnapja. Rendhagyó programnapot tartottak szeptember 25-én a Sziget-Szentmiklósi Kardos István Általános Iskola felső tagozatos diákjai számára. Az intézmény a Diákok Hangja programot a Magyar Diák Sportnapjához kapcsolódva szervezte meg. A délelőtt közös tánccal kezdődött, majd sportvetélkedőkön mérhették össze ügyességüket és gyorsaságukat a tanulók. A programok célja a mozgás és a közösségi élmény erősítése volt. A diákok emellett az úgynevezett álomiskola projekt keretében elkészített munkájukat is bemutatták. Az osztályok kreatív táblák és prezentációk segítségével ismertették elképzeléseiket arról, milyen lenne számukra az ideális iskola. Az intézmény beszámolója szerint a program lehetőséget adott arra, hogy a tanulók a közös sportolás mellett véleményüket és ötleteiket is megfogalmazzák az iskola jövőjével kapcsolatban.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Sziget-Szentmiklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum & Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirált a műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertsó, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Klasszix-ese tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Sziget-Szentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki Norvég Erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. Októberben is várják a családokat keddenként a Sziget-Szentmiklósi Baba-Mama klubba. Október 13-án Anna Bábos mesekuckója jelentkezik, 20-án pedig a szülés utáni rehabilitációról, alakformálásról és izomtónus javításról tart előadást Becz Lídia, terapeuta. Az eseményeket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban tartják, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten.
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medikálnál beutaló és várakozás nélkül.

0: Intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
0: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Ordokháza hátsó bejáratánál.
0: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
2: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Tűz volt egy Verona melletti kempingben. Holnap is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Tegnap Kármán András pénzügyminiszter a kisnyugdíjak és más szociális ellátások összegének emeléséről, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter pedig a készülő klímatörvény kapcsán a hazai vízkészletek megtartásáról, a természetes élőhelyek védelméről beszélt. Magyar Péter miniszterelnök nem sokkal ezelőtt arról írt közösségi oldalán, hogy egy a Tisza párt által rendelt felmérés szerint 65% felett van a kormánypárt támogatottsága. A Republikon Intézet kutatása szerint ugyanakkor a Tisza támogatottsága második hónapja csökken. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti part szakaszát kikötőit, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálat a tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Az északkelet-spanyolországi Katalóniában két ember meghalt, egy pedig eltűnt a heves esőzésekben. A katalán fővárosban és a környékbeli településeken több mint 17 ezren maradtak áram nélkül. Az El Prat nemzetközi repülőtéren több repülőjáratot töröltek, és jelentős késésekre kell számítani a légi közlekedésben. Tűz ütött ki egy Verona melletti kempingben, legkevesebb 24-en megsérültek, közülük egy ember súlyosan. A lángok az egyik faépítésű mobilházban csaptak fel, majd a többi nyaralóra, a környéken parkoló járművekre, valamint a környező fákra, a növényekre is átterjedtek. A tüzet azóta megfékezték.
5: Időjárás.
6: Holnap is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 2-8 fok valószínű, de néhol gyenge fagy is lehet. Napközben 22-26 fok várható.
7: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
5: Még több hír egy helyen.
8: lakihegyradio.hu.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: közönség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszentmiklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszentmiklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
2: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszentmiklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
3: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 000 forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Javítják a balesetveszélyes úthibákat Taksonyban. A taksonyi közlekedés biztonság javításáról egyeztetett Zsolnay Pál polgármester dr. Bilisics Zita országgyűlési képviselővel. A megbeszélésen szó volt a Szent Imre út és a főút csomópontjánál található régóta fennálló balesetveszélyes úthibákról, valamint a Szent Imre út 39-es szám előtti busz megálló állapotáról is. Az országgyűlési képviselő vállalta, hogy felveszi a kapcsolatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel. A közútkezelő munkatársa ezt követően a helyszínen is megtekintette az érintett területet. A bejáráson Hantos Gyula fejlesztési mérnök is részt vett. Az önkormányzat azt írja, bíznak benne, hogy a szükséges munkálatok hamarosan megkezdődnek, és ezzel biztonságosabbá válik az érintett útszakasz. Továbbra is a Szigeti Vízművek végzi az út- és járdafenntartási feladatokat. Jövőre is a Szigeti Vízművek látja el az út- és járdakarbantartási, valamint a közútkezelési és útellenőri feladatokat Szigetszentmiklóson. A képviselőtestület elfogadta a gazdasági bizottság javaslatát, amely szerint 2027-ben is a társaság végzi ezeket a feladatokat. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a két kapcsolódó napirendi pontnál azért tartózkodott, mert véleménye szerint ezeknek a feladatoknak továbbra is a polgármesteri hivatalnál lenne a helyük, ahogyan az korábban is volt.
6: Saját tapasztalatot tudok mondani, és ezt az egységben a Városért frakció, tehát a frakció csoport társaim is így vélekednek, hogy mindaddig, amíg a hivatalnál volt ez a tevékenység, sokkal gördülékenyebben működött az út- és járdakarbantartási feladat. Ezt annak idején a képviselőtestület többsége áttette a Szigeti Vízművek NKFT-hez. Én egyébként, ahogyan a tavalyi évben is, az idei évben is azt a javaslatot tettem, hogy kerüljön vissza a hivatalhoz. Én sokkal működőképesebbnek láttam úgy a helyzetet, ezeket a feladatokat.
5: Adománygyűjtést indítottak egy tiszaburai család megsegítésére. Egy tiszaburai család megsegítésére indított gyűjtést a Rászoruló Magyarokért Egyesület az Anti-Drug World Federation-nel együttműködve. A család otthon a leégett, jelenleg önkormányzati lakásban helyezték el őket. Virág Tibor, a Rászoruló Magyarokért Egyesület elnöke rádiónknak elmondta, nemrég műszaki cikkeket és ruhákat is vittek a családnak. Hozzátette, a tiszaburai alpolgármester nemrég Szigetszentmiklósra is ellátogatott, ahol egy előadáson ismertette a településen kialakult helyzetet. Az Egyesület és az Anti-Drug World Federation most pénzadományokkal is szeretné támogatni a családot. A szervezők azt kérik, aki teheti, járuljon hozzá a segítségnyújtáshoz.
7: Az ADF-el és a Rászoruló Magyarokkal október 1-től indítjuk Szigetszentmiklóson és környékén a gyűjtést. Lesz egy központi raktárunk Tökölön, és akinek adománya van, vagy bármilyen műszaki cikket lecserél, de még használható és jó, azt szívesen várjuk, mert az ilyen esetre tartunk fönn egy raktárat, ahol bárkinek problémája van, azonnal tudunk segíteni.
5: Októberben is folytatódnak a közterületi munkálatok Dunavarsányban. A városgazdálkodási munkatársai ismét számos állomáson dolgoznak. A szakemberek a szokásos intézményi karbantartás és a zöld felületek gondozása mellett gajazást végeznek, ami ezúttal az Iskola utcában zajlik. Nagyban készülnek továbbá az e-heti mulcsosztásra a régi laktanya területén. Az önkormányzat arra kér a lakosságot, hogy az érintett helyszíneken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További információk a www.dvvg.hu weboldalon olvashatók.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Szigetszentmiklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral kereső Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus, komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az ő korúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. A negyedik évadát kezdi október 9-én a Halásztelki Mentál Higiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül, a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, melyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. A programokhoz jó szórakozást kívánunk! További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Gyors laborvizsgálat sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható.

0: eredményeket biztosítanak.
1: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
0: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
1: Foglaljon időpontot 0620 929 0609, vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
0: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
2: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz: 15% lencsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
3: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
4: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Rekordszámú látogatója volt a Müncheni Sörfesztiválnak. Holnap is marad a napos meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Ritvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát kikötőit, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálat a tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint három hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be.
5: Időjárás.
6: Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
5: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Csakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Sziget-Szent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a sziget-szent-miklós@autocarma.hu e-mail címen.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
5: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság, rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Mobilkamerákkal erősítik a közbiztonságot Csepelen. Újabb kamerás megfigyelési pontokat alakítanak ki Csepelen. Három helyszínen ugyanis próbajelleggel mobil képfelvevő készülékeket helyeznek el. A napelemes önálló működésű kamerák telepítését a közterületek biztonságának erősítésével indokolja a kerületi önkormányzat. A kamerák az Akácfa utca és a Szabadság utca kereszteződésénél található zárt parkolóban, a Völgy utca 25-39-es szám közötti zárt parkolóban, valamint a Csillag utca 5-13 szám előtti füves területen jelennek meg. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a most telepített kamerák tesztjelleggel működnek. A tapasztalatok alapján később azt is megvizsgálják, hogy a technológia milyen formában alkalmazható hosszabb távon a kerület közterületi és közbiztonsági feladatainak ellátásában. Több Sziget-Szentmiklósi oktatási intézmény is megújult idén nyáron. A megszokottak szerint ezen a nyáron is a szünidőre időzítette az Aries Nonprofit Kft. A bölcsőjékben és óvodákban szükséges felújítási munkálatokat. Csáki Bernadetta, a Társaság Városgondozási Egység vezetője rádiónak elmondta, valamennyi tervezett fejlesztést sikeresen elvégeztek. Kiemelte, ennek köszönhetően több Sziget-Szent Miklósi intézményben is megújult környezet fogadta a gyerekeket, akik korszerűbb körülmények között kezdhették meg az új nevelési évet.
8: Szent Miklós lakótelepen, a mocorgó óvoda melletti bölcsödéről van szó. Ott új tábláskerítést készítettünk a régi helyet. A napraforgó óvodában ott kicseréltük a tetőösszefolyót, valamint az átjáró feletti zsindelyfedés is megújult. A mocorgó óvodában több területen is történt előrelépés, megszépült a régi épületrész orvosi szobája, a korábbi kerítést szintén új tábláskerítés váltotta fel, és az udvar egy részén gumiburkolat került kialakításra.
7: Ideiglenes forgalmi rendváltozásra kell számítani Sziget-Szent Miklóson. Október 21-ig ideiglenes forgalmi rend lépett életbe a Sziget-Szent Miklósi Szent Erzsébet téren a folyamatban lévő vízi közműmunkálatok miatt. A Bajcsy-Zrinszky utcában szeptember közepén kezdődött meg a vízvezeték rekonstrukció. akciója, a Szent Erzsébet téren pedig szeptember végén indult el a csatorna építés következő üteme. A Bajcsy-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza továbbra is egyirányú marad a Losonci utca irányába. Az Akácfa, a Móra Ferenc és a Madács Imre utca továbbra is zsák utca, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsy-Zsilinszky utcára. A Szent Erzsébet tér a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Tököli út között egyirányú a Tököli út felé. A közlekedőket arra kérik, hogy számoljanak hosszabb menetidővel és fokozottan figyeljék a kihelyezett közlekedési jelzéseket. Szűrővizsgálatokat szerveznek Szigetbecsén október 15-én. A szűrőbusz a Balassi téren, a Rendezvény téren várja az érdeklődőket reggel 9 és délután 5 óra között. A résztvevők a többi között bőrgyógyászati és belgyógyászati szűrésen, valamint állapotfelmérésen vehetnek részt, amely során vérnyomást, véroxigén szintet, vércukrot, koleszterint, trigliceridet és húgysavat is mérnek. Lehetőség lesz testösszetétel és csontsűrűség mérésre, valamint diétás és életmódbeli tanácsadásra is. A vizsgálatok és az állapotfelmérés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A résztvevőknek magukkal kell vinniük a tajkártyájukat és érvényes személyazonosítást alkalmas okmányukat.
6: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Szigetszent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rock Sziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es Street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Szigetszent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki, Norvég Erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Szigetszent Miklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg, a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral kereső Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus, komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az őkorúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Közösség, élmény, hagyomány.
2: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
1: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
2: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
1: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
2: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
1: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
2: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
1: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A Városnapi Zsibongó vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
2: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
1: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
2: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
1: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj.

0: hátra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
1: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
2: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
2: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Nagy az érdeklődés a lakossági fogadóórák iránt Sziget-Szent Miklóson is. Továbbra is a szigeti vízművek végzi az út és járda fenntartási feladatokat. Ideiglenes forgalmi rendváltozásra kell számítani Sziget-Szent Miklóson. 2026. október 4-e 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: Nagy az érdeklődés a lakossági fogadóórák iránt Sziget-Szent Miklóson is. Az elmúlt hetekben Pest megye 10-es választókerületének országgyűlési képviselője Pertichné Kácsor Andrea mind a négy településen, Dunaharasztin, Halásztelken, Szigethalmon és Sziget-Szent Miklóson is fogadóórát tartott. A térség országgyűlési képviselője rádiónak elmondta, az alkalmak tapasztalatai alapján egyértelműen látszik, hogy a lakosság részéről jelentős igény van a személyes egyeztetésekre. Mint mondta, korábban kevés lehetőség nyílt arra, hogy a helyiek közvetlenül jelezzék problémáikat, illetve kérdéseiket személyesen tegyék fel. A fogadóórákon ugyanakkor számos ügyben keresték meg a képviselőt. Pertichné Kácsor Andrea kiemelte, a megkeresések között sok önkormányzati kérdés is szerepelt, emellett több lakó érdeklődött a Bucka városrész buszjáratainak kimaradása miatt is. Hangsúlyozta, a problémával kapcsolatban már megkezdte a tárgyalásokat.
5: Amint hallottunk a nehézségről, azonnal felvettem a kapcsolatot a Volánnal. Most is megyek hozzájuk a héten további egyeztetésekre. Ami nehéz, hogy tényleg nincsen ilyen jármű, nem tudják pótolni olyannal, amit közlekedni tud ezeken az utcákon. Szegedről hoztak fel buszokat, azokat a fehér buszokat lehet látni az utakon, de tisztában vagyunk vele, hogy jelenleg ez még nem a teljes megoldás, úgyhogy igyekszünk segíteni a lakosságnak, és elnézést kérünk a nehézségekért.
4: Újabb fogadóórát tartanak Sziget-Szent Miklóson. Október 7-én szerdán ismét lehetőségük lesz a helyieknek személyesen feltenni kérdéseiket Pertichné Kácsor Andreának, Pest megye 10-es választókerületének országgyűlési képviselőjének. A térség országgyűlési képviselője azt mondta, Sziget-Szent Miklóson az előző alkalommal számos megkeresés érkezett, ezért fontosnak tartotta, hogy újabb fogadóórát szervezzem. A lakosság délután 3 és 5 óra között jelezheti majd észrevételeit, illetve teheti fel kérdéseit. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.
5: Van egy űrlap, amit ki lehet tölteni, ahova meg kell adni a nevet, és azt, hogy körülbelül milyen témáról szeretne velünk beszélgetni, és visszajelzünk, beosztjuk az időpontokat, negyedórás idősávban tudunk együtt beszélni, és visszajelzünk, így kevésbé kell várakozni, nem kell ott két órát ülni, hogy sorra kerülök, vagy nem kerülök sorra, ezt igyekeztük elkerülni. Nem mindenkit tudtunk például fogadni Sziget-Szent Miklóson, mert nem volt elegendő az az idő. Amit erre szántunk, ezért is mindenképpen folytatni szerettük volna első körben Miklóson.
4: Továbbra is a szigeti vízművek végzi az út és járda fenntartási feladatokat. Jövőre is a szigeti vízművek látja el az út és járda karbantartási, valamint a közútkezelési és útellenőri feladatokat Sziget-Szent Miklóson. A képviselőtestület elfogadta a gazdasági bizottság javaslatát, amely szerint 2027-ben is a társaság végzi ezeket a feladatokat. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a két kapcsolódó napirendi pontnál azért tartózkodott, mert véleménye szerint ezeknek a feladatoknak továbbra is a polgármesteri hivatalnál lenne a helyük, ahogyan az korábban is volt.
6: Saját tapasztalatot tudok mondani, és ezt az Egységben a Városért frakció, tehát a frakció csoport társaim is így vélekednek, hogy mindaddig, amíg a hivatalnál volt ez a tevékenység, sokkal gördülékenyebben működött az út és járda karbantartási feladat. Ezt annak idején a képviselőtestület többsége áttette a Szigeti Vízművek NKFT-hez. Én egyébként, ahogyan a tavalyi évben is, az idei évben is azt a javaslatot tettem, hogy kerüljön vissza a hivatalhoz. Én sokkal működőképesebbnek láttam úgy a helyzetet, ezeket a feladatokat.
4: Ideiglenes forgalmi rendváltozásra kell számítani Sziget-Szent Miklóson. Október 21-ig ideiglenes forgalmi rend lépett életbe a Sziget-Szent Miklósi Szent Erzsébet téren a folyamatban lévő víziközműmunkálatok miatt. A Bajcsy-Zrinszky utcában szeptember közepén kezdődött meg a vízvezet. vezeték rekonstrukciója, a Szent Erzsébet téren pedig szeptember végén indult el a csatornaépítés következő üteme. A Bajcsy-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza továbbra is egyirányú marad a Losonci utca irányába. Az Akácfa, a Móra-Ferenc és a Madács Imre utca továbbra is zsák utca, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsy-Zsilinszky utcára. A Szent Erzsébet tér a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Tököli út között egyirányú a Tököli út felé. A közlekedőket arra kérik, hogy számoljanak hosszabb menetidővel és fokozottan figyeljék a kihelyezett közlekedési jelzéseket.
3: Sziget Krónika.
2: A térségre hangolva.
4: Javítják a balesetveszélyes úthibákat Taksonyban. A taksonyi közlekedésbiztonság javításáról egyeztetett Zsolnay Pál polgármester dr. Bilisics Zita országgyűlési képviselővel. A megbeszélésen szó volt a Szent Imre út és a főút csomópontjánál található régóta fennálló balesetveszélyes úthibákról, valamint a Szent Imre út 39-es szám előtti busz megálló állapotáról is. Az országgyűlési képviselő vállalta, hogy felveszi a kapcsolatot a Magyar Közút Nonprofit ZRT-vel. A közútkezelő munkatársa ezt követően a helyszínen is megtekintette az érintett területet. A bejáráson Hantos Gyula fejlesztési mérnök is részt vett. Az önkormányzat azt írja, bíznak benne, hogy a szükséges munkálatok hamarosan megkezdődnek, és ezzel biztonságosabbá válik az érintett útszakasz. Az egész országban jelentősen elszaporodott a királydínje. A Dunaharasztit is érintő probléma megoldásában a városvezetés a lakosság együttműködését kérte. A település hivatalos Facebook oldalán megosztott közlemény szerint a növény elleni leghatékonyabb védekezés annak gyomlálása, illetve a talajból való kiszorítása. A királydínje a rendszeresen öntözött és ápolt gyepből magától kiszorul, emellett a vastag mulcsréteg is megakadályozza a növekedését. Fontos megelőzési módszer lehet továbbá a vegyszeres irtás. Az önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy a növény kezeléséhez elengedhetetlen a vastag, szúrásálló kesztyű használata, mivel a tüskéi akár sérülést is okozhatnak. Idén is igényelhető lesz az ingyenes tűzifa halásztelken. A támogatás a kormány által biztosított szociális célú program része, amelynek célja, hogy a rászoruló háztartások számára segítséget nyújtson a fűtési szezonban. Az önkormányzat közreműködésével elérhető támogatás elsősorban az alacsony jövedelmű, illetve hátrányos helyzetű családokat segíti a téli időszakban. A jogosultság feltételei és az igénylés módja a halásztelek.hu oldalon olvasható. Nagy Bardabás halásztelek polgármester rádiónknak elmondta, a program hozzájárulhat ahhoz, hogy a támogatásra jogosult családok könnyebben fedezzék a hidegebb hónapok fűtési költségeit.
7: Tűzifa támogatás korábban is volt, illetve évelején is biztosítottunk a rászorulóknak tűzifát. Most annyival bővül a kör, hogy a 20 000 fő alatti településeken is pályázatot hirdettek ki tűzifa beszerzésre az önkormányzatoknak. Mi ezt megpályáztuk, és ugyanúgy a Szociális Bizottság fogja ezeket eldönteni, tehát egyéni kérelmek fognak beérkezni majd az önkormányzathoz a lakosoktól, és aki igényel ilyen tűzifát, az önkormányzat ezt tudja majd biztosítani.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: A DVSC U20 vendége lesz Szigetszentmiklós női kézilabda csapata az NB1B negyedik fordulójában. A találkozó esélyese inkább az SNK-se, de a vezetőedző Jakab László szerint nagyon oda kell figyelniük a fiatal debreceniek ellen, hiszen az előző szezonban is megégették itt magukat. A szakember elmondta, az első fordulókban két bravúr győzelmet is arattak, de ez csak akkor ér valamit, ha az ilyen találkozókat is meg tudják nyerni. Hozzátette, ők is nagyon szeretnek futni, és a DVSC fiataljai is, ezért könnyen lehet, hogy rohanós meccs jön, de bízik benne, hogy csapata tudja majd jobban elvenni a gyors indításokat az ellenféltől, és nem fordítva. Az előző szezon két dobogósa csap össze a Pest megyei labdarúgó első osztályban. A bronzérmes Fémalk Duna Varsány sokáig a legnagyobb kihívója volt a Vecsésnek a 2025-26-os idényben, és mindkét gárda naptárában kiemelt helyen volt az egymás elleni találkozó. Hollik András, a Varsányiak sportigazgatója szerint ez most sincs másként, hiába, hogy a vecsésiek nem kezdték túl jól a bajnokságot. Hozzátette, kevés fordulón vagyunk túl, és továbbra is az ilyen erősségű csapatok elleni rangadók dönthetnek arról, hogy az év végén kikerül majd közelebb a céljához.
3: Időjárás.
4: Hétfőn sok fátyol felhő érkezik, fölénk így szűrt napsütés várható, keleten, északkeleten megvastagodhat a felhőzet, és néhol kisebb eső zápor sem kizárt. Az északi-északnyugati tájakon délután felélénkülhet az északnyugati szél, a legmelegebb órákban 21 és 26 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
3: Sziget Krónika.
2: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: a térség kedvenc rádiója. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Októberben is várják a családokat keddenként a Sziget-Szent Miklósi Baba-Mama Klubba. Október 13-án Anna Bábos mesekuckója jelentkezik, 20-án pedig a szülés utáni rehabilitációról, alakformálásról és izomtónus javításról tart előadást Becz Lídia, terapeuta. Az eseményeket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban tartják, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli városra avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakértőkkel

0: szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
1: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Nagy az érdeklődés a lakossági fogadóórák iránt Sziget-Szent Miklóson is. Továbbra is a szigeti vízművek végzi az út- és járda fenntartási feladatokat. Ideiglenes forgalmi rendváltozásra kell számítani Sziget-Szent Miklóson. 2026. október 4-e 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
3: Nagy az érdeklődés a lakossági fogadóórák iránt Sziget-Szent Miklóson is. Az elmúlt hetekben Pest megye 10-es választókerületének országgyűlési képviselője Perticsné Kácsor Andrea mind a négy településen, Dunaharasztin, Halásztelken, Szigethalmon és Sziget-Szent Miklóson is fogadóórát tartott. A térség országgyűlési képviselője rádiónak elmondta, az alkalmak tapasztalatai alapján egyértelműen látszik, hogy a lakosság részéről jelentős igény van a személyes egyeztetésekre. Mint mondta, korábban kevés lehetőség nyílt arra, hogy a helyiek közvetlenül jelezzék problémáikat, illetve kérdéseiket személyesen tegyék fel. A fogadóórákon ugyanakkor számos ügyben keresték meg a képviselőt. Perticsné Kácsor Andrea kiemelte, a megkeresések között sok önkormányzati kérdés is szerepelt, emellett több lakó érdeklődött a Bucka Várostész buszjáratainak kimaradása miatt is. Hangsúlyozta, a problémával kapcsolatban már megkezdte a tárgyalásokat.
4: Amint hallottunk a nehézségről, azonnal felvettem a kapcsolatot a Volánnal. Most is megyek hozzájuk a héten további egyeztetésekre. Ami nehéz, hogy tényleg nincsen ilyen jármű, nem tudják pótolni olyannal, amit közlekedni tud ezeken az utcákon. Szegedről hoztak fel buszokat, azokat a fehér buszokat lehet látni az utakon, de tisztában vagyunk vele, hogy jelenleg ez még nem a teljes megoldás, úgyhogy igyekszünk segíteni a lakosságnak, és elnézést kérünk a nehézségekért.
3: Újabb fogadóórát tartanak Sziget-Szent Miklóson. Október 7-én szerdán ismét lehetőségük lesz a helyieknek személyesen feltenni kérdéseiket Perticsné Kácsor Andreának, Pest megye 10-es választókerületének országgyűlési képviselőjének. A térség országgyűlési képviselője azt mondta, Sziget-Szent Miklóson az előző alkalommal számos megkeresés érkezett, ezért fontosnak tartotta, hogy újabb fogadóórát szervezzen. A lakosság délután 3 és 5 óra között jelezheti majd észrevételeit, illetve teheti fel kérdéseit. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.
4: Van egy űrlap, amit ki lehet tölteni, ahova meg kell adni a nevet, és azt, hogy körülbelül milyen témáról szeretne velünk beszélgetni, és visszajelzünk, beosztjuk az időpontokat, negyedórás idősávban tudunk együtt beszélni, és visszajelzünk, így kevésbé kell várakozni, nem kell ott két órát ülni, hogy sorra kerülök, vagy nem kerülök sorra, ezt igyekeztük elkerülni. Nem mindenkit tudtunk például fogadni Sziget-Szent Miklóson, mert nem volt elegendő az az idő. Amit erre szántunk, ezért is mindenképpen folytatni szerettük volna első körben Miklóson.
3: Továbbra is a szigeti vízművek végzi az út- és járda fenntartási feladatokat. Jövőre is a szigeti vízművek látja el az út- és járda karbantartási, valamint a közútkezelési és útellenőri feladatokat Sziget-Szent Miklóson. A képviselőtestület elfogadta a gazdasági bizottság javaslatát, amely szerint 2027-ben is a társaság végzi ezeket a feladatokat. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a két kapcsolódó napirendi pontnál azért tartózkodott, mert véleménye szerint ezeknek a feladatoknak továbbra is a polgármesteri hivatalnál lenne a helyük, ahogyan az korábban is volt.
5: Saját tapasztalatot tudok mondani, és ezt az egységben a Városért frakció, tehát a frakció csoport társaim is így vélekednek, hogy mindaddig, amíg a hivatalnál volt ez a tevékenység, sokkal gördülékenyebben működött az út- és járdakarbantartási feladat. Ezt annak idején a képviselőtestület többsége áttette a Szigeti Vízművek NKFT-hez. Én egyébként, ahogyan a tavalyi évben is, az idei évben is azt a javaslatot tettem, hogy kerüljön vissza a hivatalhoz. Én sokkal működőképesebbnek láttam úgy a helyzetet, ezeket a feladatokat.
3: Ideiglenes forgalmi rendváltozásra kell számítani Sziget-Szent Miklóson. Október 21-ig ideiglenes forgalmi rend lépett életbe a Sziget-Szent Miklósi Szent Erzsébet téren a folyamatban lévő vízi közmű munkálatok miatt. A Bajcsy-Zsilinszky utcában szeptember közepén kezdődött meg a vízvezeték rekonstrukciója, a Szent Erzsébet téren pedig szeptember végén indult el a csatorna építés következő üteme. A Bajcsy-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza továbbra is egyirányú marad a Losonci utca irányába. Az Akácfa, a Móra Ferenc és a Madács Imre utca továbbra is zsák utca, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsy-Zsilinszky utcára. A Szent Erzsébet tér a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Tököli út között egyirányú a Tököli út felé. A közlekedőket arra kérik, hogy számoljanak hosszabb menetidővel és fokozottan figyeljék a kihelyezett közlekedési jelzéseket.
2: Sziget Krónika.
1: A térségre hangolva.
3: Javítják a balesetveszélyes úthibákat Taksonyban. A taksonyi közlekedés biztonság javításáról egyeztetett Zsolnay Pál polgármester dr. Bilisics Zita országgyűlési képviselővel. A megbeszélésen szó volt a Szent Imre út és a főút csomópontjánál található régóta fennálló balesetveszélyes úthibákról, valamint a Szent Imre út 39-es szám előtti busz megálló állapotáról is. Az országgyűlési képviselő vállalta, hogy felveszi a kapcsolatot a Magyar Közút Nonprofit ZRT-vel. A közútkezelő munkatársa ezt követően a helyszínen is megtekintette az érintett területet. A bejáráson Hantos Gyula fejlesztési mérnök is részt vett. Az önkormányzat azt írja, bíznak benne, hogy a szükséges munkálatok hamarosan megkezdődnek, és ezzel biztonságosabbá válik az érintett útszakasz. Az egész országban jelentősen elszaporodott a királydínje. A Dunaharasztit is érintő probléma megoldásában a városvezetés a lakosság együttműködését kérte. A település hivatalos Facebook oldalán megosztott közlemény szerint a növény elleni leghatékonyabb védekezés annak gyomlálása, illetve a talajból való kiszorítása. A királydínje a rendszeresen öntözött és ápolt gyepből magától kiszorul, emellett a vastag mulcsréteg is megakadályozza a növekedését. Fontos megelőzési módszer lehet továbbá a vegyszeres irtás. Az önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy a növény kezeléséhez elengedhetetlen a vastag, szúrásálló kesztyű használata, mivel a tüskéi akár sérülést is okozhatnak. Idén is igényelhető lesz az ingyenes tűzifa halásztelken. A támogatás a kormány által biztosított szociális célú program része, amelynek célja, hogy a rászoruló háztartások számára segítséget nyújtson a fűtési szezonban. Az önkormányzat közreműködésével elérhető támogatás elsősorban az alacsony jövedelmű, illetve hátrányos helyzetű családokat segíti a téli időszakban. A jogosultság feltételei és az igénylés módja a halásztelek.hu oldalon olvasható. Nagy Barnabás halásztelek polgármester rádiónknak elmondta, a program hozzájárulhat ahhoz, hogy a támogatásra jogosult családok könnyebben fedezzék a hidegebb hónapok fűtési költségeit.
6: Tűzifa támogatás korábban is volt, illetve évelején is biztosítottunk a rászorulóknak tűzifát. Most annyival bővül a kör, hogy a 20 000 fő alatti településeken is pályázatot hirdettek ki tűzifa beszerzésre az önkormányzatoknak. Mi ezt megpályáztuk, és ugyanúgy a Szociális Bizottság fogja ezeket eldönteni, tehát egyéni kéremek fognak beérkezni majd az önkormányzathoz a lakosoktól, és aki igényel ilyen tűzifát, az önkormányzat ezt tudja majd biztosítani.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
3: A DVSC U20 vendége lesz Sziget-Szent Miklós női kézilabda csapata az NB1B negyedik fordulójában. A találkozó esélyese inkább az SNK-se, de a vezetőedző Jakab László szerint nagyon oda kell figyelniük a fiatal debreceniek ellen, hiszen az előző szezonban is megégették itt magukat. A szakember elmondta, az első fordulókban két bravúr győzelmet is arattak, de ez csak akkor ér valamit, ha az ilyen találkozókat is meg tudják nyerni. Hozzátette, ők is nagyon szeretnek futni, és a DVSC fiatalja is, ezért könnyen lehet, hogy rohanós meccs jön, de bízik benne, hogy csapata tudja majd jobban elvenni a gyors indításokat az ellenféltől, és nem fordítva. Az előző szezon két dobogósa csap össze a Pest megyei labdarúgó első osztályban. A bronzérmes Fémalk Duna Varsány sokáig a legnagyobb kihívója volt a vecsésnek a 2025-26-os idényben, és mindkét gárda naptárában kiemelt helyen volt az egymás elleni találkozó. Hollik András, a Varsányiak sportigazgatója szerint ez most sincs másként, hiába, hogy a vecsésiek nem kezdték túl jól a bajnokságot. Hozzátette, kevés fordulón vagyunk túl, és továbbra is az ilyen erősségű csapatok elleni rangadók dönthetnek arról, hogy az év végén kikerül majd közelebb a céljához.
2: Időjárás.
3: Hétfőn sok fátyol felhő érkezik, fölénk így szűrt napsütés várható. Keleten, északkeleten megvastagodhat a felhőzet, és néhol kisebb eső zápor sem kizárt. Az északi északnyugati tájakon délután felélénkülhet az északnyugati szél. A legmelegebb órákban 21 és 26 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Laki Hegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Itt élünk.
1: Térségi riport műsor a Laki Hegy Rádióban.
2: Ne csak lakd, éld is otthonod. Ismerd meg lakó környezetet. Mi segítünk benne. Laki Hegy Rádió.
1: FM 107.
7: Szép keddestét, vagy ha az ismétléskor szól éppen a rádió, akkor szép szombat reggelt, vagy vasárnap estét kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Mayer Nóra, ez pedig a Laki Hegy Rádió térségi riport műsora az Itt élünk, melyben ezúttal Tökölön teszünk látogatást. A vadászat egyik legrégebbi formája ma is él, és vannak, akik nap mint nap gyakorolják is ezt. Csúcsia Imre, a Tököli Gazdák Vadásztársaságának alapítója, aki solymászként saját ragadozó madarával vadászik, így őrizve ezt a több évszázados hagyományt. Vele beszélgetünk vadászatról, természetvédelemről, valamint arról, hogy milyen kapcsolat alakulhat ki ember és madara között. Ez tehát az előttünk álló szűk egy óra tartalma. Most egy kis zenét hallgatunk, majd a helyszín a Tököli Vadászház.

0: Itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: A helyszín a tököli parkerdő, a vadászháznál ücsörgünk a Tornácon. Csurcsia Imrével, a Tököli Gazdák Vadásztársaságának alapítójával, aki solymász is. Tőzsgyökeres tököli családból származik Imre bácsi. Mit lehet tudni önökről? Mindenkit megérintett a természet szele valahogy?
3: Az édesapám részéről horvátok vagyunk, édesanyám részéről viszont svábok. Édesanyám részéről a nagyapám az itt az erdőben volt erdőkerülő, itt születtek a gyermekei, még ma is megvan annak a kis háznak a maradványa. Én ugyan nem tudnám most megtalálni, de a vadásztársunk az gyakran kijár oda, és büszkén mutogatja, hogy ez volt az ősi, régi vadőrnek a háza. Én nagyon büszke vagyok erre a ágra, és tőlük örököltem lényegében a természet szeretetet, a vaddal való tiszteletet, és az erdőnek a szeretetét. Magam is telepítettem több mint 40 hektár erdőt itt Tökölön. Itt, ahogy most vagyunk, ennek az erdőrészetnek is egyik része az enyém. Én adtam el a társaságnak ezt a területet, ami a vadászház célját szolgálja. Ez egy ősi, vagy egy nagyon régi vágyam is volt, hogy ezen a területen a nagyapámnak az örökségét már kollektíve tudjuk mivelni, és kollektíve tudjunk örülni ennek a szépségnek, amit körülvesz bennünket.
2: Ez egy nagyon szép környezet. Természetben lenni mindig az, de itt ez a kis vadászház, a kopjafa, a szép gondozott terület, biztosan gyakran összejönnek itt a tököli vadászok, vagy talán a környékbeliek is?
3: A tököli vadászoknak ez a székhelye. Az őszi vadászatok innen indulnak, és ez egy centrum, de ez nem csak a vadászat célját szolgálja, hanem a társasági életet is egyben. Számos családi rendezvény játszódik ezen a helyszínen, többek között a mi 60. házassági évfordulónkat is itt ünnepeltük.
2: Jó Isten éltesse sokáig önöket!
3: Elég szép számmal, hogy egy kisebb lakodalomnak felelt meg az itt megtartott rendezvény.
2: Minden nap járja a természetet?
3: A napom, mint a fél öreg embernek, azért nem vagyunk már olyan mozgékonyak, mint hajdanán. És solymászat, mint olyan egy komoly fizikai terhelést ró az emberre, de idős korára az embernek ki kell találni azokat a lehetőségeket, módokat, amivel ezt a ősi szép sportot gyakorolni tudja. A legkézenfekvőbb, és valamikor még a legősibb módszer volt az, hogy lóval, lóháton solymáztunk, én legalábbis solymáztam lóháton is, de az utóbbi már 70-en fölül, most már 80-on fölül, azért nem egy egyszerű dolog a lóval való bánásmód, a lónak a kiszolgálása, mindennapi teendők elvégzése, és így a technikának az adottságát próbálom kihasználni, és nagyon remek adottságok vannak manapság. Az elektromos roller, elektromos quad, ez mind szinte majdnem, hogy nekem találták ki, hiszen egy elektromos kis rollerem van, amivel ide is közlekedek, azon szépen akkor teszek egy hosszabb parfist, vagy egy ülő alkalmatosságot, madárkám ott fönt ül a helyén, és akkor szépen elrollerozunk az erdőbe, végig sétálunk. Nagy-nagy ellen szenved vált ki a kutyásokba, hiszen rengeteg kutyás van, és a madar, ami meglát egy idegen kutyát, azonnal ráordít egy rettenetes csúnya hangon. Ez mindenkit megrökönyöz, de egyébként úgy nagyon szépen el vagyunk, és így ki tudunk sétálni az erdőbe ezzel az együttesel, ezzel az eszközzel. Most is ezzel jöttünk ide ki.
2: Gondolom a kisebb ölebek veszélyben érezhetik magukat.
3: Természetesen azok is megrökönyöznek és félnek tőle, de mivel hogy a madaram az pórázon van, a kutyák is természetesen pórázon vannak, így hát ilyen különösebb atrocitásra nem kerül egy sor.
2: Mióta van önnel a madara?
3: Ez a kis madaram most 2 éves, most másodszor vedlett. Éppen megemlítettem, hogy ezt a madárkát szinte nekem találták ki, az összes jó tulajdonságával együtt. Nagyon jó vadászmadár, a nagyobb testiek a tojók, ők nagyobb szörmés vadat is el lehet ejteni. Többek között a mezei nyulat, meg az üregi nyulat, az igazi zsákmányanék az üregi nyúl, és azon a területen, ahol ő természetben él, a mexikai sivatagok környékén, ott az ilyen apró üregi nyulak tekintik a fő zsákmányát, és meglepő a viselkedés, hiszen a sivatagi körülményekhez alkalmazkodott évezredek óta, és minden, ami mozog a földön, azt megtámadja. Természetesen ott olyan nagyon nagy választék nincsen, tehát mindent prédájának tekint, viszont a szárnyas prédák azok messze túlhaladják őt. A fácán az majdnem, hogy nyomába se ér a madár a fácának, hiszen olyan gyorsan úgy el tud tőle menekülni, hogy utána néz, hogy hoppá, ez itt volt, de már reményt nincs olyan arra, hogy utolérje.
2: Hogyan zajlik egy vadászat?
3: A vadászat a Magyarországon óriási tortúrával jár, különböző engedélyek, kötelmei írják elő, ugyanúgy, mint a puskás vadászoknál, itt a fegyvertartási engedély helyett madártartási engedélyre van szükség, vadászvizsgára, ugyanakkor természetvédelmi vizsgára, és természetesen erkölcsi bizonyítványra. Sajnos az országban ennek tudatának a hiány csupán lelkesedésből egyes fiatalok azt gondolván, hogy ez egy szabad lehetőség, különböző madarakat, akár vörösvércsét, vagy akár milyen kisebb ragadozó madarakat kiszednek esetleg fészekből, vagy valamilyen módon hozzájuk kerül, és elkezdenek velük valamilyen illegális módon vadászgatni. Ezek nagyon nagy káros hatással vannak a legális tevékenységünkre, és így ezektől a tevékenységektől messze elhatárolódunk, és mindenkit arra intünk, arra figyelmeztetünk, hogy a törvényes lehetőségeknek az útján haladjon, hiszen nincs semmi kizárva. Valamikor ez a tevékenység, meg a vadászat is az egyszerű emberek számára majdnem, hogy hozzáférhetetlen volt. Ma már ez a lehetőség majdnem, hogy mindenki számára adott, kellő akarat és kellő képességgel bárki, akár puskás vadász, akár solymász is lehet, természetesen betartva ennek az útját, módját.
2: Egy ősi és legnemesebb módja a vadászatnak az, hogy madárral vadászik. Fegyvert nem is fog?
3: Mivel ugye a társaságot annak idején vadásztársasági, a puskás vadásztársaságként alakítottuk meg, természetesen nekem is van 7 fegyverem, egy sörétes, egy csövű, ami ritkaság, nem nagyon lehet ismételni. Nem, mint hogyha sok zsákmányt ejtettem volna vele, de azért részt veszek a közös vadászatokon, amennyire az időm engedi. A társaság kedvéért, meg főleg a dúvadaknak a gyérítése, ami érdekel, és így a puskás vadászatban a puska, mint olyan, az is a részese a tevékenységemnek.
2: Feltehetően most is hallgatnak bennünket olyan hallgatóink, akik távolról figyelik a vadászatot, tehát nem igazán tudják, hogy tulajdonképpen miért is jó a vadászat. Van egy tévképzet is talán sokak gondolatai között, hogy hát a vadászok csak mennek, elejtenek vadat, majd azt jól megfőzik utána, holott korántsem ez a vadászat lényege. Miért fontos, hogy vadászok legyenek egy területen?
3: A teremtő annak idején úgy hozta létre az összes teremtényét, hogy az egyensúlyt fenntartva alakította ki. Tehát amikor a füvet létrehozta, a fű túlburjanzása miatt létrehozta a füvet evők csoportját. Amikor ezzel egy kicsit kordába tudja tartani a füvek túlszaporodását. Azok az élőlények, amelyek a füvet eszik, az antilóptól kezdve, a gnóig, meg a tehéntől kezdve tovább, azoknak a túlszaporodásáért létrehozta a ragadozóknak nem a tömbkeregét, de jelentős részét. Tehát a teremtő az mindig az egyensúlyra törekedett. Most sajnos az utóbbi időben az egyensúly nagyon felbomlott. Nagyon sok mindennek köszönhető, hiszen nem beszélünk arról, hogy az ember, mint olyan óriási szaporodásnak vagyunk szemtanúi, ennek az élelmezése, meg minden, az nem egy kis feladat. Ugyanakkor a természetes élőhelyek, természetes körülmények, azok egyre szűkülnek.
2: Itt elfoglaljuk az állatok helyét.
3: Pontosan, hogyha minden a teremtőnek az eredeti szándéka szerint lenne, akkor az egyensúly fennmaradna. Na most mivel, hogy ez az egyensúly teljesen felborult, és vannak olyan állatok, amelyek esetleg túlszaporodnak. Az nem csak a túlszaporodástól való félelem, hanem a betegségek meg a kórokozóknak a szaporodását is jelenti. Tehát mindenféleképpen nem azt mondom, hogy az Isten vagy a teremtőnek a feladatát tesszük át, de valamennyire besegítünk abban, hogy az egyensúly felmaradjon. Ezáltal védjük a természetet, védjük a környezetünket, védjük a benne lévő állatállományt. Nem beszélve arról, hogy az ember ősi ösztöne a vadászat, hiszen valamennyiünk annak köszönhetjük létünket, hogy az őseink jó vadászok voltak. Mert akik nem voltak jók vadászok, azok kihaltak, hiszen éhen haltak. Tehát a vadászat, mint ősi ösztön valamennyiünkben benne van, némelyikünkben dominánsan, másokban recesszíven, de a körülmények bújtatják ki belőlünk igazán a vadászati lényünket. Nem kell szégyenni azt, hogy vadászunk, hiszen mindig mondottam, ez egy ősi ösztön bennünk, hanem azt kell szégyenünk, hogy a puskát, vagy azt az eszközt, amivel vagyunk, azt nem megfelelő célra használjuk. A lényeg az, hogy óvjuk, védjük a természet értékeit, az Isten teremtményeit.
2: Nem sokára innen folytatjuk a beszélgetést.

0: Itt élünk.
1: Ne csak lag, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: Folytatjuk a beszélgetést továbbra is Csurcsia Imrével, a Tököli Gazdák Vadásztársaságának alapítójával, solymásszal. Mióta foglalkozik Imre bácsi madarakkal, mióta solymászkodik?
3: Sajnos nem gyerekkoromban kezdtem. Tehát itt a Csepel-szigeten, jó lehet a Csepel-sziget, mint ősi vadászterület, ez egy nagyon szép és domináns vadászati terület, de a solymászat, mint olyan, itt a környéken sajnos nem volt szerencsém találkozni. Nagyon véletlenül a 70-es években kezembe került Bársai Lorádnak a Vadmadárból Vadászmadár című kis könyvecskéje, és ebből szinte ilyen autodidakta módon rácsodálkozva fedeztem föl ezt a csodálatos tevékenységet, majd aztán nem maradt ez a vágyak tengerén, hanem megkerestem ennek az élő művelőjét, így jutottam el fegyvernekre Lelovis György solymásztársunkhoz, aki az egyik legnagyobb solymásza Európának, és volt szerencsém tőle némit tanulni a solymászatot, rácsodálkozni azra a gyönyörűségre, amit ő művelt. És ettől kezdve rabja lettem a solymászatnak, és azóta is tartok madarat, és nincs olyan álmom, amely ne a madárral kezdődne, vagy végződne. Ez az életemnek egy része, és hál' Istennek a családom ezt teljesen tolerálja, a feleségem teljes mértékben támogat, és minden segítséget megad, sőt, néha az etetés gondját is magára vállalja, hogyha esetleg távolabb kell elmenni a családtól. Érdekes módon van úgy, hogy ő rá jobban hallgat, vagy jobban észreveszi a madárkám a jelenlétét, mint az enyémet, úgyhogy esetleg több időt tölt vele. Ennek a legfontosabb lényege, hogy egy kontaktust kialakítani a madárral, és szinte társként kezelni, és ő is társként fogadjon el bennünket. A solymászatnak ez a lényege.
2: A madárkáját? Mindig, mindenhova magával viszi, ahova csak lehet?
3: A madárka az állandóan velünk van, tehát a madárnak a gondozása az egy napi feladat. Az, hogy a gondozás az időszaktól függ, az természetes, hiszen a madaraknak a életükben van egy nagyon komoly időszak, amikor a túlváltás időszaka történik, és ebben az időszakban nekik a maximális étrendet kell biztosítani, hogy a tollókörnek a szerkezete meg a minősége az egyáltalán ne károsodjék. Természetben ugyan vannak koplalási időszakok, hiszen nem lehet ők se minden nap terű az asztalkám az élet, de egy húzamosabb koplalási időszakot természetesen megsírjenek. Így ezt az időszakot, amikor a madarak vedlenek, ez egy nyugodt körülmények között voliérbe vagy velünk sprenklin vagy ülőként töltik, maximális ellátással és maximális odafigyeléssel.
2: Mint ahogy most is itt szemlélődik, ide néz, bizonyára többen, akik kevésbé jártasak, van egyfajta riadalom, hogy nem merek hozzáérni, nem merem megfogni. Legutóbb, amikor találkoztunk, akkor Imre bácsi megengedte, hogy megsimogassam a tollazatát. Nem a csőre a veszélyes, hanem a karmai.
3: A csőrét, a ragadozó madarak, azok csak a zsákmánynak a elfogyasztására, illetve a nyakszirtnek az elroppantására végzik ki az áldozatukat a lehető leggyorsabban és lehető legkevés fájdalommal, és utána fogyasztják el, megkapasztják és elfogyasztják. A ragadozó madarak azok nem spejzolnak, tehát ők annyit zsákmányolnak, ami a napi szükségletüknek megfelel, kivéve a költési időszak, amikor hordják a zsákmányt a fiókáik számára. Egyébként ritka az állat, amelyik kettesből öl. Ezek a kettő, a kutya meg az ember, a többiek azok a szükségletnek megfelelően. De a solymászatban ez a szép, hogy a solymászatban nem lehet, hogy úgy mondjam, kíméletlenül csak a tarisznyára vadászni. Az az egy vagy maximum két zsákmányt, amit elejtünk, azt a családi fogyasztásra, a család asztalára kerül, megtiszteljük a vadat azzal, hogy azt el is fogyasztjuk.
2: Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést.

0: Itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: A helyszín továbbra is a Tököli Parkerdő. A vadászháznál beszélgetünk Csurcsia Imre bácsival, aki a Tököli Gazdák Vadásztársaságának alapítója és solymász. Hogyan zajlik egy vadászat? Mennyi idő egyáltalán, amíg betanítja a madarat?
3: A madaraknak a betanítása az két módja van. Az egyik módja egy ilyen ősi módszer, amikor az ország fel volt annak ide a királyok idejében oszva a solymászati célból területekre. Nyilván tartották a solymunknak a költőhelyeit, különböző városok, különböző falvak a mai napig is őrzik annak a területnek a solymon való neveit, és ezeknek a fészkelési helyét, azokat féltőrzött kincsként kezelték. A legősibb módszer az volt, amikor egy költőpárnak a fiókáiból elvettek. Tehát egy-két fiókát kiszedtek a 4-5 fiókából. Ez abszolút nem befolyásolta a költési eredményeket, sőt, a fennmaradt 3 fiókát sokkal könnyebb volt felnevelni a szülőknek, és azt az egy-két fiókát pedig rend kézen nevelték föl a solymászok, a solyomhoz értő emberek. Példának okáért a szirtisas az hiába tojik sok esetben 2 tojást is, mégis legtöbb esetben csak 1 fiókát képes felnevelni, és a fészekben már egy héaréja alakul ki, és az egy szinte elpusztítja a másik fiókát. Tehát az élet az egyetlen egy bizonyos ponton, de a solymászatnak ez a legősibb módja, amikor a fészekből 1-2 madarat kiszedtek és kézen felnevelték. Ezek a kis madaraknak a nevelés folytán teljesen imprintálódtak, ez a szó, ez az imprint szó, az utóbbi Konrad Lorenznek a találmánya, aki ezért a Nobel-díjat is kapott. Elméletileg minden élőlény, minden állat az élete során van egy időszaka az életének, amikor orientálódik a környezetében a fajtársaihoz. Azok az állatok, például az emlősök, amelyek több hónapot töltenek el az anyjuk emlőjén, azoknak ez 5-6 hónapot, vagy esetleg 5-6 évet is jelent, az embernél ez körülbelül 5-6 év, amíg kialakul a fajtársaihoz való abszolút kötődés. A madaraknál 2 típusú van, a fészek hagyók és a fészek lakók. A fészek hagyók, például a kis vadkacsa, vagy a kis sirke, vagy olyan állatkák, akik azonnal kis rovarokat, hangyatojásokat, vagy bokorokat tudnak szedni, azok azonnal elhagyják a fészket, és az anyuknak a hangját, az anyuknak a tömegét, vagy a látványát követik. Tehát ami legelőször látják, az legelőször a szemük közé kerül, azt tekintik a fajtársának, azt tekinti a követő társuknak. A fészek lakók, ilyenek például a ragadozó madarak, akik több mint 6 hétig bennlaknak a fészekbe, ezeknek 6 hetük van arra, hogy a fajtársukhoz kötődjenek, fajtársukat kiválasztják. És ebből a legfontosabb a 3. és a 6. hét. És hogyha az ember ebben a 3. és 6. hétben kézen neveli ezeket a kis állatkákat, akkor az ember tekintik fajtársuknak, az emberhez kötődnek. És akkor ővelük már sokkal könnyebb bánni, őket csak vadászni kell, megtanítani. Hiszen a solymok azok nem csak fölnevelik a gyermekeiket, azaz a fiókájukat, hanem később megtanítják őket vadászni. Tehát nem vele született tulajdonság a vadászat, hiszen hogyha ők nem tanulnának meg vadászni, akkor később, ha ott hagyja, hiába tudnak repülni, hiába életképesek, ha ezt a tevékenységet nem tudják végrehajtani, akkor sajnos éhen halnak. Így a solymok elég komoly 2-3 hétig is tanítják a fiókáikat vadászni. Ez időszakban nem csak megtanulják a prédának a mikétjét, hanem a sebességet, erőt is vesznek hozzá, hiszen gondoljuk el, hogy ugyanilyen képességgel rendelkező állatot kell utolérni, állatot kell leküzdeni, az birtokba venni, ugye ez nem egy kis feladat, ez egy óriási nagy feladat. Na most az ember, amikor felnevelte ezt a kis madárkát, akkor ugyanúgy meg kell tanítani vadászni, és ez egy elég hosszú folyamat, már csak azért is, hiszen nekünk különböző technikákat kell alkalmaznunk ahhoz, hogy utánozzuk a természetben a solyom anyuka meg az apuka szerepét, hiszen ők fölrepülnek egy óriási magasságba, fönt elengedik a prédát, és a zuhanás közben tanítják a kis madárkákat arra, hogy elkapják a zsákmányukat. Amelyben nem sikerül, a szülőpárnak a másik tagja alatta repül, és újra elkapja a prédát, és újra liftszerűen cserélik egymás pozícióját, és tanítják a gyerekeiket a vadászatra. Mi sajnos nem rendelkezünk ilyen képességgel, különböző technikai eszközök állnak erre rendelkezésre. Az utóbbi időben a drón például egy nagyon célszerű eszköz, amivel ezt a dolgot helyettesíteni tudjuk. A legegyszerűbb az, hogy a kis madárkát minél többet hordjuk kézen, és ha természetben van, akkor engedjük szabadon. Ha szabadon engedésnek az kritérium, hogy azért kötődjen hozzád, ez a kötődés nem csak látvány szempontjából kell stabilizálni, hanem az élelem szempontjából is, tudja az, hogy a kis madárka tőlem kapja az élelmet, és az élelemnek én vagyok a forrása, tehát én engemet figyel, kötődés a madárral és velem.
2: Hogyha a madárka, nevezzük most nevén, hogy hívják?
3: Ő a Harris Hawk.
2: Hogyha Harris elkap egy vadat, akkor van kutyás segítség is.
3: Mint az előbb mondottam, az utóbbi időknek egy nagyon nagy segítség a sajmászós szempontjában ez a kis madárka, ami a Dél-Amerikából származik, és segítségünkre van. Ez elterjedt egész Európában, ez a legkönnyebben hozzáférhető madár, ezért van a legtöbbünknek a kezén ez a madár. Annak ellenére, hogy ez nem őshonos itt Európában. De mégis ezt használjuk, ezért így szinte elnézést kérem azoktól a kötekedőktől, akik, hogy mit akar ez, amikor nem is magyar, vagy nem is európai madár van a kezén. Ez szinte egy ilyen mencsvárunk, hogy ezzel a madárral vadászhatunk. A vándorsólyom az, ami a legideálisabb madár a vadászatra. Ez hál' Istennek az utóbbi időben az összes revírt elfoglalta, tehát a teljes szaporulat áll rendelkezésünkre, de mivel a természetből ezeket a madarakat nem lehet befogni, és nem lehet az ősi módszer szerint kiszedni a fészekből, ezért az a sólyomoknak a szaporítást a mesterséges úton szinte rutinszerűvé vált, és csak a mesterségesen szaporított egyedek a természetvédelmi hatóságok engedélyével hozzáférhető. A másik nagyon-nagyon kedvelt ragadozó madár, és szinte a vadászatnak a minden csinyát, binyát ismeri, ez a héja, ami az utóbbi időben sajnos nílusi vírusnak köszönhető, nagyon megcsapant a létszáma. Egy-két tenyésztőnek sikerült a tenyésztés, és azért a solymászati célra tenyészmadarak a héja vonatkozásában a rendelkezésükre állnak. Igazán a héja az a madár, amelyiket, hogy úgy mondjam, a szívem csücske, és azt hordanám a kezemen, de a figyelemmel kell venni a körülményeket. Nekem ez a kis madár a jelenlégemet teljesen kielégít, és csodálatosan jól érzem magamat vele.
2: Most egy kis zenét hallgatunk, majd innen folytatjuk a beszélgetést.

0: itt élünk.
1: Ne csak lak, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: A helyszín továbbra is a Tököli Vadászház, Csurcsia Imre bácsival, a Tököli Gazdák Vadásztársaságának alapítójával, Solymásszal beszélgetünk még mindig. Amikor madárral vadászik, akkor van-e kutyás segítség? Nudli kutya besegíte?
3: Hát igen, ebbe a solymás kutya nélkül, mondja a ősi közmondás, ami azt jelenti, hogy a vadaknak a felkutatása, sajnos az embernek a képességei messze-messze elmaradnak a vadaknak a képességeitől. Mi elmegyünk olyan vad mellett, centiméterre majdnem rálépünk, észre se vesszük. Ugyanakkor a kutya már messziről megérzi az illatát, és a szagnak a segítségével meg tudja mutatni, hogy hol van. És ez a lényege a solymász kutyáknak, hogy segítségünk legyen abban, hogy mutassa meg, hogy hol fekszik, hol rejtőzködik a vad. Miután a kutya ezt megmutatta, akkor engedjük föl a solymot, adott esetben a magasba, és amikor már a solyom kellő magasságot elér, akkor a nagyon-nagyon rejtőzködő vadat, hiszen a vad minden ízével, porcikájával a solymot figyeli, hiszen ő neki megint csak megvannak azok a képességei, hogy a föntről lévő legnagyobb veszély a solyom félék, a ragadozók, attól való menekülésnek a létfontossága az életeleme. És amikor a solyom fent van kellő magasságban, akkor elég körülményesen, de ki tudjuk hajtani a rejtőzködő vadat. Amikor az kirebbent, akkor a solyom kellő magasságból utol tudja érni, 300 km sebességgel, zuhanó sebességgel el tudja ejteni, meg tudja rúgni, vagy adott esetben meg tudja markolni. A héjafélék, így ez a herészmadárka is, ezek az alacsony röptiek kategóriába tartoznak. A kutya, amikor meglátja, kiszagolja a vadat a búvóhelyén, akkor megközelítjük és felkészítjük a kézen ülő madárkát, levesszük róla a békót, levesszük a sapkát esetleg, felkészítjük arra a pozícióra, hogy a kirebbenő vadat meg tudja fogni. Ezt a gyakorlat során a madár annyira érzékel és annyira átveszi ezt a rituálét, hogy ő tudja az előkészületek révén, hogy mi fog következni. Ezt az időszakot egy ilyen arabos kifejezéssel, jarak kifejezésnek mondják, annyira be van stresszelve a öklön ülő madár, hogy abban a pillanatban, hogy kirebbent a madár a sűrűből, ő teljes erejével, minden izével, porcikájával azon van, hogy elfogja és letegye a földre. Miután ő elkapta a zsákmányát, ez egy 30-50 méter, vagy esetleg 100 méteres távolságon belül történik, akkor a solymász követi, és a zsákmányon ülő madárnak segít, és kiváltja a prédát a madárnak a legmegfelelőbb takarmányal, váltjuk ki a nemes vadnak a vadászati értékét.
2: Feltételezem, hogy nem csak olyankor engedi szabadon a madárkát, amikor vadászat van, tehát vadászati céllal, hanem máskor is. Előfordul, hogy biciklizik, rollerezik, és közben a madárka repül és követi?
3: Hát gyakorlatilag a trenírozásnak, a tanításnak ez egy mindennapos velejárója. Például az erdőben, amikor az erdőn keresztül jövök, akkor ahogy beérek az erdőbe, a madárkát elengedem, és megyek, akár kerékpárral megyek, akár a rollerrel, teljes sebességgel, és az követ engem, és egy olyan másfél-két kilométer vagy három kilométeres követési tréning után kézre hív a madarat, és akkor behetetjük, és ez a tréning megvan. Tehát ő a velem való kapcsolatot tartja folyamatosan, mindig figyel, orra vagyok, és követ. Tudja azt, hogy a nap végén, vagy a tréningrogás végén a zsákmány, illetve az adott esetben az élelmet a szőlem fogja megkapni, és jutalomfalatként jó ízűen elfogyasztja. Így megvan az ő trenírozása, hiszen megfelelő fizikai állapot nélkül nincs esélye egy madárnak a természetben élő, szabadon mozgó zsákmányt elrejteni. Tehát komolyabb fizikai képességgel azt mondanám, hogy minden sportember tréningezni kell, fizikai állapotba kell tartani ahhoz, hogy eredményes legyen a madárral való vadászat.
2: Hogyha már ennyit beszélt Harrisről, Imre bácsi, akkor bemegyünk. Tő most nagyon figyel, igen, itt előkerül a kesztyű is. Ugye azt éppen kérdezni is szerettem volna, hogy komolyabb sérülések voltak-e?
3: Az embere, hogy úgy mondjam, nem okoz veszélyt, hiszen ő nem tekinti az embert zsákmánynak, ő menekül az embertől, és esetleg egy rossz mozdulat, az embernek a butasága vagy a hozzá nem értése okozhat sérülést, az, hogy esetleg megmarkolja az embernek a kezét véletlenül, de egyébként a szándékosan ő kárt nem tesz az emberbe. Állunk, és hogyha valaki az udvarba bejön, egyből ez a rikácsolással üdvözlő.
2: Nem kecsengő.
3: Jó.
2: És közben megérkezett Nudli is a kutyus.
3: Nudlival nagyon jó szinkronban vannak, a Nudlit nem kiabál, nem bántja őt, hiszen együtt utaznak egy légtérben, akármikor megyünk, akárhová.
2: Legkedvesebb madarai közé tartozik a mostani madárka?
3: Ha nincs jobb, akkor ez tökéletes. De egyébként az igazi, tavaly neveltem egy kis olymocskát, sajnos szomorú sorsa lett. Az idén barátaim nem hagynak nyugton, és már jelezte az egyik barátom, hogy már egy hetes a kis olymocska, úgyhogy egy hét múlva mennem kell érte. Egy kis fiú, kis hím solymocska Tótyán a barátomtól kapom, és mi próbálkozunk. Bármennyire is szimpatikussá válik bárki számára egy ragadozó madár, vagy akár a solymászat, mint olyan, az a kérésem, hogy próbálják a legelső hozzáértő emberrel felvenni a kapcsolatot, aki aztán útba igazítja, elmondja a szépségét, a hátulütőjét, megmutatja azt, hogy egyáltalán az ember, bárki legyen az, alkalmas-e, a körülmények alkalmas-e arra, hogy egy madarat tartson. Mert a madárnak a tartása az egy nagyon nagy felelősség. Arra kell gondolni, hogy ha valamilyen módon azért mégis elszabadul egy madár az embertől, hiszen ez számtalan példa okozhatja a különböző körülmények, akár tragikus körülmények is, de a madárnak meg kell tudnia élni a természetben, hogy esetleg elszabadul. Az a madár, amelyik abszolút az emberhez kötődött, az a természetben nem találja meg a lehetőséget a túlélésre, és a legtöbb esetben ezek sajnos elpusztulnak. Úgyhogy nagyon nagy felelősséggel bírunk ezekhez a madárokhoz, és csak úgy fogjunk hozzá, ha biztosítjuk neki a teljes életet a későbbiekben is.

0: Itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Ennyi volt már az Itt élünk. Ismétlés szombat reggel 8 órától, illetve vasárnap 20 órától. Az elhangzott adásunk a Lakihegy Rádió weboldalán található hangos archívumból bármikor visszakereshető. Én Mayer Nóra voltam, köszönöm a figyelmet.
0: Itt élünk.
1: Térségi riportműsor a Lakihegy Rádióban.

0: Aki egy rádió. Helyben vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közösség, élmény, hagyomány.
3: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
2: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
3: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
2: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
3: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
2: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
3: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
2: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
3: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
2: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
3: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
2: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
1: Ez reklám volt.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
5: Nagy az érdeklődés a lakossági fogadóórák iránt Sziget-Szent Miklóson is. Továbbra is a szigeti vízművek végzi az út és járda fenntartási feladatokat. Ideiglenes forgalmi rendváltozásra kell számítani Sziget-Szent Miklóson. 2026. október 4-e 19 óra.

0: van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
0: Nagy az érdeklődés a lakossági fogadóórák iránt Szigetszentmiklóson is. Az elmúlt hetekben Pest megye 10-es választókerületének országgyűlési képviselője Perticsné Kácsor Andrea mind a négy településen, Dunaharasztin, Halásztelken, Szigethalmon és Szigetszentmiklóson is fogadóórát tartott. A térség országgyűlési képviselője rádiónak elmondta, az alkalmak tapasztalatai alapján egyértelműen látszik, hogy a lakosság részéről jelentős igény van a személyes egyeztetésekre. Mint mondta, korábban kevés lehetőség nyílt arra, hogy a helyiek közvetlenül jelezzék problémáikat, illetve kérdéseiket személyesen tegyék fel. A fogadóórákon ugyanakkor számos ügyben keresték meg a képviselőt. Perticsné Kácsor Andrea kiemelte, a megkeresések között sok önkormányzati kérdés is szerepelt, emellett több lakó érdeklődött a Bucka városrész buszjáratainak kimaradása miatt is. Hangsúlyozta, a problémával kapcsolatban már megkezdte a tárgyalásokat.
2: Amint hallottunk a nehézségről, azonnal felvettem a kapcsolatot a Volánnal. Most is megyek hozzájuk a héten további egyeztetésekre. Ami nehéz, hogy tényleg nincsen ilyen jármű, nem tudják pótolni olyannal, amit közlekedni tud ezeken az utcákon. Szegedről hoztak fel buszokat, azokat a fehér buszokat lehet látni az utakon, de tisztában vagyunk vele, hogy jelenleg ez még nem a teljes megoldás, úgyhogy igyekszünk segíteni a lakosságnak, és elnézést kérünk a nehézségekért.
0: Újabb fogadóórát tartanak Szigetszentmiklóson. Október 7-én szerdán ismét lehetőségük lesz a helyieknek személyesen feltenni kérdéseiket Perticsné Kácsor Andreának, Pest megye 10-es választókerületének országgyűlési képviselőjének. A térség országgyűlési képviselője azt mondta, Szigetszentmiklóson az előző alkalommal számos megkeresés érkezett, ezért fontosnak tartotta, hogy újabb fogadóórát szervezzen. A lakosság délután 3 és 5 óra között jelezheti majd észrevételeit, illetve teheti fel kérdéseit. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.
2: Van egy űrlap, amit ki lehet tölteni, ahova meg kell adni a nevet, és azt, hogy körülbelül milyen témáról szeretne velünk beszélgetni, és visszajelzünk, beosztjuk az időpontokat, negyedórás idősávban tudunk együtt beszélni, és visszajelzünk, így kevésbé kell várakozni, nem kell ott két órát ülni, hogy sorra kerülök, vagy nem kerülök sorra, ezt igyekeztük elkerülni. Nem mindenkit tudtunk például fogadni Szigetszentmiklóson, mert nem volt elegendő az az idő. Amit erre szántunk, ezért is mindenképpen folytatni szerettük volna első körben Miklóssal.
0: Továbbra is a Szigeti Vízművek végzi az út- és járdafenntartási feladatokat. Jövőre is a Szigeti Vízművek látja el az út- és járdakarbantartási, valamint a közútkezelési és útellenőri feladatokat Szigetszentmiklóson. A képviselőtestület elfogadta a gazdasági bizottság javaslatát, amely szerint 2027-ben is a társaság végzi ezeket a feladatokat. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a két kapcsolódó napirendi pontnál azért tartózkodott, mert véleménye szerint ezeknek a feladatoknak továbbra is a polgármesteri hivatalnál lenne a helyük, ahogyan az korábban is volt.
3: Saját tapasztalatot tudok mondani, és ezt az egységben a Városért frakció, tehát a frakció csoport társaim is így vélekednek, hogy mindaddig, amíg a hivatalnál volt ez a tevékenység, sokkal gördülékenyebben működött az út- és járdakarbantartási feladat. Ezt annak idején a képviselőtestület többsége áttette a Szigeti Vízművek NKFT-hez. Én egyébként, ahogyan a tavalyi évben is, az idei évben is azt a javaslatot tettem, hogy kerüljön vissza a hivatalhoz. Én sokkal működőképesebbnek láttam úgy a helyzetet, ezeket a feladatokat.
0: Ideiglenes forgalmi rendváltozásra kell számítani Szigetszentmiklóson. Október 21-ig ideiglenes forgalmi rend lépett életbe a Szigetszentmiklósi Szent Erzsébet téren a folyamatban lévő vízi közműmunkálatok miatt. A Balcsy-Zsilinszky utcában szeptember közepén kezdődött meg a vízvezeték rekonstrukciója, a Szent Erzsébet téren pedig szeptember végén indult el a csatorna építépítés következő üteme. A Balcsy-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza továbbra is egy irányú marad a Losonci utca irányába. Az Akácfa, a Móra Ferenc és a Madách Imre utca továbbra is zsák utca, ezekből nem lehet kihajtani a Balcsy-Zsilinszky utcára. A Szent Erzsébet tér a Balcsy-Zsilinszky utca és a Tököli út között egy irányú a Tököli út felé. A közlekedőket arra kérik, hogy számoljanak hosszabb menetidővel és fokozottan figyeljék a kihelyezett közlekedési jelzéseket.
1: Sziget Krónika.
4: A térségre hangolva.
0: Javítják a baleset veszélyes úthibákat Taksonyban. A taksonyi közlekedés biztonság javításáról egyeztetett Zsolnay Pál polgármester dr. Bilisics Zita országgyűlési képviselővel. A megbeszélésen szó volt a Szent Imre út és a főút csomópontjánál található régóta fennálló baleset veszélyes úthibákról, valamint a Szent Imre út 39-es szám előtti busz megálló állapotáról is. Az országgyűlési képviselő vállalta, hogy felveszi a kapcsolatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel. A közútkezelő munkatársa ezt követően a helyszínen is megtekintette az érintett területet. A bejáráson Hantos Gyula fejlesztési mérnök is részt vett. Az önkormányzat azt írja, bíznak benne, hogy a szükséges munkálatok hamarosan megkezdődnek, és ezzel biztonságosabbá válik az érintett útszakasz. Az egész országban jelentősen elszaporodott a királydínje, a Dunaharasztit is érintő probléma megoldásában a városvezetés a lakosság együttműködését kérte. A település hivatalos Facebook oldalán megosztott közlemény szerint a növény elleni leghatékonyabb védekezés annak gyomlálása, illetve a talajból való kiszorítása. A királydínje a rendszeresen öntözött és ápolt gyepből magától kiszorul, emellett a vastag mulcsréteg is megakadályozza a növekedését. Fontos megelőzési módszer lehet továbbá a vegyszeres irtás. Az önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy a növény kezeléséhez elengedhetetlen a vastag, szúrásálló kesztyű használata, mivel a tüskéi akár sérülést is okozhatnak. Idén is igényelhető lesz az ingyenes tűzifa halásztelken. A támogatás a kormány által biztosított szociális célú program része, amelynek célja, hogy a rászoruló háztartások számára segítséget nyújtson a fűtési szezonban. Az önkormányzat közreműködésével elérhető támogatás elsősorban az alacsony jövedelmű, illetve hátrányos helyzetű családokat segíti a téli időszakban. A jogosultság feltételei és az igénylés módja a halasztelek.hu oldalon olvasható. Nagy Bardabás halasztelek polgármestere rádiónknak elmondta, a program hozzájárulhat ahhoz, hogy a támogatásra jogosult családok könnyebben fedezzék a hidegebb hónapok fűtési költségeit.
4: Tűzifa támogatás korábban is volt, illetve évelején is biztosítottunk a rászorulóknak tűzifát. Most annyival bővül a kör, hogy a 20 000 fő alatti településeken is pályázatot hirdettek ki tűzifa beszerzésre az önkormányzatoknak. Mi ezt megpályáztuk, és ugyanúgy a Szociális Bizottság fogja ezeket eldönteni, tehát egyéni kéremek fognak beérkezni majd az önkormányzathoz a lakosoktól, és aki igényel ilyen tűzifát, az önkormányzat ezt tudja majd biztosítani.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
0: A DVSC U20 vendége lesz Szigetszentmiklós női kézilabda csapata az NB1B negyedik fordulójában. A találkozó esélyese inkább az SNK-se, de a vezetőedző Jakab László szerint nagyon oda kell figyelniük a fiatal debreceniek ellen, hiszen az előző szezonban is megégették itt magukat. A szakember elmondta, az első fordulókban 2 bravúr győzelmet is arattak, de ez csak akkor ér valamit, ha az ilyen találkozókat is meg tudják nyerni. Hozzátette, ők is nagyon szeretnek futni, és a DVSC fiataljai is, ezért könnyen lehet, hogy rohanós meccs jön, de bízik benne, hogy csapata tudja majd jobban elvenni a gyors indításokat az ellenféltől, és nem fordítva. Az előző szezon 2 dobogósa csap össze a Pest megyei labdarúgó első osztályban. A bronzérmes Fémalk Duna Varsány sokáig a legnagyobb kihívója volt a vecsésnek a 2025-26-os idényben, és mindkét gárda naptárában kiemelt helyen volt az egymás elleni találkozó. Hollik András, a Varsányiak sportigazgatója szerint ez most sincs másként, hiába, hogy a vecsésiek nem kezdték túl jól a bajnokságot. Hozzátette, kevés fordulón vagyunk túl, és továbbra is az ilyen erősségű csapatok elleni rangadók dönthetnek arról, hogy az év végén kikerül majd közelebb a céljához.
1: Időjárás.
0: Hétfőn sok fátyol felhő érkezik, fölénk így szűrt napsütés várható. Keleten, északkeleten megvastagodhat a felhőzet, és néhol kisebb esőzápor sem kizárt. Az északi-északnyugati tájakon délután felélénkülhet az északnyugati szél. A legmelegebb órákban 21 és 26 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
1: Sziget Krónika.
5: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: És már izzik a kameránk is, mert hogy bekapcsoltuk a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján élőben tudjátok nézni a következő beszélgetést, mert hogy vendégünk van. Nagy-nagy szeretettel köszöntjük Kontra Solti Esztert, a Szigetszent Miklósi Városi Galéria vezetőjét. Jó reggel!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Hát egy szép csokorra valót hoztál nekünk, amiről érdemes beszélni, és talán nem titok, hogy szinte mindegyik program valamilyen szempontból az első Miklósi Város napokhoz kapcsolódik. Most menjünk akkor időrendben, mert hogy a Patak Fesztivál már tulajdonképpen elkezdődött, ugye?
3: Így igaz, a Patak Fesztiválnak a kiállítását Színejava címmel most szombaton nyitottuk meg a Városi Galériában. 99 óta Szigetszent Miklóson hagyományosan nyílik meg szeptember utolsó hétvégéjén. Magyar Festészet Napja országos rendezvénysorozathoz is kapcsolódik az elmúlt években. Azt kell, hogy mondjam, gyönyörű kiállításunk lett, hát az ember mit is mondhatna, de 65 művésznek a legjobb, tehát Színejava képét tudjuk bemutatni. Ez egy meghívott pályázatos kiállítás, azt jelenti, hogy a művészeket mi hívjuk meg, és a díjazást azt egy szakmai zsűri végzi, nem azt, a zsűri nem azt vizsgálja, hogy ki az, aki kiállíthat, hanem azt, hogy ki milyen jutalmat nyer. Az idei évben is fantasztikus képeket, szobrokat láthattunk. El kell, hogy mondjam, hogy Szigetszent Miklóshoz kötődően Beretvás Csanád nyerte a Városi Galériának és a Miklósi Közművelődési Egyesületnek a közös díját, amivel jövő évben önálló kiállításra hívjuk meg Csanádot. Innen is gratulálunk, illetve a többi nyertesünknek is. A megnyitón több mint 100-an vettek részt, országszerte részről értettek.
2: Igen, ezt itt mondtad a zene alatt, hogy még magad is meglepődtél, hogy a Balatonról meg valaki esküvőre ment és közben beugrott, tehát elképesztő érdeklődése volt.
3: Hát ezek fantasztikus történetek. Az, hogy az ember egy élet eseményében ezt így szervezi, hogy egy nagy családi eseményre indul, de közben fontos számára, hogy Miklósra eljöjjön Kaposvárról, és bejöjjön megnézni egy kiállítást, ahol ő is szerepel, mert ezt ő fontosnak tartja éveken keresztül. Ez azt gondolom, hogy sok mindent elárul.
4: Ez nagy dolog. És mennyi ideig, vagy meddig látogatható majd a kiállítás? És ha jól gondoljuk, akkor ingyenesen meg lehet nézni a közösségi házban.
3: Természetesen ingyenesen látogatható október 17-ig, ami azt jelenti, hogy amikor a ugyancsak hagyományosan megrendezett akciófestészetünk lesz, azon a napon is látogatható lesz egészen a rendezvény zárásáig.
2: Hát és akkor így át is íveltünk tulajdonképpen neked a segítségeddel a következő témánkhoz. Ezt jól láttam, 16. akciófestészet?
3: Igen.
2: Wow. Na mi ez az akciófestészet, aki még esetleg nem hallott róla? Illetve ugye ez az a program, ami abszolút kapcsolódik az első Miklósi Városnapok rendezvénysorozathoz is.
3: Igen, ennek is az időpontja azért eléggé hagyományos, hiszen a festészet napja Magyarországon az október 18-ára lett megjelölve, de igazából az előtte, utána lévő hetekben országszerte ünneplik a festészetet. Mi sok évvel ezelőtt csatlakoztunk ehhez, és egy olyan különleges programot kerestünk, ami nem egy mindennapi, nem egy minden hónapban megtörténhető esemény. Így azért mondható, hogy vannak kiállítás megnyitóink is ezen a rendezvényen, vannak művészeti könyvbemutatóink is, tehát sok minden volt, de az akciófestészet az elejétől kezdve jelen volt, ami azt jelenti, hogy meghívott művészek, részben Szigetszent Miklósi, részben országszerte részből meghívott képzőművészek. Itt a helyszínen üres vászontól élő zenei kísérlet mellett egy nagyon jó, laza hangulatban, de megmutatják, hogy hogyan születnek, hogyan épülnek fel a könyvek. Ugye, amikor kezdtük, akkor még YouTube-on nem voltak ilyen tutoriál videók, úgyhogy akkor kifejezetten unikum volt mondhatni. Most már azért sok minden elérhető, viszont a hangulat az nem.
2: Ezt akartam mondani, biztos... hogy pont meséltem Bettinek, mielőtt jöttél, hogy én emlékszem, hogy készítettem úgy interjút az egyik festőművésszel, hogy az egyik kezében az ecset, a másik kezében egy vörös bó, boros pohár, és közben velem beszélgetett, és közben én néztem, ahogy konkrétan lehet, hogy az, ahogy éppen ott interjúztam vele, hatással volt arra, hogy éppen mondjuk mit alkot, vagy milyen szint választ. Tehát, hogy ez nagyon érdekes volt tényleg, hogy akár ott közben lehet vele beszélgetni, lehet, hogy közben kap egy olyan ihletet, egy olyan szót, egy olyan kifejezés, bármit, amit valahogy megjelenít ott a vásznon. Tehát, hogy ez tényleg ott készül.
3: Ez ott készül, és úgy, ahogy mondod, hogy mi az, ami hatással van rá, nyilván mielőtt valaki nekiáll egy képet készíteni, bár mondjuk ez stílusfüggő, mert azért vannak azok a stílusok, ahol nem kell koncepciót készíteni, de azért elég sok művésznek van koncepció, de a környezet, a zene, a látogatók, a többi művész, a többi művésznek az ecsetvonás, minden hat egy ilyen
4: minden
3: helyzetben.
4: Minden hat megikleti őket. Egyébként, ha már említetted a zenét, például ugye Véglevente Handpannel ott lesz, ő volt már nálunk itt bent a stúdióban is. De látjuk, hogy a Goldman Trio Blues és Jazz zenét szolgáltat majd, úgyhogy hát lesz jó kis zene azért mellette.
3: Igen, Levente visszatér hozzánk, ő tavaly is játszott már. Hát nagyon szeretjük, fantasztikus hangulatot tud teremteni, de a Goldman Trio is volt már nálunk több alkalommal, úgyhogy azt kell, hogy mondanom, hogy most 100%-osan biztosak vagyunk a jó hangulatban.
2: Hát azt elhiszem. Egyébként nem is tudom, elmondtuk-e, október 10-e szombat 14 óra, tehát hogy akkor kezdődik, nem tudom, kifulladásig, vagy amíg a vásznak nem lesznek teli élettel?
3: Hát igen, de körülbelül erre 3 óra van. Tehát egy 2 órakor kezdjük a rendezvényt a látogatóknak, és körülbelül egy 5 óráig fog tartani. Ami ugye most a városnapok miatt kicsit extra, hogy több meghívott vendégünk van, és új stílusok is meg fognak jelenni. Amit a 16 meghívott művészünk van, újonanként Szigetszer Miklósról Keltai Zalán fog hozzánk kapcsolódni, de hát a névsort a Galéria Facebook oldalán megtekinthető, nagyon, nagyon impozáns. Ami még teljesen új stílus, az a graffiti. Ami street artként bejött hozzánk, ugye a városban hagyományosan volt graffiti verseny más rendezvényünkön. Hát nálunk nem verseny lesz, viszont Fork Imre urban designer, street art nagykövete Magyarországnak, egy nagyon jó név és egy nagyon, nagyon kellemes ember, egy nagyon jó művész fog jönni, és ő is az akció festészeten részt vesz, ami azért is érdekes, mert ugye ezek a képek, amik itt születnek, azok a város tulajdonában maradnak, és intézményekbe kerülnek, illetve kerülhetnek kihelyezésre. Erre iskolák a legtöbb esetben gyorsan jelentkeznek. Azért egy graffiti is kihelyezhető. Ráadásul Szigetszer Miklósi vonatkozású képet fog Imre készíteni, és meghívtuk a 24-ben győztes utolsó graffiti versenyünknek a csapatát is.
2: De jó.
3: Úgyhogy lesz, illetve lesz egy fiatal hölgy, aki 16 évesen fog festeni, ugyancsak Szigetszer Miklósi. Nagyon szuper képzőművész jelölt, szép pályát fut már most be. Úgyhogy azt gondolom, hogy színesedik, tehát emellett a portréfestés, az igazi akciófestészet, az absztrakt képek meg fognak jelenni, de monotípia bemutatónk is lesz, illetve ki is próbálható ez a technika, ami egy jó, egy könnyed, extra, de nem egy annyira elterjedt.
2: Sőt, karikatúra.
3: Karikatúra, az már évek óta.
2: Igen. Rólam készült is, azt hiszem, valahány éve.
3: Hieronymus Kos készítette, én emlékszem rá. Igen. Ugye ott a nézők, ahogy jönnek-mennek, lesz 2 karikatúristánk, bárki leülhet, és bárki ingyenesen hazaviheti a rajzot emlékbe.
4: Tök jó.
2: De jó, tök jól hangzik minden. Igen, itt közben nézzük majd az eseményt is, megosztjuk itt a videó alatt. Még egyszer, tehát október 10-e szombat 14 óra, és azt nézem itt a meghívott alkotók közül, hogy ahogy említetted, igen, lesznek Szigetszent Miklósról is, Dunavarsányból is, de még Miskolc, Budapest, vagy Szeged, Kecskemét, Eger, Diósjenő, tehát, hogy rengeteg helyről.
3: Így igaz. Nagyon, nagyon szép a névsor, akik elfogadták a meghívásunkat. Van olyan, aki visszatérő, és van olyan, aki első alkalommal vesz részt.
2: Tök jó. Na, hát ha gondoljátok, akkor mindenképpen látogassatok el, mert tényleg lesz zene, meg művészet, alkotás. Szerintem eléggé ritka a pillanat, amikor tényleg egy festővel tudunk a közben beszélgetni, miközben alkot.
4: Mert szerintem közelből látod, hogy...
2: Igen, általában szerintem ez... Meg egy kép. Gondolom, hogy úgy szokott lenni, hogy aki alkot, hogy ne szóljatok hozzám, mert alkotok. Na, itt lehet. lehet beszélgetni és hozzászólni. És mindig nincs vége egyébként itt a programkavalkádnak, mert egy nagyon különleges másik eseménnyel is készülsz méghozzá, amikor a Bútor mesél ezt a címet kapta az esemény, tárlatvezetés Amentévával. Na de hol és mi ez a program pontosan?
3: Egy nagyon különleges szigetszentmiklósi helyszínről van szó. Azért is különleges, ez az ortodox kápolna az Eklézsia utcában, a Szent Miklós ház, mert ez 2010-ben kezdett kialakításra kerülni, és ezután kezdődött a népi bútorfestészet megjelenése. Az ortodox egyháznak mindig fontos a helyi művészet megjelenítése az ikonosztázok mellett. Tehát ez egy új, ilyenről nem nagyon hallunk. Bútorfestés az nagyon jellemző Magyarországra, katolikus, református, mindenféle templomokba. A felújítások azok azt gondolom, hogy aranykorát élik, aminek egyik nagy szervezője Amentéva, aki viszont itt Szigetszentmiklóson egy teljesen új, hagyományokkal nem rendelkező területen alkotott bútorokat. Hát egy templomban nem olyan egyszerű bemenni, főleg az ember, amikor nem ahhoz a valláshoz tartozik, vagy igazából nem a vallás oldaláról, hanem a művészet oldaláról közelíteni meg. Ezért erre szerettünk volna egy alkalmat teremteni, és hát így az alkotó jön el, és mesél a bútorokról.
2: Ide bárki mehet, vagy kell esetleg rá regisztrálni előtte, hogy nem tudom, hogy mennyiben férnek be, vagy mi a létszám. Ugye ez október 11-e vasárnap, 15 óra Szigetszentmiklóson.
3: Örülünk a regisztrációnak, ami a Galéria Facebook oldalán keresztül elvégezhető, pont azért, mert hogy kápolnáról van szó, és ha egy székes egyházba mennénk, nem számítana mennyien jelenünk meg, de hogy tudjuk, hogy körülbelül mekkora csoportra számíthatunk, eddig szép számmal jelentkeznek, valószínűleg több turnusban fogjuk tudni megnézni.
2: Egy nagyon picit még visszatérve az akciófestészetre, mert kimaradt egy szerintem fontos kérdés, hogy az elkészült alkotásoknak mi lesz majd az útja? Mert hát gondolom, hogy lesz, és minden, bár mondjuk annyit már mondtál, ugye, hogy kikerülnek falakra. Én például emlékszem, hogy nem sűrűn járok, hála a jó Istennek, de a házi orvosi rendelő falait is díszítik ezek a festmények, amik korábban készültek. Tehát akár ilyen intézményekben is helyet kaphatnak majd.
3: Ez egy fő cél, hogy a város intézményeiben minél szélesebb körben meg tudjanak jelenni. Templomokban, közösségi ház, tehát a vallási közösségi termekben, a szakorvosi rendelőben, több orvosi rendelőben Miklóson, az iskolákba, járási hivatalban is található képeink, úgyhogy minden intézményt bátorítunk, hogy szabadon lehet választani. Hosszú távú kihelyezésre kerülnek hozzájuk a képek, amivel ugye az a célunk, hogy ugye ez az élő népművészet, vagy az élő művészetnek a támogatása, kortárs művészete, ne csak egy galériá múzeum falain belül tudjunk találkozni. Viszont, bocsáss meg, még egy dologra fölhívnám a figyelmet ezzel a rendezvényel, mert hogy az idén először lehetőség van a közösségi alkotásra is, amit háromféleképpen is meg lehet tenni. Van egy élményfestő programunk, amire előre kell jelentkezni. Van egy közösségi festési program, ennek is részleteit a Facebook oldalon meg lehet találni, illetve a házunk elérésével lehet információt kérni róla, és egy pikáront képkészítésünk lesz, ami egy magyar újdonság, mondhatni így. A pandémia alatt egy képzőművész hölgy, illetve egy fizikus kidolgoztak egy olyan technikát, egy olyan eljárást, amivel főként portrékat tudnak átalakítani.
2: Igen.
3: Egy színező technikára, amiből amikor a végén, tehát ez egy csiga kinézetű vonalhaladás egy színnel, amikor elkészültünk, messziről látszik a portré, hogy kit rejt, és ő is szigetszentmiklósi vonatkozású képrezle, nem árulom el előre.
2: Ja jó, mert itt Mona Lisát látom itt az eseménynél, van egy kép, ezt is megosztjuk majd, és tényleg nagyon különleges, hogy maga az alkotás sok apró vonalból egyszer csak egy felismerhető portré bontakozik ki, és ugye úgy szólít a leírás, hogy sok kéz, egy portré, egy közös élmény. tény. Ez nagyon érdekes, hogy így bárki egy kicsit belealkothat, hozzátesz az egészhez.
3: Szeretnék a közönséget is bevonni magába az alkotó folyamatba, nem csak a megtekintést.
4: Igen, és még egy mondata az akciófestészethez, szerintem azt még ne hagyjuk ki, hogy ugye lesz egy jótékonysági művészeti aukció is, ami még ugye fontos, mert hogy ugye adománygyűjtő akció egyébként is zajlik ugye az első Miklósi Városnapok keretén belül.
3: Igen, ezt nagyon fontosnak tartjuk mi is, hogy a művészet által is részt vegyünk ebbe. Az élményfestésünk egy olyan program, ahol hát nem piaci árat ajánlunk igazából a résztvevőknek, de az élményfestés teljes bevétele is a jótékonysági aukció része, illetve a Galéria Szavária online aukciós oldal támogatásával az ő oldalukon lesz a rendezvénytől a következő hétig, 18-áig, ami ugye a festészet napjának a hivatalos dátuma, egy olyan aukció, ahol több Szigetszent Miklósi, illetve környékbeli művésznek lesznek képei elárverezve, és a teljes bevétel is az iskola felújításra fog kerülni.
4: Igen, ugye ez a Bíró Lajos általános iskola Petőfi Sándor utcai épületére megy majd a befolyt összeg.
2: Ahonnan tegnap a Sziget szeretett szólt. Egyébként már föl is töltötted, ugye?
4: Meg lehet hallgatni. Úgyhogy a Hangos Archívumban, a Laki egy rádió honlapján vissza is lehet hallgatni.
2: Városi Galéria Sziget Szent Miklós, ez a Facebook oldal, ahol minden információt megtaláltok, külön eseményekre szedve, ráadásul, de ezeket mi itt a videó alatt majd meg is osztjuk veletek, Kontra Solti Eszternek, galéria vezetőnek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy beszámolt mindenről.
4: Köszönjük.
3: Én is köszönöm szépen.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Úszkálunk egy kicsit, legalábbis így szóban, mert hogy úszásról, úszásoktatásról fogunk picit beszélgetni, de nem csak erről. Vendégünk Zubor Attila, Tököli Zubor úszóiskola vezetője. Jó reggelt!
4: Jó reggelt! Jó
2: reggelt. Nem olyan régen voltál nálunk, akkor átbeszéltük, hogy nyáron voltak ugye például táborok, de egy picit majd erről is fogunk még beszélgetni. Viszont most aktuális, Betty, én is egyre inkább tapasztaljuk, ugye nekünk is elkezdtek a gyerekek úszni, hogy sokakban felmerül, nekem már anyósom kérdezte, hogy de nem fog megfázni, most már jön az ősz, jön a hideg, és hogy mi lesz akkor, hogyha nedves alja kijön, és sokan lehet, hogy amiatt nem merik most beiratni mondjuk a gyerekeket úszásra, mert hogy például ettől tartanak. Te mit mondasz erre?
4: Én azt szoktam mondani, hogy a gyerek nem attól fázik meg, mert az úszodában benne van, hanem attól fázik meg, hogyha ha valóban vizes hajjal kimegy, ha én mindig azt szoktam kérni, tudom, hogy nehéz, de egy ilyen 5-10 perces lenyugvó állapot kellene a gyerkőcöknek, meg egyébként a felnőtteknek is, amikor úszodából kilépnek mondjuk a téli időszakban, egy kicsit szusszanjanak, ugye álljon vissza a légzés, a pulzus, stb. És egy kicsit egy ilyen nyugalomban, megszáradva, lenyugodva lépjünk ki az úszodából. Télen valóban, a lányoknál ugye bonyolultabb egy kicsit, hogy a hajszárítás. Jó, hogyha szilikon, most ez a gumisapka van, és nem a vászonsapka, mert a hajszárítást azért sokkal jobban megkönnyíti, ha nem is marad csontszáraz, de nagyon sok időt lehet nyerni a hajszárítással, hogy kevesebb legyen szükség.
2: Meg én arra szoktam figyelni, amikor mondjuk nagyon ritkán elmegyek úszni, de inkább strandolni, hogy például én több töröl között visszák, hogy ne azzal a csuromvizessel töröljem át magam utána. Tehát, hogy például erre is lehet akár figyelni.
4: Igen.
2: Ugye? Meg hát, hogy tényleg jól át töröljük magunkat utána.
3: Igen, viszont egyébként azt még hozzá kell tenni, szerintem maga az úszás, meg az egész, nyilván minden sport, az tök jó immunerősítő. Jó, hát törölközünk meg, de az immunrendszert viszont tök jól erősít.
2: Egyébként igen, ez igaz, főleg ha mondjuk felnőttként még egyet szaunázol utána.
4: Ezt akartam mondani, hogy felnőttként.
3: Jó, hát nyilván felnőttként.
4: Egy szauna is, igen, bőve fel, akár infraszauna, akár ugye fényszauna, de hát abszolút ugye a vízben, tehát bármilyen problémád van, mozgásszervi betegséged van, azért általában nagy részében azt mondják, hogy mennyire úszni. De önmagában a sport az mindenféleképpen egy immunerősítő lehetőség arra, hogy itt a betegségeket elkerüljük. És azért ez jó folyamatosan tartani egy heti kétszer-háromszor, hogy azért mert az egészségünket megtartjuk.
2: Pont a gyakoriságra szerettem volna rákérdezni, hogyha valaki most kezdi ugye mondjuk ilyen ovis kisiskolás korban az úszást, hogy te mit mondasz, milyen gyakran érdemes? Például már csak azért is tényleg, hogy ne teljen el mondjuk egy hét feltétlenül, hogy újra tudja gyakorolni azt, amit mondjuk megtanult, vagy nem tudom, mit mondasz, hogy mennyi az ideális mondjuk egy kisgyereknél, aki mondjuk most kezd úszni, hány edzés egy héten?
4: Hát első körben nyilván ez egy pénztárca, illetve időfüggő. Hogy hányszor tudunk eljutni az úszodába, az mennyibe kerül, ki tudjuk-e fizetni, stb. Én azt mondom, az optimális lehetőség az a heti két alkalom. Nyilván heti egyel is jutunk valameddig, de hát azért szoktam mondani, hogy most ha hetente az iskolában egyszer vesznek elő valamit, az nyilván egy hosszabb, lassabb folyamat. Ugye itt ugye ha éves intervallumról beszélünk, akkor jön most az az időszak, amikor bejönnek a sajnos hát a betegség, a tapukora, stb. Ami nyilván lecsökkenti a részvételt. Meg hát ugye jönnek az iskolai ünnepségek, a karácsony,
3: sok rendezvény,
4: igen. Rendezvény, igen. Tehát ezek így ebbe az időszakban, ez az október végétől márciusig, ez nagyon-nagyon minimálisra tud csökkenni. Aztán utána tavasszal ugye jönnek, és akkor hirtelen gyorsan megindul mindenki, és akkor ez májusban megtörténik, és akkor júniusban megyünk nyaralni, és a gyerek mindenféleképpen tanuljon meg úszni. Hát ez nem valószínű, hogy egy hónap alatt meg tudjuk ugrani, de mindenben partnerek vagyunk, de, de ezért nyilván ez egy hosszabb folyamat. De én a heti kettőt javaslom, lehet jönni háromszor is, de az általában inkább a nyári időszakban, amikor több idő van, nincs leterhelve a gyerek a tanulással, minden másfajta elfoglaltsággal, mert azért évközben ugye nem csak úsznak, hanem akár jár, nem tudom, gitározni, vagy nem
3: más
4: tudom,
3: külön órák.
4: És hát más külön órák is vannak, még nyelvórák külön.
3: De oktatás akkor van nyáron is, mert ugye akkor vannak nyáron a táborok, is, de igen, rendesen tábor, délután igen, ugyanúgy vannak az oktatások.
4: Tábor mellett is, igen.
2: Ha már itt tartunk, hogy tábor, mindjárt mondom, de közben kaptunk egy beköszönést így a videó alá. Dömel Lívia azt írta, hogy szép napot kívánok mindenkinek, úgyhogy köszönjük szépen, szép, hogy minket is néz vagy hallgat. Reméljük, neki is tudunk így újat mondani. Szóval, hogy a tábor. Ugye nyáron zajlanak a táborok az Ubor úszóiskolában, ugye nyáron vannak a táborok, tehát így ősszel télen nincsenek táborok. Mennyire jellemző egyébként az, hogy mondjuk onnan aztán tényleg hosszabb távon itt maradnak a gyerekek? Vagy mennyire jellemző az, hogy a tábor az első neki, ahol találkozik az úszással, itt Betty nagyon jelentkezik.
3: Nálunk ez pont így volt, tehát mert engem írtál volna le. Nekem a tábor volt az első, kicsit mély víz volt nekik, nem?
2: Szó szerint, igen.
3: És azóta, hát mondjuk a kislányom nem, mert ő mondta, hogy ő 4 éves, mindegy, ő még egy picit vár, mondtam, jó, ezt elfogadtuk, van még egy kis ideje, de a kisfiam jár, ő nagyon lelkes, úgyhogy ott szerettem meg tulajdonképpen.
2: Mert ugye amikor nekem a Betty mondta, akkor én azt gondoltam, de megint más, mert ugye ott 2 gyerek van, ismeri egymást, de hogy az én esetemben nekem egy kislányom van, hogy én nem biztos, hogy egy táborra kezdeném. De úgy, hogy van testvérpár, úgy megint más. Te mit mondasz erre? Lehet akár egy táborral is kezdeni?
4: Lehet, de egyébként azt tudtuk javasolni, hogy jöjjön el egy oktatásra, egy 5 alkalomra, vagy 10 alkalomra, még mielőtt a táborba belép. Nem csak azért, hogy ne legyen úgy mély víz, hanem egyszerűen ismerjen meg a közeget. Ismerjen meg minket, hogy ne az legyen, hogy hétfőn, úristen, hajnalban szegény gyerek nyári szünet alatt, amikor egyébként nincs más dolga, csak mondjuk játszani, akkor gyere, megyünk a táborba.
3: Igen.
4: És egy vadidegen helyre, ott reggel be van dobva, elköszönnek tőle a szülők, és akkor ott áll, hogy úristen, ki ez a kopasz bácsim, ki ez a sok mindenki, ki ez a sok gyerek.
2: Mi ez a víz?
4: Igen. Ezt szoktuk javasolni, de valaki ezt megugorja.
3: Én egy kicsit merész voltam ebbe, de egyébként mi sokat beszélgettünk velük. Jó, nyilván az, amit Szandi mond, hogy ők ketten vannak.
2: Persze.
3: Igen, tehát az egy picit megint más. Egyedül, mondjuk ha egy gyerekem lenne, lehet, hogy én sem így kezdtem volna, én itt egy kicsit bátrabb lettem. Viszont fordítva meg az úszásoktatás, mert nekünk könnyebb volt, mert tudta, hogy hova megy. Ja, hogy itt voltam táborban, az tök jó lesz, tehát hogy végül is így is működött ez.
2: Amúgy ez nálunk is működött olyan szempontból, hogy ez nem volt tudatos, de hogy akár azt is lehet szülőként, hogy ahol lesz a tábor, vagy ahol lesz az oktatás, előtte hétvégén igen, családilag elmész, mert például...
4: Azt is szoktuk javasolni.
2: Ugye? Igen, mert hogy nekem mondta is a kislányom, hogy jaj, anya, hát itt már voltam veletek, és akkor ott éreztem, hogy az már akkor egy pozitívum, hogy ismeri a helyet. Egyébként, ha már itt tartunk, hogy úszásoktatás, meg mikor találkozik a gyerek először a vízzel, az iskolában most hogy működik az úszásoktatás? Van jelenleg? Tehát, hogy mondjuk, ha valaki nem járt óviban, általános iskolában például van úszásoktatás, vagy lehet, vagy benne van-e a tantervben? Ez egy nagyon érdekes kérdés.
4: Hát igen, benne van, és ez ugye Covid környékéig ez működött nálam, nagyon sok osztály járt Kiskulacázától Szigetújfalun keresztül Szigethalomig, tehát nagyon-nagyon sok osztályunk volt, aztán ez Covid után igazából hát így megszűnt, illetve nem teljesen szűnt meg, hanem a tököli gyerekek tudnak járni most oktatásra, ugye a tankerület, illetve a Nemzeti Alaptanterv alapján a tankerület ugye finanszírozásával. Talán még lesz majd még egy iskola így októbertől, de ugye ez most így megszűnt. Tőlem is sokan kérdezik, hogy mi van ezzel, hogy miért nem, mert hogy úgy tudják, hogy van, stb. Igen, mindenki úgy tudja, hogy van, de most így az utóbbi pár évben nem volt erre keret. Igen, fontos lenne, egy szigeten vagyunk.
2: Igen, már csak azért.
4: És hát ugye a finanszírozását egy úszásoktatásnak nem mindenki tudja kifizetni.
2: Persze.
4: És hogyha osztály szinten járnak, akkor nyilván ugye ezt a tankerület fizeti, és nagyon sok olyan gyerekhez jut el az úszásoktatás, aki egyébként lehet, hogy soha nem jutna el tanulni, megtanulni úszni, ami egy életmentő tudás.
2: Abszolút. Igen. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor úgy tudom, hogy az uborúszósuli alapvetően is azért tud biztosítani rászoruló családoknak, gyerekeknek oktatást.
4: Igen, mi minden évben ugye táboroztatunk körülbelül olyan 30 gyereket úgy, hogy nem kell finanszírozniuk. Részben nyilván pályázati pénzből is tudunk ebből segítséget kapni, meg hát nyilván a saját felajánlásunk is ebbe benne van. Nyilván nagy része tököli gyerek, gyerkőc, de akik járnak hozzánk egyébként úszni, akár ovik, akár olyan iskolák, ami nem az állami fenntartásban működnek, ott oda is szoktunk felajánlani. De akár olyat is, hogy akár valamiért megjutalmazva a gyerkőcöt, akár vagy a tanulmány eredményért, vagy azért, mert mondjuk a közösségért sokat tett. Tehát valami alapján, hogy ezzel rábízunk az osztályfőnökre, vagy a vezetőre, hogy kit jelölt.
3: Akkor ő dönti el.
2: Ha már itt tartunk egyébként, hogy például segítitek így is a családokat, hát nagyon furcsa így szeptember 29-én erről beszélni, de úgy tudjuk, hogy elkezdődik lassan, vagy már el is kezdődött a cipős doboz akciótok, és igen, tudjuk, hogy még kicsit korai, képzeljétek el, hogy nálunk az óvodában október 8-án van karácsonyi fotózás, tehát hogy már semmi sem korai, hát hogy elkészüljön korai, időben, igen. És akkor ezt magyarázzam el a gyereknek, hogy most fölöltözöl karácsonyra, de amúgy két hónap múlva van csak karácsony. Igen, szóval, hogy lesz nálatok. Minden évben van ilyen akció?
4: Tavaly kezdtük el, igen, közel 60 dobozt sikerült összegyűjtenünk, de hogy mennyire korán van, hogy nem, most jöttem ki hozzátok, és láttam egy plakátot, ahol egy műfenyőt reklámoztam.
2: Ne, komolyan.
4: Igen.
2: Jaj, Istenem.
4: Igen,
2: ez nagyon durva.
4: Igen. De állítólag már valamelyik ilyen bevásárló bútoráruházban már
2: hát a műfenyőt mindenképpen, mert addigra biztos, hogy nem tudom, leesik, lehullanak a tűlevelei a műfenyőnek.
4: Úgyhogy tavaly egyébként későn kezdtük el, de
2: októberben? Vagy novemberben?
4: Ja, bocsánat, igen, hát nem tudom. Ehhez képest sokkal később kezdtük el, tehát ilyen szerintem november környékén. Valahogy úgy tartottuk azt a rendszert, hogy ugye van a Minden Szentek, igen. Most már van a Halloween, és akkor volt beöltözés a Zusziba, tehát hogy na, először azt vezettük fel, idén is lesz, aztán utána vezettük fel, tehát hogy mindent úgy szépen sorrendben.
2: Hát, de hogy úgy kéne,
4: időrendben, igen. Tehát, hogy, de lassan most már a húsvétra is lehet, hogy valamit ki kell
2: találni. Nagyjából lehet, körülbelül. Igen. Hogyan működik ez a gyakorlatban, ha valaki szeretne cipős dobozt vinni, nyilván amiben különböző ajándékok, játékok, vagy ruhák, vagy bármi van?
4: Igen, hát most már egy kicsit tapasztaltabbak vagyunk vele kapcsolatban, mert a nagy része úgy érkezett, hogy már be volt csomagolva, és akkor külön rá volt írva, hogy mi van benne.
2: Aha.
4: De azért voltak, ahol volt, nem tudom, rá volt írva, hogy ugye a legfontosabb ugye az élelmiszer, tartós élelmiszerek, de hát ugye voltak benne játékok, voltak benne ruhák, csak hát volt, tehát meg volt jelölve, hogy hány éves kor, mint tudom én, egy 6 éves lány ruha.
3: Fiú lánynak.
4: Igen, és akkor így gondolkoztunk, hogy oké, de hogy ezt hogy adjuk. Tehát, hogy nehogy véletlenül egy fiú kapja, egy 12 éves fiú kapja a 8 éves. És akkor elkezdtük ezeket kibontani, és valahogy rendszerezni. Ez egy nagyon nagy hosszú folyamat volt. És utána újra becsomagolni, úgyhogy a lányok nagyon-nagyon sok munkát fektettek ebbe bele. A kolléganőim. Úgyhogy most már okosabbak vagyunk, és úgy kérik, hogy ha lehet, akkor ne legyen becsomagolva, és akkor mi tudjuk rendszerezni. És tudjuk gyakorlatilag kvázi címkézetten, hogy olyan helyre jusson, aki tényleg. Mert most valószínűleg egy kis babát nem adunk egy 10 éves fiúnak, vagy egy plusz.
2: Hát ez igen.
4: Tehát, hogy legyen valami rendszer, és mindenbe kerüljön minden. Tehát ne csak az, amit tartós élelmiszert kapjon. Valaminek nyilván egy gyerek örül neki, de azért vagy inkább
3: örült játéknak inkább.
4: Lehet, hogy egy mocsak jobban örült.
2: Persze.
3: Tehát akkor csak be lehet vinni az úszodába egyébként?
4: Igen, tehát hogy nyilván a cipős doboz azért legyen meg, abba bepakolva, és akkor mi ezt majd szépen rendszerezzük és becsomagoljuk, ami szintén hosszú folyamat, ez legalább a pontás. Nem lesz annyira, azt megúszuk, igen.
2: És mi alapján dől el, hogy hova kerül? Vagy például legutóbb, nem tudom, iskolával vettétek fel a kapcsolatot?
4: Így van, a Tököli Sulival, az igazgató nővel vettük fel a kapcsolatot, és akkor így ment célzottan minden csomag.
2: Egy nagyon picit még visszatérve magára az úszásra, talán arról még nem is beszéltünk, de hogy a Tököli úszoda az talán kifejezetten alkalmas arra, hogy a gyerekeket oktassátok, ugye? Mert hogy beszéljünk már egy picit arra, hogy milyen lehetőségek vannak ott, különböző mélységű medencék, szóval, hogy alapvetően az amúgy nem is feltétlenül egy wellness központ, hanem az oktatásra van kitalálva, vagy is tanúszoda.
4: Igen. Teljesen jól sikerült a kialakítása, ugye a Tamedencét nagyon-nagyon szeretem, szerintem mindenhol így kellene kialakítani, az egyik oldalon a lépcső, ott ugye a legkisebb a vízmélység, és akkor szépen mélyül.
2: Aha, mélyül.
4: 90 centig. Tehát, hogy azért ez egy nagyon jól kialakított medence, szorosan közel van mellett a nagy medence, ugye a 25-ös medence. Egy kicsi sávot alakítottam ki, ami egy válszélességű pálya, ugye egyirányú pálya az úszás szempontjából egyirányú. Tehát, hogy visszafele csak oda úsznak és visszafele sétálnak, és akkor így tudnak majd tovább lépni a következő pályákra. Úgyhogy nagyon szerencsésen kialakított úszoda, és egyébként egy nagyon hibátlan és tökéletes létesítmény.
2: És egyébként te azt látjátok, mert azt én már egyszer-egyszer kifigyeltem, hogy már akár kisebb gyereket is beengedsz a nagyobb vízbe, a mélyebb vízbe, tehát hogy azt már látod, hogy akkor ő most készen áll, és akkor kvázi így ajándékként bemehet.
4: Igen, tehát abszolút látjuk. Van, aki ezt nagyon kedveli, sőt, kéri, van, aki nagyon nem szereti, és ez nagyon, nagyon hosszadalmas folyamat. Nyilván a vízhőmérséklete hűvösebb.
2: De gondolom, hogy egyébként
4: medencében.
2: Alapvetően az lesz majd a cél, hogy a kicsik is átkerüljenek a nagyba.
4: Pontosan, igen. Vagy már azt látjuk, hogy ugye ugra-bugra, és akkor inkább csak a játék, mert tök jó. De már simán meg tudja csinálni ugyanezt a nagy medencében. Én mindig szoktam mondani, hogy mindig azt mondjuk, hogy mély, úristen, nagyon mély, de hát, hogy a víztetén úszol, tehát igazából teljesen.
3: Mindegy, hogy milyen mély alatt, igen.
4: De hát ez az még egy pici testnek, egy méter 20 centim magasságú gyerköznek, azért ez egy hatalmas ugrás azért, amikor belénéz a vízbe, és látja, hogy ez az óriási, hogy ahhoz képest, amit látott a Tammedencében, hogy ott van, biztonságosan le tudja tenni a lábát.
2: Meg ezt azért is emeltem ki így a végére, hogy szerintem az is kiemelendő tényleg, hogy egyénileg nézitek, tehát nem az van, hogy akkor csoportosan, hanem mindenki a saját szintjéhez meg képest, ahol éppen.
3: Így van. Végül is
4: igen,
3: fontos.
4: Teljes mértékben az így lett kialakítva, hogy nem csoportszinten lépnek tovább, hanem abszolút egyénre szabva látjuk, hogy hol tart. És hát ugye a nagy medencében azért ez egy 25 méter hosszúságú medence. Tehát ott már azért melózni kell. És azért nem csak technikailag kell rendben lenni a gyerkőznek, hanem fizikálisan. Tehát, hogy bármivel tovább tudjunk lépni, fizikálisan meg kell erősödni ahhoz, hogy kiemelje a karját a vízből, mert ugye annak már súlya van, ugye, hogy kiemeled, akkor ugye elindulsz lefelé.

0: vagyok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Nagy az érdeklődés a lakossági fogadóórák iránt Sziget-Szentmiklóson is. Továbbra is a Szigeti Vízművek végzi az út és járda fenntartási feladatokat. Ideiglenes forgalmi rendváltozásra kell számítani Sziget-Szentmiklóson. 2026. október 4-e 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: Nagy az érdeklődés a lakossági fogadóórák iránt Sziget-Szentmiklóson is. Az elmúlt hetekben Pest megye 10-es választókerületének országgyűlési képviselője Pertichné Kácsor Andrea mind a négy településen, Dunaharasztin, Halásztelken, Szigethalmon és Sziget-Szentmiklóson is fogadóórát tartott. A térség országgyűlési képviselője rádiónak elmondta, az alkalmak tapasztalatai alapján egyértelműen látszik, hogy a lakosság részéről jelentős igény van a személyes egyeztetésekre. Mint mondta, korábban kevés lehetőség nyílt arra, hogy a helyiek közvetlenül jelezzék problémáikat, illetve kérdéseiket személyesen tegyék fel. A fogadó

0: órákon ugyanakkor számos ügyben keresték meg a képviselőt. Pertichné Kácsor Andrea kiemelte, a megkeresések között sok önkormányzati kérdés is szerepelt, emellett több lakó érdeklődött a Bucka városrész buszjáratainak kimaradása miatt is. Hangsúlyozta, a problémával kapcsolatban már megkezdte a tárgyalásokat.
1: Amint hallottunk a nehézségről, azonnal felvettem a kapcsolatot a Volánnal. Most is megyek hozzájuk a héten további egyeztetésekre. Ami nehéz, hogy tényleg nincsen ilyen jármű, nem tudják pótolni olyannal, amit közlekedni tud ezeken az utcákon. Szegedről hoztak fel buszokat, azokat a fehér buszokat lehet látni az utakon, de tisztában vagyunk vele, hogy jelenleg ez még nem a teljes megoldás, úgyhogy igyekszünk segíteni a lakosságnak, és elnézést kérünk a nehézségekért.
0: Újabb fogadóórát tartanak Sziget-Szentmiklóson. Október 7-én szerdán ismét lehetőségük lesz a helyieknek személyesen feltenni kérdéseiket Pertichné Kácsor Andreának, Pest megye 10-es választókerületének országgyűlési képviselőjének. A térség országgyűlési képviselője azt mondta, Sziget-Szentmiklóson az előző alkalommal számos megkeresés érkezett, ezért fontosnak tartotta, hogy újabb fogadóórát szervezzen. A lakosság délután 3 és 5 óra között jelezheti majd észrevételeit, illetve teheti fel kérdéseit. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.
1: Van egy űrlap, amit ki lehet tölteni, ahova meg kell adni a nevet, és azt, hogy körülbelül milyen témáról szeretne velünk beszélgetni, és visszajelzünk, beosztjuk az időpontokat, negyedórás idősávban tudunk együtt beszélni, és visszajelzünk, így kevésbé kell várakozni, nem kell ott 2 órát ülni, hogy sorra kerülök, vagy nem kerülök sorra, ezt igyekeztük elkerülni. Nem mindenkit tudtunk például fogadni Sziget-Szentmiklóson, mert nem volt elegendő az az idő. Amit erre szántunk, ezért is mindenképpen folytatni szerettük volna első körben Miklóssal.
0: Továbbra is a Szigeti Vízművek végzi az út- és járdafenntartási feladatokat. Jövőre is a Szigeti Vízművek látja el az út- és járdakarbantartási, valamint a közútkezelési és útellenőri feladatokat Sziget-Szentmiklóson. A képviselőtestület elfogadta a gazdasági bizottság javaslatát, amely szerint 2027-ben is a társaság végzi ezeket a feladatokat. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a két kapcsolódó napirendi pontnál azért tartózkodott, mert véleménye szerint ezeknek a feladatoknak továbbra is a polgármesteri hivatalnál lenne a helyük, ahogyan az korábban is volt.
2: Saját tapasztalatot tudok mondani, és ezt az Egységben a Városért frakció, tehát a frakció csoport társaim is így vélekednek, hogy mindaddig, amíg a hivatalnál volt ez a tevékenység, sokkal gördülékenyebben működött az út- és járdakarbantartási feladat. Ezt annak idején a képviselőtestület többsége áttette a Szigeti Vízművek NKFT-hez. Én egyébként, ahogyan a tavalyi évben is, az idei évben is azt a javaslatot tettem, hogy kerüljön vissza a hivatalhoz. Én sokkal működőképesebbnek láttam úgy a helyzetet, ezeket a feladatokat.
0: Ideiglenes forgalmi rendváltozásra kell számítani Sziget-Szentmiklóson. Október 21-ig ideiglenes forgalmi rend lépett életbe a Sziget-Szentmiklósi Szent Erzsébet téren a folyamatban lévő vízi közműmunkálatok miatt. A Bajcsy-Zsilinszky utcában szeptember közepén kezdődött meg a vízvezeték rekonstrukciója, a Szent Erzsébet téren pedig szeptember végén indult el a csatornaépítés következő üteme. A Bajcsy-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza továbbra is egyirányú marad a Losonci utca irányába. Az Akácfa, a Móra Ferenc és a Madách Imre utca továbbra is Zsák utca, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsy-Zsilinszky utcára. A Szent Erzsébet tér a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Tököli út között egyirányú a Tököli út felé. A közlekedőket arra kérik, hogy számoljanak hosszabb menetidővel és fokozottan figyeljék a kihelyezett közlekedési jelzéseket.
3: Sziget Krónika.
4: A térségre hangolva.
0: Javítják a balesetveszélyes úthibákat Taksonyban. A taksonyi közlekedésbiztonság javításáról egyeztetett Zsolnay Pál polgármester dr. Bilisics Zita országgyűlési képviselővel. A megbeszélésen szó volt a Szent Imre út és a főút csomópontjánál található régóta fennálló balesetveszélyes úthibákról, valamint a Szent Imre út 39-es szám előtti busz megálló állapotáról is. Az országgyűlési képviselő vállalta, hogy felveszi a kapcsolatot a Magyar Közút Nonprofit ZRT-vel. A közútkezelő munkatársa ezt követően a helyszínen is megtekintette az érintett területet. A bejáráson Hantos Gyula fejlesztési mérnök is részt vett. Az önkormányzat azt írja, bíznak benne, hogy a szükséges munkálatok hamarosan megkezdődnek, és ezzel biztonságosabbá válik az érintett útszakasz. Az egész országban jelentősen elszaporodott a királydínje. A Dunaharasztit is érintő probléma megoldásában a városvezetés a lakosság együttműködését kérte. A település hivatalos Facebook oldalán megosztott közlemény szerint a növény elleni leghatékonyabb védekezés annak gyomlálása, illetve a talajból való kiszorítása. A királydínje a rendszeresen öntözött és ápolt gyepből magától kiszorul, emellett a vastag mulcsréteg is megakadályozza a növekedését. Fontos megelőzési módszer lehet továbbá a vegyszer méteres irtás. Az önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy a növény kezeléséhez elengedhetetlen a vastag, szúrásálló kesztyű használata, mivel a tüskéi akár sérülést is okozhatnak. Idén is igényelhető lesz az ingyenes tűzifa halásztelken. A támogatás a kormány által biztosított szociális célú program része, amelynek célja, hogy a rászoruló háztartások számára segítséget nyújtson a fűtési szezonban. Az önkormányzat közreműködésével elérhető támogatás elsősorban az alacsony jövedelmű, illetve hátrányos helyzetű családokat segíti a téli időszakban. A jogosultság feltételei és az igénylés módja a halásztelek.hu oldalon olvasható. Nagy Barnabás halásztelek polgármestere rádiónknak elmondta, a program hozzájárulhat ahhoz, hogy a támogatásra jogosult családok könnyebben fedezzék a hidegebb hónapok fűtési költségeit.
3: Tűzifa támogatás korábban is volt, illetve évelején is biztosítottunk a rászorulóknak tűzifát. Most annyival bővül a kör, hogy a 20 000 fő alatti településeken is pályázatot hirdettek ki tűzifa beszerzésre az önkormányzatoknak. Mi ezt megpályáztuk, és ugyanúgy a Szociális Bizottság fogja ezeket eldönteni, tehát egyéni kérelmek fognak beérkezni majd az önkormányzathoz a lakosoktól, és aki igényel ilyen tűzifát, az önkormányzat ezt tudja majd biztosítani.
4: Sziget Krónika. Sporthíreink.
0: A DVSC U20 vendége lesz Szigetszentmiklós női kézilabda csapata az NB1B negyedik fordulójában. A találkozó esélyese inkább az SNK-se, de a vezetőedző Jakab László szerint nagyon oda kell figyelniük a fiatal debreceniek ellen, hiszen az előző szezonban is megégették itt magukat. A szakember elmondta, az első fordulókban két bravúr győzelmet is arattak, de ez csak akkor ér valamit, ha az ilyen találkozókat is meg tudják nyerni. Hozzátette, ők is nagyon szeretnek futni, és a DVSC fiatalja is, ezért könnyen lehet, hogy rohanós meccs jön, de bízik benne, hogy csapata tudja majd jobban elvenni a gyors indításokat az ellenféltől, és nem fordítva. Az előző szezon két dobogósa csap össze a Pest megyei labdarúgó első osztályban. A bronzérmes Fémalk Duna Varsány sokáig a legnagyobb kihívója volt a Vecsésnek. A 2025-26-os idényben és mindkét gárda naptárában kiemelt helyen volt az egymás elleni találkozó. Hollik András, a Varsányiak sportigazgatója szerint ez most sincs másként, hiába, hogy a vecsésiek nem kezdték túl jól a bajnokságot. Hozzátette, kevés fordulón vagyunk túl, és továbbra is az ilyen erősségű csapatok elleni rangadók dönthetnek arról, hogy az év végén kikerül majd közelebb a céljához.
4: Időjárás.
0: Hétfőn sok fátyol felhő érkezik, fölénk így szűrt napsütés várható. Keleten, északkeleten megvastagodhat a felhőzet, és néhol kisebb eső, zápor sem kizárt. Az északi-északnyugati tájakon délután felélénkülhet az északnyugati szél. A legmelegebb órákban 21 és 26 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
4: Sziget Krónika.
5: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

FM 107. Lakihegy Rádió.

0: Balassék kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Szigetszent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Mozgásfejlesztő foglalkozást tart Dunavarsányban Sallai Orsolya, rehabilitációs szakember. Az érdeklődőket hétfőnként 7.-8. órában 14 óra 10 és 15 óra 50 között várják az Árpád Fejedelem Általános Iskola sportcsarnokában. Az órák elsősorban gyermekeknek szólnak, akik nem csak a Medibol nevű eszközzel ismerkedhetnek meg, hanem figyelem és egyensúlyfejlesztő gyakorlatokat is kipróbálhatnak. Az első foglalkozás ingyenes, utána lehetséges alkalmi jegyek és bérletek vásárlása. További információk a sorsimasszás.hu oldalon olvashatók. A negyedik évadát kezdi, október 9-én a Halásztelki Mentál Higiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne Merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül, a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, melyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, Taksonyban is.
2: Apu, pénzéből mindent megveszünk? Mert én csóró vagyok, de szerencsére itt van apu. Nála pedig van pénz.

0: FM 107.
1: Lakihegy Rádió.
2: Hey. Yeah.

0: tetszik, ey. Követőimnek jobban tetszik, yeah. Követőimnek,
1: Lakihegy Rádió.